0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A 6 történeti múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvénymódosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A 6 történeti múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a Katonai Múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermek halál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északias szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.

0: Reklám.
1: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.
10: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
5: A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást!
3: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
1: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Rádió. A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen igyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközi hálózata. Országosan önvíz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosa közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Visszamondta Matolcsi György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
6: Igen.
5: Egy fiú eltűnt.
7: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
5: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
8: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
5: De felbukkan egy csábító.
9: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
5: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
8: Te voltál már valaha szerelmes?
9: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi a szerelmük is elszállt.
5: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
10: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
11: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
5: Az éjszaka tapintása.
12: Mi volt ez?
8: Egy csók.
5: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Hobbi rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobbi rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A hat történeti múzeum visszatér otthonába, a budai várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen ígyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízkörnyezete. Hálózata. Országosan önvíz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosa közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Visszamondta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számvevőszék megállapításai nyomán büntető eljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
0: Reklám.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

azt szeretném mondani. Így egyszerűen. Ezt nem tudom másképp mondani.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
1: Jó szórakozást!
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
1: UK Fever Show.
2: UK Fever Show.
0: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
2: UK Fever Show.
0: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
0: Omega!
5: Oh, come the dice me.
0: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
0: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
8: Műsorajánlót hallott.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Rádió. Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
5: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőola és kőolaj termékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozás esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a Katonai Múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermek halál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Nem szeretném önöket megfosztani a felismerés örömétől. Éppen ezért csak két nevet említek. Demjén Ferenc dalát Ler István varázsolta újjá. A jelszó love, szeretet.

0: Komu reklám?
1: Az egypúpú tevét az különbözteti meg a két púpútól, aki akarja.
0: Komu reklámot hallottak?

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggel!
1: Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálata. Meghosszabbították a hőség miatt a vörös kódot. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Szerda reggel 7 órakor az Agárdi vízmérce 52 cm-t mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője szerint ez alacsonyabb a 2022. szeptemberében mért korábbi rekordnál, amely 53 cm volt. Siklósi Gabriella hozzátette, az elmúlt napokban már előfordult 52 cm-es mérés, de azt nem szélcsendben rögzítették. A mostani adat azért tekinthető hivatalosnak, mert a mérés idején nem volt légmozgás. A szakemberek szerint a mostani negatív rekord várhatóan csak rövid ideig marad érvényben, mert a tó vízszintje a nyár folyamán tovább csökkenhet. Megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálata. Célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. Zagyva Rihárd, a szervezet országos igazgatója azt mondta, a Karitász mentőszolgálatának megalakulása nem csupán egy jármű beállítását jelenti, sokkal inkább annak megerősítését, hogy minden emberi élet érték. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásából jött létre, és az önkéntes mentésben vesznek részt. A vörös kód szombat hajnalban lépett életbe és kedd éjfélig tartott, de a hőség miatt meghosszabbították jövő kedd éjfélig. A rendelkezésnek két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. A Nébih közleménye szerint a kánikula és az elhúzódó csapadék hiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzek gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Kamatot vágott, és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két célét. Varga Mihály jegybank elnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az árréskorlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet, 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Műsorajánló.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 25-én köszöntjük Vilmos nevű kedves hallgatóinkat. A latin-germán eredetű férfi név, a Wilhelm név, Wilhelminus, Wilhelmus alakjából ered. Jelentése erős akaratú és védelmező. A Vilmosok június 25-én kívül ünnepelnek még április 6-án, január 10-én, február 10-én, május 23-án és július 5-én is. A név betézése Vilmoska, Vili, Vilike, Vilcsi, Vilácska, a név jeles viselői Lázár Vilmos, honvédezredes, Abanovák Vilmos festő, grafikus, Zsolnai Vilmos, a pécsi porcelángyár alapítója, és ön, kedves Vilmos. Ezen a napon köszöntjük még Bocsárd, Ivola, Letta, Maxim, Maximilla, Vilma, Viola, Violetta és Viorika nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót!
4: And now, ladies and gentlemen, I would like to play a song from the world.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával június 25-én üdvözlöm Önöket. Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1608. június 25-ével kezdünk, az osztrák, a morva és a magyar rendek nyílt katonai fenyegetéssel arra kényszerítették első Rudolf magyar királyt, hogy mondjon le Ausztria, Magyarország és Morvaország trónjáról öccse Mátyás főherceg javára. Aztán folytassuk a 19. század közepével, 1852. június 25-én megszületett Antonio Gaudi katalán építész, a híres barcelonai Szent Család székesegyház, a befejezetlen Sagrada Familia építője. Maradjunk továbbra is a 19. században, 1876. június 25-én a Cheyenne és Sioux indián törzsek Szilajló, Ülőbika és Két Hold vezetésével a Little Big Horn folyó melletti ütközetben legyőzték az amerikai hadsereg egyik lovassági alakulatát. Folytassuk a 20. század elejével, 1903. június 25-én született George Orwell angol író. Leghíresebb műve az 1984-ben íródott Állatfarm. Maradjunk még a 20. században, 1923. június 25-én született Dorothy Gilman írónő, aki megalkotta Mrs. Polifax detektívet az ifjúsági misztikus regény sorozatában. És még mindig a 20. század, 1938. június 25-én Horthy Miklós kormányzó megnyitotta a Szent István évet, felvonult az egész hivatalos Magyarország, Szent István emlékét törvénycikkben is megörökítették. 11 évet ugrunk előre, 1949. június 25-én született Phyllis George, amerikai sporttudósító, aki 1971-ben elnyerte a Miss America címet. Kentucky First Lady-e és Amerika úttörőnői sporttudósítója volt. És továbbra is a 20. század, és most már itt is maradunk végleg, 1963. június 25-én született George Michael, zenész, énekes. Folytassuk 1965-tel június 25-én, miután az MSZNP központi bizottságának ülése Kádár János felmentését javasolta, a miniszterelnöki tisztség alól a kormány elnökévé Kálai Gyulát nevezte ki, aki ezt a tisztséget 1967-ig töltötte be. És végül, de nem utolsó sorban, 1991. június 25-én Horvátország és Szlovénia kinyilvánította függetlenségét Jugoszláviától. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Üzenet a királyok első könyve 17. részéből.
1: Mert így szól az Úr, Izrael Istene. A lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony is, és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amint megmondott Illés által.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: 2026. június 25-e csütörtök, Evangélium Szent Máté könyvéből 7. fejezet 21-től 29. vers. Abban az időben Jézus így fejezte be a hegyi beszédet. A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, csak az, aki mennyei atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd nekem, Uram, Uram, hát nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben űztük ki az ördögöket, nem a te nevedben tettünk annyi csodát. Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők, mert mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte a hegyi beszédet. A népsokaság elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók. Elmélkedés. A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram. Jézus szavai egyértelműek és világosak. Az ő tanítványának lenni életformáló valóság. A keresztény élet nem puszta hitvallás, hanem engedelmesség, szívből fakadó cselekvő szeretet Isten iránt. Jézus rövid példabeszéde két emberről szól. Mindketten házat építenek, látszólag hasonlóan. A különbség nem a ház külsejében van, hanem az alapban. Az egyik hallgatja Jézus szavait, és a tanítás szerint él, ő a kősziklára épít. A másik is hallja ugyan, de nem váltja tettekre, ő a homokra épít. A vihar érkezése csak időkérdése, és amikor eljön, nem a ház számos díszítő eleme, de nem is a formája számít, hanem az alapszilárdsága. Ez a példázat a keresztény élet lényegét mutatja meg. Az evangélium nem elméleti anyag, hanem szabálykönyv az életvezetéshez. Jézus nem azért jött, hogy okosabbak legyünk, hanem hogy új szívünk legyen. A hit nem vélemény, hanem válasz. Aki valóban hisz, az megéli, amit hirdet. Nem csak Uramnak szólítja Jézust, hanem engedi, hogy valóban ő vezesse életét. Korunkban sok szó hangzik el Istenről. Sok ember vallásos, sokaknak van véleményük Jézusról, de nem ez a döntő, hanem az, hogy van-e élő kapcsolatunk Krisztussal. Olvasom-e szavait? Figyelek-e rá? És engedem-e, hogy formálja lelkemet? Tudok-e megbocsátani, alázatosnak lenni, szolgálni? A keresztény ember Krisztussal él. Ő ad szilárdságot, biztonságot, amikor jönnek a próbák. Mert jönnek. És ha ő az alap, akkor a ház, az életünk nem fog romba dőlni. Uram Jézus Krisztus, segíts, hogy ne csak a számmal valljam meg hitemet, hanem egész életemmel. Add, hogy aszerint éljek, amit tanítottál. Add, hogy ne legyek olyan, mint aki homokra épít, hanem megtaláljam benned az alapot, amely minden viharban megtart. Segíts, hogy szavaidat ne csak hallgassam, hanem szívembe fogadjam és tettekre váltsam. Tarts távol az önámítástól, és adj őszinte alázatos szívet, amely benned bízik. Segíts, hogy életemet rád a szilárd kősziklára építsem. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a nap sugárzásának körülbelül a fele éri el a Föld felszínét? Ennek az energiának egyharmada visszaverődik az űrbe, egyharmada az alsó légtereket melegíti, a maradék pedig a vizet párologtatja.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Majd kalkuttai gyümölcsös pulyka mellett hoztam önöknek mazsolás rizssel. A hozzávalók 4 személyre 60 deka pulyka mell, 4 deciliter főzőtejszín, 1 deci olívaolaj, 2 deciliter édes fehérbor, 1 darab banán, 1 darab ananász és egy üveg medgy. A fűszerekhez majoranna, köri, só és fehérbors kell. Elkészítési módja a következő. Felhevített serpenyőben olívaolajon a lisztbe forgatott pulyka mell filéket mindkét oldalán hirtelen megsütjük. Ezután kiemeljük a hússzeleteket a tányérra, a visszamaradt zsírjában a karikára vágott banánt és a kockára vágott ananászt a meggyel megpároljuk. Főzőtejszínnel felengedjük, fehérborral és köriporral beforraljuk. Sóval, fehérborssal ízlés szerint fűszerezzük. Az elkészítés ideje nagyon rövid, 10-15 perc alatt elkészíthető, köretként mazsolás rizst ajánlok hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Kamu reklám.
1: Húsvéti meglepetések a Coca-Cola. Ez volt a finn verzió, most csinálunk egy magyar. Nem. Húsvéti meglepetések a Coca-Cola. Ez gurú.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
6: Egészségedre.
7: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Felülvizsgálja a meddőségi kezelések államosítását a Tisza kormány. Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Vízi Közmű Szövetség. Őrizetbe vették Fonyód volt polgármesterét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Teljesen felülvizsgálja a meddőségi kezelések államosítását a Tisza kormány, és lehetővé teszik az anonim peteseit adományozást, mondta Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Hozzátette, elméletileg azért államosították a rendszert, hogy sokkal egyszerűbben, gyorsabban validált adatokhoz jusson az államigazgatás is a kezelések és azok eredményessége révén. A privát intézetek jelenléte ugyanakkor gyakran motivációként is hat, akár az állami egészségügyi rendszerre is, a cél pedig az, hogy az állami egészségügyi rendszer felvegye a versenyt a magánegészségügyjel is, mondta miniszter. Hegedű Zsolt azt is elárulta, hogy a petesei donáció kérdését ki fogják nyitni, szeretnék, hogy Magyarországon is elérhető legyen, és ne kelljen a magyar családoknak, akik babát szeretnének kimenniük Brnóba vagy Csehországba. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy a lakosok locsolásra ne csak vizet használjanak, valamint csökkentsék a locsolás gyakoriságát. Mint írták, a vízi közmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak. Ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány vagy vízkorlátozás. Szerda reggel rendőrök állították elő Hidvégi Józsefet, Fonyód korábbi fideszes polgármesterét és a fiát is, a Népszava értesülése szerint, amelyet a Somogyi Főügyészség is megerősített. A két férfi gyanúsítottként hallgatták ki, majd a volt polgármestert 72 órára őrizetbe vették. A vádhatóság az idő rövidsége miatt később dönt arról, indítványozza-e Hidvégi letartóztatását, a fiát viszont szabadon engedték. Az őrizetbe vétel a Fonyódi város üzemeltető cég körüli nyomozáshoz kötődik. A város üzemeltető cégnél tavaly nyár óta zajlik a nyomozás törvénytelen számlázások és kifizetések gyanúja miatt. A nyomozók többször is jártak a cégnél és iratokat foglaltak le. A vizsgálat a 2019 és 2024 közötti önkormányzati ciklust, vagyis Hidvégi József utolsó polgármesteri időszakát érinti. A visegrádi négyek vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Olyan V4-et akarnak, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, jelentette ki a magyar miniszterelnök a gödöllői csúcs találkozót követő sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, erősíteni kívánják az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztés, a kiberbiztonság, valamint az innováció terén. Beszélt arról is, hogy a V4 csoport új állandó taggal nem fog bővülni, viszont alkalmilag meghívnak más országokat is. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet, 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám.
3: Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
4: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
3: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
4: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
5: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Június 25-e, csütörtök. Budapesten jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányúsították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig, a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Sötétek a jelzőlámpák a Fehérvári úton, a Bocskai útnál és az Ulászló utcánál ma 10 óra 45 és 15 óra között áramszünet miatt, a Bocskai útnál a forgalmat rendőrök irányítják. Tart a felújítás a 4. kerületben az István úton. Mától a 25-ös autóbusz Újpest központ megállóját áthelyezték az Árpád útra a Kassai utca elé. Továbbra is sávlezárásra kell készülni az István úton a Deák Ferenc utcától az Árpád útig. Már korábban lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál, és időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károlyi István utcában is. Manapközben elektromos közmű építés miatt a 10. kerületben a Szacsvai közben a Noszlopi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, a Gép utcában a Szita köznél és a Vaskő utcánál útszűkületen kell áthajtani.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 25-én köszöntjük Vilmos nevű kedves hallgatóinkat, a latin-germán eredetű férfi név, a Wilhelm név, Wilhelminus, Willemus alakjából ered, jelentése erős akaratú és védelmező. A Vilmosok június 25-én kívül ünnepelnek még április 6-án, január 10-én, február 10-én, május 23-án és július 5-én is. A név betézése Vilmoska, Vili, Vilike, Vilcsi, Vilácska, a név jeles viselői Lázár Vilmos, honvédezredes, Abanovák Vilmos festő, grafikus, Zsolnai Vilmos, a pécsi porcelángyár alapítója, és ön, kedves Vilmos. Ezen a napon köszöntjük még Bocsárd, Ivola, Letta, Maxim, Maximilla, Vilma, Viola, Violetta és Viorika nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobby Rádióban!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával, június 25-én üdvözlöm Önöket. Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1608. június 25-ével kezdünk, az osztrák, a morva és a magyar rendek nyílt katonai fenyegetéssel arra kényszerítették első Rudolf magyar királyt, hogy mondjon le Ausztria, Magyarország és Morvaország trónjáról öccse Mátyás főherceg javára. Aztán folytassuk a 19. század közepével, 1852. június 25-én megszületett Antonio Gaudi katalán építész, a híres barcelonai Szent Család székesegyház, a befejezetlen Sagrada Familia építője. Maradjunk továbbra is a 19. században, 1876. június 25-én a Cheyenne és Sioux indián törzsek Szilajló, Ülőbika és két hold vezetésével a Little Big Horn folyó melletti ütközetben legyőzték az amerikai hadsereg egyik lovassági alakulatát. Folytassuk a 20. század elejével, 1903. június 25-én született George Orwell angol író. Leghíresebb műve az 1984-ben íródott Állatfarm. Maradjunk még a 20. században, 1923. június 25-én született Dorothy Gilman írónő, aki megalkotta Mrs. Polifax detektívet az ifjúsági misztikus regény sorozatában. És még mindig a 20. század, 1938. június 25-én Horthy Miklós kormányzó megnyitotta a Szent István évet, felvonult az egész hivatalos Magyarország. Szent István emlékét törvénycikkben is megörökítették. 11 évet ugrunk előre, 1949. június 25-én született Phyllis George, amerikai sporttudósító, aki 1971-ben elnyerte a Miss America címet. Kentucky First Lady-e és Amerika úttörőnői sporttudósítója volt. És továbbra is a 20. század, és most már itt is maradunk végleg, 1963. június 25-én született George Michael, zenész, énekes. Folytassuk 1965-tel június 25-én, miután az MSZNP központi bizottságának ülése Kádár János felmentését javasolta, a miniszterelnöki tisztség alól a kormány elnökévé Kálai Gyulát nevezte ki, aki ezt a tisztséget 1967-ig töltötte be. És végül, de nem utolsó sorban, 1991. június 25-én Horvátország és Szlovénia kinyilvánította függetlenségét Jugoszláviától. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Üzenet a királyok első könyve 17. részéből.
1: Mert így szól az Úr, Izrael Istene. A lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony is, és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amint megmondott Illés által.
2: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: 2026. június 25-e csütörtök, Evangélium Szent Máté könyvéből 7. fejezet 21-től 29. vers. Abban az időben Jézus így fejezte be a hegyi beszédet. A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, csak az, aki mennyei atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd nekem, Uram, Uram, hát nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben űztük ki az ördögöket, nem a te nevedben tettünk annyi csodát. Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők, mert mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte a hegyi beszédet. A népsokaság elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók. Elmélkedés. A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram. Jézus szavai egyértelműek és világosak. Az ő tanítványának lenni életformáló valóság. A keresztény élet nem puszta hitvallás, hanem engedelmesség, szívből fakadó cselekvő szeretet Isten iránt. Jézus rövid példabeszéde két emberről szól. Mindketten házat építenek, látszólag hasonlóan. A különbség nem a ház külsejében van, hanem az alapban. Az egyik hallgatja Jézus szavait, és a tanítás szerint él, ő a kősziklára épít. A másik is hallja ugyan, de nem váltja tettekre, ő a homokra épít. A vihar érkezése csak időkérdése, és amikor eljön, nem a ház számos díszítő eleme, de nem is a formája számít, hanem az alapszilárdsága. Ez a példázat a keresztény élet lényegét mutatja meg. Az evangélium nem elméleti anyag, hanem szabálykönyv az életvezetéshez. Jézus nem azért jött, hogy okosabbak legyünk, hanem hogy új szívünk legyen. A hit nem vélemény, hanem válasz. Aki valóban hisz, az megéli, amit hirdet. Nem csak Uramnak szólítja Jézust, hanem engedi, hogy valóban ő vezesse életét. Korunkban sok szó hangzik el Istenről. Sok ember vallásos, sokaknak van véleményük Jézusról, de nem ez a döntő, hanem az, hogy van-e élő kapcsolatunk Krisztussal. Olvasom-e szavait? Figyelek-e rá? És engedem-e, hogy formálja lelkemet? Tudok-e megbocsátani, alázatosnak lenni, szolgálni? A keresztény ember Krisztussal él. Ő ad szilárdságot, biztonságot, amikor jönnek a próbák. Mert jönnek. És ha ő az alap, akkor a ház, az életünk nem fog romba dőlni. Uram Jézus Krisztus, segíts, hogy ne csak a számmal valljam meg hitemet, hanem egész életemmel. Add, hogy aszerint éljek, amit tanítottál. Add, hogy ne legyek olyan, mint aki homokra épít, hanem megtaláljam benned az alapot, amely minden viharban megtart. Segíts, hogy szavaidat ne csak hallgassam, hanem szívembe fogadjam és tettekre váltsam. Tarts távol az önámítástól, és adj őszinte alázatos szívet, amely benned bízik. Segíts, hogy életemet rád a szilárd kősziklára építsem. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
7: Sziasztok!
8: Kozsó vagyok, maradjatok velünk, ez itt a Hobbi Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a nap sugárzásának körülbelül a fele éri el a Föld felszínét? Ennek az energiának egyharmada visszaverődik az űrbe, egyharmada az alsó légtereket melegíti, a maradék pedig a vizet párologtatja.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már rég.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
8: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
8: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
9: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
10: UK Fever Show.
11: UK Fever Show.
9: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
11: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Lezuhant egy magyar gyerek a Bledivárnál. Növelné Magyarország szélerőművi kapacitását a kormány. Hatalmas összegeket kap minden magyar olimpikon a NOB-tól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Súlyosan megsérült egy magyar gyerek, miután szerdán lezuhant a szlovéniai Bledivár melletti kilátónál, közölte a helyi rendőrség. A magyar család a vár körüli sétaúton haladt, amikor a gyerek az eddigi információk szerint megcsúszott a kilátónál, átesett a falon, majd lezuhant a meredek lejtőn. A gyereket a helyszínen ellátták, majd katonai helikopterrel a Ljubljanai klinikai központba szállították. Megjavították az onkológiai intézet klímáját. A meghibásodás miatt a hét elején műtéteket kellett törölni, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt tájékoztatása szerint a stratégiai alapból 3,6 milliárd forintot utaltak ki, hogy legkésőbb július 15-éig azokat a nagyon fontos munkálatokat elvégezzék az onkológiai intézetnél, amelyek működőképessé teszik a klímákat. A miniszter szerint más kiemelt műtőben vagy intézetben nem volt hasonló probléma, ám várható, hogy az előző kormánytól örökölt állapotok miatt nyáron lesznek fennakadások. Több mint tízszeresére növelné Magyarország szélerőművi kapacitását a kormány 2030-ig, részben uniós forrásból. Kapitány István szerint a cél az energiafüggetlenség és az ellátásbiztonság megerősítése, miközben már augusztus végén új pályázatok indulhatnak. A tárcavezető szerint az ország hosszú távú célja az energiafüggetlenség erősítése és a biztonságos ellátás fenntartása, amelyhez a megújuló energiaforrások bővítése kulcsfontosságú. Mint mondta, a szélerőművek fejlesztés az elmúlt években gyakorlatilag leállt, a kapacitás 2016 óta 330 megawatt körül stagnált. Az augusztus 31-ig megjelenő új pályázat révén 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózatra csatlakozása lenne elérhető. Ez közel 1 milliárd eurós beruházást jelenthet. Történelmi döntést hozott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A szervezet a 2026-os milánói cortinai téli ötkarikás játékoktól kezdve minden rajthozálló sportolónak 10 000 amerikai dolláros, átszámítva több mint 3 millió forintos elismerést fizet a részvételért. A NOB 146. ülésén elfogadott határozatról Fürjes Balázs, a szervezet magyar tagja, számolt be közösségi oldalán. Bejegyzése szerint a juttatást minden olyan versenyző megkapja, aki elindul a téli vagy nyári játékokon, és nem váltja ki a már meglévő juttatásokat. A NOB ezzel a lépéssel azt szeretné elismerni, hogy önmagában a kvóta megszerzése is rendkívüli erőfeszítéseket követel a versenyzőktől, függetlenül attól, hogy végül milyen eredményt érnek el a játékokon. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet, 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Június 25-e, csütörtök. Budapesten jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányúsították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig, a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Sötétek a jelzőlámpák a Fehérvári úton, a Bocskai útnál és az Ulászló utcánál, ma 10 óra 45 és 15 óra között áramszünet miatt, a Bocskai útnál a forgalmat rendőrök irányítják. Tart a felújítás a 4. kerületben az István úton. Mától a 25-ös autóbusz Újpest központ megállóját áthelyezték az Árpád útra a Kassai utca elé. Továbbra is sávlezárásra kell készülni az István úton a Deák Ferenc utcától az Árpád útig. Már korábban lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál, és időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károlyi István utcában is. Manapközben elektromos közmű építés miatt a 10. kerületben a Szacsvai közben a Noszlopi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, a Gép utcában a Szita köznél és a Vaskő utcánál útszűkületen kell áthajtani.
0: Hobby Rádió.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
4: Ami megment, T-Rádió.
5: Folytatjuk a beszélgetést Komara Miklós főorvosúr, mentő, egykori mentő főorvosúr életéről. Debrődi Gáborral történik mindez, a Mentőmúzeum vezetőjével, igazgatójával. Adásmunkatárs Ányos Gábor, a mi világunk mai műsorvezetője pedig Marosi Antal. A gazdag örökség kérdéskörénél fejeztük be, hogy az első részben egy 2022-es felvétellel tisztelegtünk a főorvosúr emléke előtt, és azt ígértük, hogy egy kicsit kibontjuk az ő életét. Tessék szívesen akkor segíteni ebben, Debrődi Gábor.
6: Igen, tehát ez a gazdag élet, ez egy 18 éves, frissen érettségizett fiatalember első napjaival indul az országos mentőszolgálatnál, érdekes körülmények közt egy dunai hajó.
5: Igen, ezt elmondta ő, csak egyetlen. Talán nem hallottad, hogy nem emlékszel, meg hát nem is hallottad a felvételt, amit bejátszottunk. Ez nagyjából megvan. Tehát az, hogy ő egy hölgyel való találkozás, ami nem szerelmi találkozás volt, inkább egy ilyen ezoterikus egymásra találás, és segítés a hölgy részéről, hogy merre folytassa az életét.
6: Igen, hát ő nem is egy filmszerűen gondoltam elmondani ezt a hosszú életet, de hogy, ahogyan ő a mentőkre találta, ahogyan ők egymásra találtak, a mentőszolgálat meg Komara doktor, az egy nagyon érdekes szakmai életutat kezd meg. Nem volt olyan sokáig a mentőszolgálattal, tehát 2 évet töltött el, 56-ban lépett be, 57 és 58-ban már, tehát 2 évvel később, nagyon helyesen egyébként, hiszen ezt nagyon sok kortársa hasonlóképpen tette, megkezdhette tanulmányait, akkor még Pécsi Orvostudományi Egyetemen így hívták. És nagyon nagy vágya teljesült végül is, a medicinában ugye időközben feleségével is megismerkedett, és hát így a medicinával ugye elvégezte magát egy életre, hiszen ő 56-ban abban a nehéz helyzetbe került, a fiatal 18 éves mondhatni, hát abszolút kezdő mentőápolóként egy idős bajtársunkkal együtt, egy gépkocsivezetővel gyakorlatilag ketten látták el Csepel városrész mentőellátását. És hát nem csak a csepeli forradalmi eseményeknek szemtanúja ő, hanem ugye október 25-én ugyan nem mentővel járt a parlamentnél, de magánemberként oda később kiment, és a Köztársaság téri pártház ostroma, illetve pártházból történő tömegbelövetésekkor viszont mentőkocsival van a helyszínen, nagyon sok mindent lát, ez október 30-án volt, nagyon sok mindent látott, megszerette, elkötelezett hívelet az embermentésnek a segítségnyújtása, de hát ugye érezte teljes joggal, hogy tovább akar tanulni, magasabb szinten akarja az életmentést tűzni. És miután ő be is fejezte az egyetemet, egy családot alapított, aztán valahogyan őt az élet, hát ugye a gyermekgyógyászat felé sodorta, és el kell, hogy mondjam, a hazánkban nem is annyira, viszont miután ő az akkori Nyugat-Németországban, tehát a Német Szövetségi Köztársaságban emigrált családjával, 2 lányával és feleségével, ő ott egy rendkívül gazdag életutat futott be. Magyarországon is egyébként, tehát ő praktizált, tehát jó pár év volt itt mögötte, de nagyjából egy évtizeddel később ugye már váltott, Németországban folytatta tovább. Nagyon nehéz életkörülmények között éltek egyébként a úgy emlékszem, a csornai kórházban, gyermekkórházban dolgozott, egy nagyon megbecsült, ugye főorvosként dolgozott, de nehéz életkörülmények között.
5: Komáromban, és... jól emlékszem,
6: Komárom, igen, köszönöm, elnézést kérek, igen.
5: De pont az érdekes, hogy szembe volt a mentőállomás, és én kérdeztem is, igen, a főorvosolat abban bizonyos interjúban, hogy én értem, hogy a kórházban kezdett el dolgozni, de nem volt neki vágyakozása, amikor meglátta kimenni a mentőautót szemben a mentőállomás kapuján, és mondta, hogy nem, és hogy milyen érdekes, hogy így le tudta zárni.
6: Ő leszárta egy magában, mert őt a gyermekgyógyászat annyira lekötötte, és hát gyakorlatilag, mint a fehér holló, olyan kevesen voltak ott a vármegye területén, de hát országos viszonylatban is tényleg úgy kapkodtak utánuk a gyógyintézetek, szakrendelők. Nagyon fiatalon, 31 néhány évesen, ő már főorvos, ott Komáromban, és egy hatalmas nagy területet látott. Tehát egy Warburg típusú személyautóval, ami akkor egy nagyon nagy szám volt, azzal rótta a vidéket, tanyákra, falvakra, mindenhova eljárt, közben kórházban praktizált. Tehát egy szeretett, egy elismert személyiség volt, de aztán valahogyan világot is akart látni, mert mondom, nagyon nehéz életkörülmények közt éltek, és akkor döntött így, hogy hát lépni szerette. És hát megtörtént a lépés, kimentek Németországba, most nem akarom végigmondani ezeket a stációkat, de gondoljuk el, hogy milyen ember fölötti munkát igényel, gyakorlatilag németül semmit nem tudott. Ő szíve szerint egyébként Kanadába ment volna, ez meg két terve volt, aztán valahogyan Kanada nem sikerült, ja már pedig azért nem, mert Kanadában, míg a Német Szövetségi Köztársaságban azt mondták, hogy újra a szakvizsgáját le kell tennie, hát ugye gyakorló orvosként azért ez nem volt neki olyan nehéz, viszont ugye a nyelvtudás az gyakorlatilag rettenetesen sokat tanult. Az orvos kollégái helyett fölvállalta a zárójelentések írását, így magát a szakmai szöveget elég hamar megtanulta, aztán a több irodalmi rész is jött maga után, aztán végül is itt tényleg sikerült a szakvizsga. Na most csak Kanadában nem ez volt, Kanadában pedig magát az egész orvos egyetemet, hát nem a 6 évet kellett volna végigjárnia, hát azért gondoljuk el azért azokat az államvizsgákat, ugye mind letenni, mint hogyha korábban nem tanult volna egyetemen. Hát részben megalázó is, meg hát azért egy családos 30-valány éves ember esetében ez teljesen irreális, tehát ő egyszer van megszerzett egy diplomát, nem akart még egyszer nekifutni, így aztán maradt Németország. És Németországban ő nagyon nagy sikereket ért el, például a Fekete Erdőben is dolgozott, nagyon széles illetőtfa mögötte. Helmut Kohl, a Német Szövetségi Köztársaság kancellárja, és az ő felesége is figyelemmel kísérte az ő munkáját, hiszen olyan újdonságokat, mint a gyermek neurológiában, az epilepszia betegség kutatása, az idegrendszernek a sérülései terén végzett kutatásai, illetve hát ennek a gyógykezelése, ez a maga idejében ez egy teljes egy novum volt, tehát egy olyan új szakterületet kezdett el, gyermek EEG vizsgálatot, tehát elektronikafalográf vizsgálatokat, amik gyakorlatilag akkor tehát még nem voltak, ne felejtsük el, itt a 70-es években járunk, és hát a kancellárnak a felesége például neki személyesen a Fekete-erdei gyermekkorházban adományozott egy ilyen speciális ilyen EEG készüléket, amivel hát tényleg országos viszonylatban is egy elismert szaktekintélyen nőtte ki magát. Emlékszem, mondta, hogy nem csak Heidelberg az egyetemi város, hanem Heidelberg szomszédságában, most itt annyira nem jut eszembe, a másik város neve szintén, oda is meghívták őt konzíliumba. Tehát ő egy számon tartó személyiség volt. Aztán ugye elmúltak ezek az évek, míg a nyugállománya mellett is még ügyeleteket vállalt, dolgozott különben Európa több országában is. Tehát ügyeleteket vállalt, aztán később 2017-ben végül is a gyermekei unokáját, ugye az unokák már Németföldön születtek, hát a gyermekeik pedig ugye ilyen kisiskolás lányok voltak, amikor átköltöztek Németországba. Tehát ők már maradtak ott, és akkor feleségével, Juditkával együtt visszajöttek Magyarországra 2017-ben. Én csak elnézést Mannheimbe, tehát Heidelberg melletti másik egyetemi városba, Mannheimbe is volt, hogy őt hívták meg konziliumba, tehát nagyon sokat számított az ő szava egy-egy beteg vizsgálata, illetve a jövőjét, illetve hát diagnózis felállítása kapcsán, illetve terápia kapcsán. Aztán 2017-ben végül is úgy döntött, hogy hazajön Magyarországra, ha jól számolom, ekkor összesen 77 éves volt, hazajön, ugye abba hagyta a praxist, és itt én csak tényleg azt sajnálom, hogy nem akkor keresett meg engem a múzeumban, csodálatos évek lettek volna még előttünk, de hát a teremtő ezt nem így rendelte. Ugye akkoriban ugye még ugye Kovács Gábor, Szegedszky Dezső bácsi, főorvosor, ugye akkor még éltek, és ugye velük tartott tovább ez a nagy intenzív kapcsolat, barátság, és sajnos ők ugye közben elhunytak, és ugye akkor megjelent a Jorgos Bajtárs, és hát amit nagyjából kortársai elmondtak, ugyanazt erősítette meg, és hát itt ez a 4 év nagyon, nagyon érdekesen telt. Fölügyeltek rá egyébként az egészségügy szervezői is, 2023-ban például, ugye 2022-től már ő ott koszoroz velünk, ugye miután Kovács Gábor.
5: Igen, akkor készült elhúny. A beszélgetés.
6: Igen.
5: Viszont elhangzik Kovács Gábor neve a korábbi interjúban is, majd egy picit szenteljünk meg Gabi bácsinak is.
6: Hogy
5: ugye egy külön fejezet volt itt a T-rádió műsoraiban.
6: És
5: de
6: hogy
5: most
6: igen.
5: Nem most, hanem hogy menjünk, tehát logikailag valamikor illesszük be Gabi bácsi emlékét is.
6: Talán egy másik beszélgetésben, vagy hogy?
5: Hát, hogy ennek a beszélgetésnek valami későbbi részében. Most ugye igen. Ott tartunk, hogy elment koszorúzni, mi ebbe az időszakban találkoztunk, 2022-ben. Mi igen. Az, amit ő hozzá tudott tenni a mentés történetéhez, vagy amit meg tudott erősíteni? Abból a néhány évből, amiről már ugye megemlékeztél, hogy a egyetem előtti, egyetem alatti években volt olyan mentőszolgálatnál, tehát mi az, amit ő le tudott tenni az asztalra neked, muzeológusnak, ami segíti a múlt megismerését?
6: Hiszen igazából mondjuk a mentőszolgálat 50-es évek második felében végzett munkája, ha csak nem a rohamkocsiról beszélünk, ahol az ekkortájt azért még ilyen embrionális állapotban voltak azok a magas szintű beavatkozások, amik napjainkban már ugye az alapbeavatkozás részét képezik. Hát azon kívül azért a mentőszolgálat akkor még zömében szállítás és sérült orientált. Tehát amit megerősített, azt az elkötelezettséget, azt a szakta szeretetet, azt az őszinteséget, ahogyan tényleg ez a világháborús fiatal generáció, ahogyan 56-ban a legpokolibb helyzetekben is az életmentésért megtett mindent, az a tisztaság, az a nyitottság, az emberek felé, a munkába vetett hit. Tudom, most nagy szavakat és általános dolgokat mondok, de tényleg higgyel minden egyes kedves hallgató, ezeknek a szájából arany volt minden szó, ahogyan beszéltek a hivatásunkról, és tényleg így beszélt róla. És ugye, hát ami újdonságot ugye hozzátett egyrészt, ugye Kovács Gábor egy évtized után klinikai pszichológusként az Orfiban folytatta tovább, továbbiakban nem mentőzök, viszont idős korában visszatért a mentők nagy családjába, mint hogy ő is megkapta a miniszteri kitüntetést, ahogyan megkapta Komara főorvos bajtárs, és rendkívül büszke volt, tényleg többször nem voltam náluk látogatóban Győrött, és ott az ebédlőben, vagy a halban volt ez a bekeretezett oklevél. Nagyon büszke volt, és a Gábor bácsi is ugyanazt mondta, hogy idős korában visszatalált a gyökereihez, és nagyon örültek mindketten annak, hogy ők még számítanak, őket még valakik meg akarják hallgatni, és ugye egymásnak adták sajnos ilyen értelemben a stafétát a kossuth-téri koszorúzásokkor. Aztán ugyanez vonatkozik a parlamenti ülésekre is. Ugye Gábor bácsi esetében ugye jött a Covid, ugye a pandémia idejében ugye nem lehetett ilyen rendezvényeket tartani, tehát ő ebből így sajnos így ki is maradt. Viszont a főorvos bajtárs Komara doktor ott van a parlamenti üléseken, de hát ő sem tudott nem hiszem, azt hiszem kettő alkalommal, vagy három, nem, azt hiszem két alkalommal tudott teljesen, de rendkívül büszke volt, jó érzés volt őt ott kísérgetni, terelgetni, szendvicseket, összelopkodni a kis tányérjaira, meg kis sütiket, és ott ült ott egy ilyen hotelban, ott kérdezgették, ott csodálatos volt örömet okozni ennek a nagyszerű embernek, hogy mi megtudjuk, hogy fiatalok van. Igen, itt vagyok.
5: Muszáj, hogy megkérdezzem, hogy én ugye láttam a te kapcsolatodat a Gabi bácsival is. Nem nagyon láttam bele olyan mélységébe Kamara főorvossal való kapcsolatodat, de azért az elmondottakból lényegében ugyanaz következik, mint amit Kovács Gábornál megtapasztaltam, hogy neked valami halatlan, hogy érdeklődésed, tapintatod, elszántságod, kitartásod van az idősebb generációk iránt, és ez már nem csak a múlt megismeréséről szól, hanem már emberileg is valahogy úgy érzem, hogy te elköteleződsz, és ez nem baj, csak úgy érdekességképpen hozom föl. De kíváncsi volnék a te lelkedre egy kicsit azért, aztán majd megyünk tovább a Kamara főorvos úr történetében.
6: Nézd, Anci, köszönöm a kérdést. Én egy fiatalos, lelkületű ember vagyok, tehát mikor órát tartok, akár mondjuk egyetemen, vagy bárhol máshol, szeretem a munkát, szeretem a viccelődést, zavarban vagyok, mikor valakik úgy akarnak kezelni, hogy egy kicsikét valami többlet, hogy most nem akarok erre példákat mondani, de szeretem az egyszerű, a jó hangulatú közvetlenséget. De ezek az idős bajtársak hozzám úgy kerültek, hogy ugye ismerve is, rendkívüli módon szeretve és értékelve az OMS, ezek az emberek tényleg azért az alapítókövek, az alapító kockái ennek a dolognak, és ez az én részemről akkora elismerést, egy olyan tiszteletet vált ki az ő személyeket illetően, hogy hát ugye sajnos, hogy az ember ebből főz, mint történész, tehát egy 30-40 évesből től nem várható el, hogy beszéljen a 60-as évekről, 50-es évekről, ami már olyan messze volt, hogy örülünk neki, hogyha Orális-Szari kapcsán egy újabb poszlány még eljut hozzánk. Na most ezeket az embereket megismerve, hát ez egy ők is ugye eleve nyitott személyiségek, hiszen akkor nem jöttek volna a mentőköz, meg ugye gyógyítottak, beteggel foglalkoztak, tehát nem volt nehéz itt ezt a kapcsolódást kialakítani, és azt gondolom nagyon jól esett mindkettőjüknek ez az állandó stimuláció, az állandó telefonügyelet, az állandó programokon való részvétel, mindkettőt egyébként, a Miklóst is, főorvos bajtárst, azt is vittem ugye a programokra, rendezvényekre, és mind a ketten azt mondták, főleg ugye most legutóbb ugye a lányait a temetés után, meg már az előző időszakban is felesége is, hogy ugye ez a 4 év ez egyszerűen, mint egy második aranykort hozott az életébe, tele van programokkal, odafigyelnek rá, nem az van, hogy a meccset nézi otthon, mint nyugalmazott főorvos, vagy kiül a kertbe macskát csimogatni, hanem az, mint a nem magasabb dolgokat nem tudnak csinálni, de hát azért egyedüljöttek így Győrben. Tehát, hogy ez neki egy óriási nagy segítség volt. Hát arról nem is beszélve, ugye idős bajtárs volt mindkettő, tehát azért az orvosi segítségnyújtás olyan értelemben, most nem akarok ilyen betegségeikről beszélni, de hát azért sok esetben volt ilyen autóval, azért hoztam vittem őket különféle beavatkozásokra, kezelésekre is, hát ez rendkívül hálásak voltak. Én pedig jó szívvel tettem, mert én úgy éreztem, hogy akkor az országos mentőszolgálatot képviselem, hogy egyfajta elégtétel ezeknek az idős embereknek, akik most már ugye csak emlékeikben tudnak így a mentővilágról beszélni, de a szívük még ott dobog, mert mind a ketten halálukig hordták egyébként. Én adtam mindkettőnek ilyen onszos kitűzött, mindig rajtuk volt, mindig. Akárhova mentünk, vagy a pulóverem volt ott, amikor mentem hozzájuk, vagy lehet a kartigánon. És jó érzés volt az, hogy én ezt a mentőszolgálatunknak a nevében megadhatom nekik ezt a figyelmességet, ezt a szeretetet, és tényleg azért az is, amikor mi itt koszoroztunk a Kossuth téren, ahogy itt a vezetői kar ránézett, rájuk nézett, nekem egy nagyon jó érzés volt, hogy igenis ez a korszak is elmondhatja magáról, hogy megbecsüli a régi embereket, a régi bajtársokat. A világ persze fut tovább a maga fénysebességével áramlanak az információk, de akkor is vannak alapok, amik mellett meg kell állni, és se kell őket venni, és ha segítségre szorulnak, oda kell hajolni, segíteni kell, hiszen ők nincsenek, ők nem teremtik meg ezt a szakmát, ezt a gazdagságot, amiből építkezik akár az OMSZ, a kórházon kívüli segítségnyújtás, akkor mi sem vagyunk itt. Tehát ez egy szimbiotikus kapcsolat, igen. Egyik a másikkal segít kapcsolatban áll, és ez egy nagyon nagy érték.
5: Mondott, hogy ez készül Komara főorvos úr kapcsán, emlékszem?
6: Igen, igen, készül.
5: A Gabi bácsi kapcsán készült valami?
6: Nem készült.
5: Vagy még azzal tartozol?
6: Hát tartozom, igen, csak én ugye a Gabi bácsinak, itt Kovács Gábornak én többször mondtam, hogy elmegyek hozzá, pihenjen, én odaülök az ágya szélére egy székre, bekapcsolom a diktafont vagy a telefont, és kezdjünk beszélgetni, beszéljünk, ki ne fussunk az időből, és akkor mondta, jól van, Gabókám, jól van, jó. Hát most mit tudok többet erőszakoskolni? Nagyon sokszor mondtam, 3-4-5 alkalommal minimum mondtam neki, hogy elmegyek hozzá, beszélgessünk, tényleg, és ugye ezek a kapcsolatok ugye átalakulnak, tehát munkakapcsolatból nagyon erős baráti szálak szövődnek, és azért észre kell tudni venni, hogy azért ki kell tudni azért venni azokat az infókat is azért, amik vannak, és hát sajnos valahogyan a Gábor bácsi egy kicsikét ettől úgy, talán a szemérmessége okán, nem tudnám megmondani, de valahogy ugye az egész magánéletét, most nem a familiáris értelemben, hanem ezt az egészet néha megnyílt, megmesél, de valahogy úgy inkább ezt az 56-ot proponálta, tehát ő inkább etéren ebből nagyon szépen és többször is nagyon meghatóan emlékezett meg, de valahogyan innen. Na most a Miklós ő azért egy kicsikét, főorvosod, azért egy nyitottabb személyiség volt, és hát halál előtt szó szerint, ugye május 13-án, jól emlékszem, akkor 13-17-én el is kérek itt a halálnapját illetően, de minden esetre a halál előtti napokban, ugye május 10-én volt a mentők napi, ez pénteki nap, én pedig azt hiszem kedden mentem le hozzá, és akkor mondtam neki, hogy most mindenféleképpen csinálunk egy rendes videóinterjút, mert nagyon fontosnak találom. Ő mondta, hogy jó, legyen így, és akkor az ágyból akkor segítettem. Egy könyves polcelli nagyon szép környezetben sikerült őt beültetni ezzel a guruló székkel, és tényleg egy nagyon jó másfél órás videóbeszélgetés. Van már egyébként fel egy korábbi felvétel is, amit a Lovashajni operatőrasszony, akiket nagyon hálás vagyok emiatt, készített a Gábor bácsiról is. Tehát van nekünk egy ilyen október 23-ai beszélgetésünk is, de hál' Istennek született azért egy másik ilyen videó felvétel is. És hát ugye a könyv. Tehát ő azért egy kicsikét bátrabban részletezi az életét, tudván, hogy én most ki fogom őt jól vesézni, elnézést, de kivesézem és kiszedek belőle mindent. Nem is nagyon kellett őt vesézni, mondta ő magától nagyon aranyosan. Ebben viszont benne volt a gyermekkora, nagyon sok minden, a háború, a végtelen nyomor, amikor a Dunaparton az apukája meg az anyukája próbált valami kis láboskába valami meleget főzni ott a kövek, elképesztő nyomorban. És mégis ugye mire vitte, milyen nagyszerű ember lett belőle, és hát mindent elmondott, és én mondtam is azt akkor neki, hogy ez most azért van, hogy elkészüljön ez a könyv. Hát a címét talán elmondhatom, mert ő tud erről a címről, és akkor maradjunk meg amellett, hogy amiben mi megállapodtunk, és tetszett neki, ez a Markó utcától a Fekete Erdőig, tehát Markó utcától a Fekete Erdőig címmel, és ez a nagyon színes, mély szakmai élet is, és hát ugye családjával a történet, ez ezt az egész életet, ezt a közel 90 évet majd magába foglalja. Nem akarom én minden egyes percét itt kitárgyalni az életének, de ezért fontosnak találom, hogy igenis az utókor megismerje őt, itt maradjon közöttünk továbbra is, akkor is, hogyha a múzeumban, könyvformátumban, meg felvételekkel, vagy akár az országos Széchenyi könyvtárban, mint köteles példányként leadott könyvek formájában, igenis maradjon itt köztünk főorvos Bajtás, mert egy nagyszerű, egy nagyon jó lelkű, egy nagyon határozott, végtelenül jó szándékú kedves emberről van szó, tényleg csak itt akarja beszélni.
5: Igen. Nagyon szépen köszönöm. Pontosan ez ott a célom nekem is, hogy állítsunk emléket, még akár úgy is, hogy két különálló műsorban emlékezünk meg róla. Köszönöm szépen. Komara Miklós főorvosra emlékeztünk. Országos Mentőszolgálat volt a segítségünkre Derődi Gábor múzeumigazgató, mentőmúzeumigazgató személyében. Adásunkat társa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
7: T-Rádió. Társ a bajban.
8: A T-Rádió műsorát hallották.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.
9: Mi

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Teken zárva tart sok kisebb benzinkút, szerves szennyeződés került a Szimva patakba. Felfüggesztik a debreceni Szemkorp akkugyár tevékenységét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Független Benzinkutak Szövetsége közölte, hogy pénteken sok önálló töltőállomás zárva lesz. A magyar családi tulajdonban lévő benzinkutak egynapos bezárással tiltakoznak, mert egyrészt a védett árak miatti veszteségeik elviselhetetlen mértékűre duzzadtak, és a Fidesz kormány által meghirdetett kárenyhítő támogatást nem kapták meg. Másrészt az ellen is tiltakoznak, hogy, ahogyan fogalmaznak, bárki egy személyes korlátlan felhatalmazást kapjon arra, hogy bármikor új hatósági árat vezet. Be, ismeretlen okból, ismeretlen mértékben és ismeretlen tartalommal. Szerdán több mint 3 dollárral esett a globális irányadó olajár, a Brent nyersolaj jegyzése 4,3%-kal 73,74 dollárra csökkent, ezzel a háború kitörése előtti szintre süllyedt. A visszaesés hátterében a hormuzi szoros forgalmának normalizálódása áll. Chris Wright, amerikai energiaügyi miniszter szerint a tankerforgalom katonai kísérettel már megközelíti a háború előtti forgalmi szintet. A laboratóriumi vizsgálatok alapján a Szimvapatak miskolci részén kedden észlelt szennyezés nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőség romlást is okozott, közölte a Facebook oldalán Tóth Szántai József szerda délután. Miskolc polgármestere szerint a patak városon áthaladó felső szakaszán tapasztalt szennyező beömlésnél a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A patak belvároshoz közeli alsóbb részén a Szimva terasz környezetében már alacsonyabb értékeket mértek, vagyis a szennyezés a vízben haladva hígulni kezdett. A szakemberek szerint jó hír, hogy a halak jelentős része el tudott úszni a szennyezéssel leginkább érintett területekről, olvasható a bejegyzésben. Felfüggeszti a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat a Szemkorp tevékenységét környezetszennyezés miatt, közölte a hivatal szerdán. A közleményük szerint a megyei kormányhivatal vízügyi vízvédelmi hatósága akkreditált mintavételre kötelezte a Szemkorp Hungary Kft-t a monitoring kutakból, a csapadékvíz elvezető rendszerből és a tározóból. A vállalat ugyan a mintavételezést elvégeztette, de az eredményeket és a kiértékelést határidőn túl küldte meg a hatóságnak, amiért 1 millió forint bírságot kellett fizetnie. A környezetvédelmi hatóság is hatósági eljárásokat indított, kármentesítést rendelt el, a vállalatot tényfeltárásra kötelezte, és eljárás indult a vállalattal szemben az engedélytől eltérő üzemelés miatt. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Ahol életre kel a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
4: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
3: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
4: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
5: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
7: Fogalmam, hogy melyek pusztába!
8: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
9: Június 25-e, csütörtök. Budapesten jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányúsították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Sötétek a jelzőlámpák a Fehérvári úton, a Bocskai útnál és az Ulászló utcánál ma 10 óra 45 és 15 óra között áramszünet miatt. A Bocskai útnál a forgalmat rendőrök irányítják. Tart a felújítás a 4. kerületben az István úton. Mától a 25-ös autóbusz Újpest központ megállóját áthelyezték az Árpád útra a Kassai utca elé. Továbbra is sávlezárásra kell készülni az István úton a Deák Ferenc utcától az Árpád útig. Már korábban lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál, és időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károlyi István utcában is. Manap közben elektromos közmű építés miatt a 10. kerületben, a Szacsvai közben, a Noszlopi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, a Gép utcában, a Szita köznél és a Vaskő utcánál útszűkületen kell áthajtani.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
10: Ez itt a média válogatott sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Vendégem Kassai Zsolt. Szia Zsolti!
11: Szia Cintia!
10: Zsolti, téged a Non-Stop Bokából ismert meg az egész ország, mint beatboxos.
11: Így van.
10: Hol jöttél rá először, hogy neked a hangod több, mint beszédhang, és hogy színpadra teremtettél?
11: Köszönöm kérdését. 13 éves voltam, Kőbányán nőttem fel a Pongrász telepen, és akkor ott csinálták a srácok, és akkor egyből beleszerettem. Akkor még 2010 előtt, szerintem mikor? 2007-ben talán, vagy 2008-ban, amikor kezdődött a Big Brother, ott igen, forgatták Kőbányán, és akkor ott volt a Király Linda, meg QC, és akkor ez volt az első, amit megtanultam, hogy Big Brother, tehát a Big Brothernek, wow, a zenéjét tanultam meg legelőször, és akkor ez így évről-évről így fejlődött.
10: Hogy kezd el valaki ilyet gyakorolni? Tehát volt-e valami motiváció, vagy egyáltalán hogy jöttél rá arra, hogy te erre képes vagy? Most őszintén nagyon jól hangzik, de én nem tudnám ezt kihozni magamból valószínűleg. Mi volt, ahogy így rájöttél a hangodnak erre a különleges tehetségére?
11: Ez bárki meg tudja tanulni.
10: Tényleg?
11: Lányok is, férfiak is. Úgy van, hogy magyar ABC betűt használom, azt mondod, hogy pici kislány, pici kislány, pici kislány.
10: Wow.
11: És akkor így a magyar ABC betűvel bárki meg tudja csinálni, csak egy kis gyakorlás kell.
10: Nagyon jó. Meddig tartott az utad, mire ezt profi szintre tudtad vinni?
11: Azt mondom, hogy egy haladó szint az 1-2 év, de kell legalább egy ilyen 5-6 év folyamatos gyakorlás, míg ilyen haladó és profi köz, de mindig van jobb, de azt mondom, hogy inkább középhaladó, nem vagyok még profi.
10: Mindig van hova fejlődni mindenben. És a családod mit szólt ehhez, mikor odaálltál? Sziasztok, én mostantól beatboxer leszek. Vagy ez hogy nézett ki nálad? Mit szóltak az utathoz?
11: Hát először nagyon furcsának vélték, mert apukám mondta, hogy hát mi ez a hülyeség, össze-vissza köpködök, és miután bekerültem a 2010-es X-faktorba, 4 élőadás, és az 5. estünk ki, utána így hazamentem, és azt mondta, hogy na fiam, engem is megtanítottam beatboxolni. Tehát, hogy így egy éles váltás volt. Tehát jó, hogy ezt kaptam az életből, mert nem ismertek el, meg úgy nem tartották ezt olyan nagynak, és miután bekerültem a műsorba, és a 2010. december 21-22 kétszer Teltházas Aréna koncertet adtunk, kétszer 12 000 ember előtt feléptünk, az adott egy olyan nagy élményt, meg ilyen elismerést, hogy másképpen álltak hozzá, meg hozzám a csapathoz, meg mindenhova. Tehát ez jó volt.
10: De. És Malek Miki volt a mentorod.
11: Így van.
10: Volt valami olyan, amit így átadott neked, egy gondolat, egy mondat, ami a mai napig kísér, ami mondjuk úgy, hogy mély nyomást gyakorolt az utadra?
11: Ma hát mindig mondta, hogy nagyon ügyes vagyok, meg tehetséges, és mondta, hogy ne adjam föl soha, és sokat gyakoroljak, és a mai napig tartom vele a kapcsolatot, hogy e-mailen meg Instagramon így szoktunk egymás történeteire reagálni. Ő most kim van Dubajban, ott csinál zenéket, meg oktatást csinál, amit a Berklin megszerzett tudást, azt most átviszi oda, abba a közegbe.
10: Mondtad, hogy sokáig nem ismertek el meg, hogy nem volt egy olyan kimagasló tehetséged, míg fel nem fedezted magadat, hogy neked mit jelent a siker?
11: A siker? Az, hogy tényleg, hogy elismernek, és az, hogy az emberek visszaigazolják azt, hogy ügyes vagyok, és hogy tudok nekik adni egy olyan élményt, vagy olyan kedvességet, ami jó élményt, amivel meg tudom őket örvendeztetni. És az már tényleg siker, hogyha tudsz valamit adni az embereknek, valami pozitívumot, vagy valami élményt.
10: Értéket teremteni mindig siker. Így van. Mikor volt először életedben az a pont, amikor érezted, hogy na úton vagyok, tartok afelé, a pont felé, amire mindig is vágytam?
11: Igazából az első élő show utána már éreztem azt, hogy így jó helyen vagyok. Ilyen hullámvölgy azért mindig volt, de az megadta löketet, hogy érdemes ezzel foglalkozni csapatba, csak mivel a csapat az megszűnt, most újabb énekest találtam, és akkor most fogom újra kezdeni, remélem, hogy sikerem. Egyedül nem éreztem mindig, hogy megy, de csapattal, amikor csapatba zenéltem, együttesbe akkor úgy sikerült, tehát az jó volt akkor.
10: Szuper! Nagyon szépen köszönöm, most hallgassunk egy kis zenét, és hamarosan térünk vissza.
11: Nagyon köszönöm.
10: Köszönöm.
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
5: Műsorajánló.
2: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció. Illés.
7: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
4: Omega. Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdély Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Sziasztok! Újra itt vagyunk Kassai Zsolttal, aki beatboxer. Még arról nem meséltél nekünk, hogy milyen volt a kicsi Zsolt. Csendes, vadóc, vagy inkább társasági, egyedül? Uh-huh. Mit mondanál magadról?
1: Inkább az, hogy ilyen közösségi csapatjátékos. Mindig én szórakoztattam az embereket, amikor mondjuk utcát takarítottam, mert 14 éves korom óta én dolgozok, és akkor az volt, hogy a telepen ott voltak a helyi srácok, és akkor tudták, hogy tudok beatboxolni, és akkor gyere ide Zsoltika, nyomd el a Jackson.
0: Nagyon jó.
1: Tehát, hogy így szórakoztattam őket, és ott táncoltam ott a söprűvel.
0: Zseniális. És az iskolában jó tanuló voltál?
1: Hát azt mondom, hogy közepes, de csináltuk olyat, volt egy brékes haverom, és akkor mivel hangutánzással is foglalkozok, a tanár írt a táblára, és akkor így utánoztuk mondjuk a hangszórót, és akkor... És akkor mondta, megfordult a tanár, is mondta, hogy kapcsoljátok ki a zenét, és akkor megint elfordult, és akkor így szórakoztunk, ez így jó volt.
0: Akkor rosszont kisgyerek voltál.
1: Hát én közepes.
0: Közepes.
1: Is.
0: Tanulás mennyire érdekelt?
1: Figyeltem az órán, jó volt a magatartásom, ami rám ragadt. És akkor hazamentem, utána YouTube-on néztem a beatboxosokat, meg ilyen. Tehát, hogy akkor nem nagyon tanultam, de ami rám ragadt, az épp elég volt.
0: A kamaszkorodnak mi volt a meghatározó íve? Általában mindenkinél így beüt a kamaszkor, és aki mondjuk addig egy ilyen stabil átlagot hoz, az is kicsit kifordul magából. Mennyire volt veszedelmes a kamaszkorod?
1: Nekem teljesen jó volt, mert 14 éves korom óta ugye dolgozok, igen, és félreraktam a kis pénzem, és a református ilyen hittanra jártam, és ez volt a meghatározója az életemnek, és azt mondtam a hittantanáromnak, hogy Gergő bácsi, én gitárt szeretnék vásárolni telefon helyett, és azt mondta, hogy ha eljárok templomba, akkor ingyen megtanít gitározni, és egy picit tudok gitározni, és akkor így jó közeg nőttem fel.
0: Mennyire meghatározó a vallás az életedben?
1: Vasárnaponként szoktam járni templomba, tehát hogy keresztény életmód. Tehát, hogy teljesen így a normál, hogy betartjuk a 10 parancsolatot, az már bőven jó, megpróbálunk jó ember maradni.
0: Köszönöm. Hogyan emlékszel vissza az első válogatóra, így a kamaszkor után, felnőtt kor? Az első válogatón mik zajlottak le benned? Izgultál, magabiztos voltál? Milyen érzés ez így? Valószínűleg sokan nem éltünk át egy ilyen élethelyzetet.
1: Nagyon izgultam. Sokszor az volt, hogy elmész castingra, és 3 kör volt, és a negyediknél már mondták, hogy mondjuk egy Jackson 1 veleget adjuk elő, és mindig ez a várakozás, meg az, hogy egy kamerába kell neked produkálni magad, és utána a műsor szerkesztői összerakják fejben az egész tematikát, és látják, hogy jó vagy, de még egyből nem mondják el, csak jön egy telefon 2 hét múlva, a következő körre is tovább jutottatok, és akkor mindig van egy nagy öröm. Igen. Tehát ez a várakozás, meg az, hogy tudod, hogy hú, most tovább jutunk, és mindig, igen, tovább jutsz, annál jobb.
0: Igen, az 5. fordulóig jutottatok.
1: 4 élőadás, az 5. így van.
0: 5. igen, hogy utána mi változott meg az életedben? Változott-e valami egyáltalán pozitív vagy negatív irányba?
1: Hát 110%-osan megváltozott, mert akkor még úgy megismertek az utcán, autogramot adtunk, közös fotó, mert az volt akkoriban a legnézettebb műsor az RTL-en, és külön díjat is kapott a műsor, és a Kolosi Péterrel is ugye, tehát találkoztam a konditerembe, és akkor ugyanúgy megismert, kezet fogtam vele, és akkor mondtam neki, hogy emlékszel, ott voltam azon a, tehát, hogy azon a, igen, megköszönő eseményen, ahol megköszöntem mindenkinek, hogy köszönöm, hogy részt vettetek ebben a műsorban, mert ez lett a legnézettebb műsor.
0: Azért ez nem kis elismerés. Hogyan tudtad kezelni azt az átmenetet, amikor előtte úgymond teljes hétköznapi élet, 14 éves korodtól dolgoztál, és így hirtelen megjött az elismerés, a hírnév, az autogram kérés. Ezt így belül magadban hogyan élted meg? Voltak-e mély pontok, vagy volt-e olyan helyzet, amikor ezt tehernek érezted?
1: Igazából ez számomra egy csoda, mert ugye, tehát el kellett költözni, meghalt a papám, leköltöztünk vidékre, és elfogyott a szüleimnek a pénze, igen, és egy nyári konyhában maradtunk, és én imádkoztam, hogy Uram, kérlek segíts, hogy változzon meg az életem. És milyen talentumot kaptam az Úrtól, a beatbox. És akkor ott volt az internet, beütöttem a Google-ba, hogy 2010 március beatbox, rányomtam search, kiadta, hogy tagú fiú banda beatboxos keres, és én az interneten csatlakoztam, azáltal egy hirdetés által csatlakoztam a csapathoz. És akkor onnantól megváltozott az életem, hogy egy nyári konyhából fel a Kordiába, új építésű lakásba.
0: Csodálatos és motiváló a történeted. Nagyon köszönjük, hamarosan jövünk vissza, most egy újabb zenével várunk titeket.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: hobbyradio.hu
4: A rádiót.

0: Ez itt a média válogatott Sztártitkok, Kassai Zsolttal folytatjuk a beszélgetésünket. Már itt tudjuk a gyerekkort, az út elejét, közepét, mesélj nekünk egy kicsit arról, hol tartasz most az utadon. Mi történt a válogató óta, mióta megismert egy ország, hol tartasz most?
1: Volt egy nagyobb szünet, ugye a több évig az X-faktor után 4-5 évig mentünk folyamatosan fellépni. A srácoknak volt családi kapcsolatok, ami miatt nem tudták ezt végigcsinálni, inkább kimentek külföldre, és én akkor abbahagytam a zenét, és volt egy kis szünet, és akkor találkoztam Abraham énekessel, és az nagy inspirációt adott nekem. Képzeld el, hogy feltöltöttünk TikTokra egy videót, és megnézték 400 000-szer.
0: Az azért jó?
1: Igen, az jó volt, és utána úgy gondoltam, hogy kéne mellém egy énekes, és akkor Kovács Viktora énekessel megpróbálom most újra alkotni egy csapatot, és megpróbálok egy ilyen duo formációt most létrehozni. Mellette fotózok és videóklipet csinálok, és tehát a TikTokot így próbálom megerősíteni, hogy jobban tudjak újra zenélni.
0: Videózás és filmforgatás, ezzel
1: hát esküvő videókat csinálok.
0: Esküvő, ez lett volna a kérdésem, hogy milyen típusú videókkal lehet téged megkeresni, és esetleg van olyan, amikor mondjuk esküvőkre is meg lehet hívni téged?
1: Persze. Hát szoktam videózni, de hát esetleg beatboxolni is, nem tudom mennyire élik bele, de simán.
0: Nagyon jó. És Viktorral a projektetek, az lehet egy kicsit mélyebben belemenni, hol tartotok, jöttök-e ki valami újdonsággal, vagy milyen fázisban áll
1: Viktoriával még csak gyakorlunk, Kovács Viktoriáról van szó, nagyon jó énekes, a TikTokon ő is fent van, meg lehet őt hallgatni, és próbálunk így majd több számot, ilyen ismertebb számot összegyúrni, és akkor majd felrakjuk az internetre, és akkor megvárjuk, hogy mit szól a közönség.
0: És hosszú távú terv, hogy akár közösen albumot csináljatok, vagy előbb inkább a social médiát szeretnétek meghódítani?
1: Így először a médiában, hogy mindenképp minden platformon fenn legyünk, és utána majd szeretnék én saját számot is, mert én szoktam zenéket is így írni, hogy így titokba, de ez még most gyakorlom.
0: Van már olyan zeneszámod, amit te írtál, és publikus, vagy teljesen titkos az egész?
1: Még titkos, még a mesterséges intelligenciával, még barátkozok, de vele együtt szoktam csinálni zenét.
0: Ha már így belemegyünk, mi a véleményed arról, hogy a mesterséges intelligencia és a zene, zeneírás, hogy rengeteg olyan hír van mindenhol, hogy elveszi az emberek munkáját. Ugye most azt mondtad nekünk, hogy ez segíti a munkásságodat. Szerinted hol van a balansz a kettőben?
1: Okosan kell használni, és nem átlépni egy bizonyos határt. Tehát nem szabad, hogy mindent ő csináljon, és én elengedjem a kezét, hanem az van, hogy ő segítséget nyújt, és bele kell vinni egy emberi gondolatokat, nagyon jó ötleteket, és ő meg segít ezt megformálni. Tehát balanszba kell hozni a kettőt.
0: Igen. Mostani állás szerint mi a legnagyobb álmod? Hova szeretnél eljutni mondjuk a következő 5 évben?
1: A következő 5 évben szeretném, hogyha sikerülne egy lakásprojekt, amiben most benne vagyok. A másik meg szeretnék majd egy normális párt találni magamnak, hogy esetleg családalapítás, és minél nagyobb sikereket elérni zeneterén, és alkotni, zenélni sokat.
0: Szuper, köszönöm. Mit tartasz kicsit nehezebbnek? Normális párt találni, vagy inkább a szakmai sikereket elérni?
1: Normális párt találni, sokkal nehezebb az életben.
0: Igen, ezt teljesen megértem. Szerintem manapság az egyik legnehezebb projekt. És milyen párt képzelsz el magadnak, ha már keresed a párodat egy kicsit, hát ha valaki látja, és...
1: Igazából mindenképp pozitív, és olyan legyen, hogy tudjon kompromisszumkész lenni. Ez a legfontosabb, hogy elfogadjuk egymást, és meg kell ismerni, adja meg a lehetőséget, mert sosem lehet tudni, hogy milyen kincseket rejt a másik.
0: Ezt nagyon szépen megfogalmaztad. Köszönöm. Most jöjjön akkor egy kis zene, és utána jövünk vissza a legjobb résszel, a titokkal.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Arepa.
1: Ez itt a média válogatott sztártitkok, Kassai Zsolttal, ahol a legizgalmasabb részhez érkeztünk, a titokhoz. Kérlek, árulj el nekünk, a nézőknek, egy hallgatóknak egy nagyon mély titkot, amit még soha senkinek nem mondtál el.
2: Az a nagy titok, hogy mindent egyedül szeretnék megoldani, és hogy különleges képességeimet bevetni abba, hogy én mindent csinálok, fotózok, videózok, zenét írok, és hogy ezt összevegyíteni szeretném, hogyha ha ezt a különlegességet meg tudnám mutatni, hogy én sokszínű vagyok, és ez egy nagy titok, hogy bennem sok minden rejlik, és hogy ezt még nem tudják, és mivel nincs az a visszajelzés, hogy még nem ismertek el eléggé, szeretném, hogy minden téren elismert legyek.
1: És mennyire nehéz összehangolni ezt a sok-sok-sok területet, hogy mindenhol egy olyan teljesítményt tudjál hozni, ami elismerése méltó és egy kimagasló teljesítmény, mert ahogy hallom, azért nagyon sok területen állsz helyt, és nagyon sok kompetenciád van. Hogy tudod mindegyikbe oda tenni magadat? Mi a titkod ebben?
2: Igazából az az igazi hozzáállás, hogy szeretek simulékony lenni és alkalmazkodó, és föl tudom venni egyből a fonalat, és jó csapatjátékos vagyok, és a Nyári Károly zongorista művésszel is együtt dolgozok, én vagyok neki az egyik ródja, ami azt jelenti, ilyen technikusa vagyok, és együtt járjuk az országot, és ebbe ő nekem nagyon nagy segítségre van, hogy tudjak érvényesülni, és ez az egyik munkám. Egyéni vállalkozó vagyok, és akkor számlaképes, és így szoktam neki is dolgozni, és így nagyon sok mindent csinálok, és nekem ez az erősségem, hogy tehát az ő ismerettsége által nagyon sok helyre eljutottam, és van közös képem Jákob Zolival, és ezek mind olyan inspirációt adnak nekem, hogy látom az embereket, hogy milyen pozitívak, hogy mennyire segítőkészek. Hajas Lacinak a születésnapi bulián voltunk, és ott is, hogy megismerek tök jó embereket, és hogy visszacsatolás van az, hogy hú, hogy milyen jók voltatok, és ez így, hogy jól csináltam a hangosítást, és ez így, ezek így tök jó motivációk.
1: Meg gondolom, az is motiváló ezekben a helyzetekben és ezekben a tapasztalatokban, hogyha így megismersz előtte járó embereket elismerésben, hogy azért nekik sem egy teljesen selyemúttal borított út volt, ami oda vezetett, hanem belelátni gondolom, hogy nekik is voltak nehézségek, akadályok, és hogy milyen megküzdési stratégiákat alkalmaznak. Mi volt, amit a legjobban, akár mondjuk az elmúlt időszakban, kitől tudtál a legtöbbet tanulni, akár szakmailag?
2: Úgy van, hogy az internettől, tehát a YouTube-on, hogyha valamit nem tud az ember, vissza tudom nézni, meg a mesterséges intelligenciát Igen. is lehet kérdezni, de inkább én önfejlesztő vagyok, és tehát, hogy próbálom másoktól így össze

0: Régi Holba most zenélt a Swingala Django-val, teltházas koncertet adtak, wow. És tehát, hogy ő, tehát magyar létére sikerült ezt elérni, hogy Amerikában van, akkor azt mondom, hogy nincs tehetetlen.
1: Így van. Van-e álmod vagy tervben, hogy külföldön is megmérettesd magadat?
0: A Non-Stop Pokállal kimentünk Grazba egy nemzetközi akapella versenyre, ott nagyon pozitív volt a visszajelzés, hogyha újból lesz zenekarom Kovács Viktóriával, akkor esetleg egy külföldi meghívás lenne, akkor nagyon szívesen mennénk. Tehát, hogy az internet mindenhova eljut.
1: Szuper! Na, zárásként egyetlen egy mondat. Mit üzennél azoknak a nézőknek, hallgatóknak, akik még az útjuk elején járnak, hogy ne adják fel az álmaikat?
0: Szerintem annyi, hogy bízzanak magukba, és aknázzák ki a saját lehetőségeiket és a saját tehetségüket, és hogy merjenek cselekedni, és tegyék azt, amit a szívük diktál.
1: Köszönöm. Köszönöm, Zsolt, hogy itt voltál ma velünk. Köszönöm a nézőknek, a hallgatóknak, és következő adásban folytatjuk újabb sztárokkal és sztártiktokkal.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: 81 éves szörföst mentettek ki a Balatonból, urán tartott a cége telephelyén egy pécsi férfi. Kezdődik a dinnye szezon, mézédes gyümölcsök várható. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Maga tehetetlenül sodródó idős szörfösre figyeltek fel kedd délután a vízirendőrök Balatonakalinál. Amikor odaértek hozzá, elmondta nekik, hogy nagyon kimerült, ezért képtelen volt a part közelébe jutni. A rendőrök a szörfjével együtt a hajójukba emelték és épségben kivitték. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság az eset nyomán arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható forróság nagyban kihat mindenki szervezetére, de főleg az idősebbekére. A vízen vagy a vízben ráadásul nem csak a napra, hanem a viharjelzésre is figyelni kell. Urán tárolásáért jogerősen pénzbüntetésre ítélte a Pécsi Járásbíróság egy vegyi árukkal foglalkozó cég ügyvezetőjét, közölte a Pécsi Törvényszék. A törvényszék közleménye szerint a férfi korábban megszűnt laborok vegyi anyagait vette át, így került hozzá a sárga, porszerű anyagot tartalmazó üveg is. A mérések és elemzések során bebizonyosodott, hogy az üvegben a felirattal egyezően uranilacetátot tároltak, a vegyület urán tartalma 62,8 g volt. Ez a mennyiség akkor lehet veszélyes, ha valakinek a szervezetébe kerül. A férfi által tárolt formában az anyagtól nagyjából 2-3 méter távolságra már nem volt mérhető emelt sugárzási szint. A törvényszék arra hívta fel a figyelmet, hogy az urán nukleáris anyag, és azokra nincs mentességi szint, azaz olyan anyagmennyiség, amely nem jelentésköteles és engedély nélkül birtokolható. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi magyar, görög és sárga dinnye, amely a termelők várakozásai szerint idén is kiváló minőségű lesz, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A dinnye számára eddig kedvezőbb volt az időjárás, mint tavaly. A tavaszi fagyok ezúttal azért sem tettek nagy kárt az ültetvényekben, mert a kelet-magyarországi térségben csak azokat követően ültették ki a növényeket. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görög dinnyét Magyarországon, ami 3-4%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. A jelenlegi becslések szerint körülbelül 160 ezer tonnás termés várható. Erős 7,2-es földrengés rázta meg csütörtök reggel Japán északkeleti térségét. Cunami riadót nem adtak ki, sérültekről vagy jelentősebb károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A földrengés helyi idő szerint 7 óra 30-kor következett be az Iwate prefektúra partvidéke előtt mintegy 50 kilométeres mélységben. A rengés a legerősebben Amuri prefektúrában volt érezhető, ahol a japán 7 fokozatú szeizmikus intenzitási skálán 6-os erősséget mértek. Helyi idő szerint szerda este Venezuela és súlyos földrengések rázták meg. Először egy 7,2-es, majd néhány másodperc múlva egy 7,5-ös erősségű rengés rázta meg a főváros Caracas térségét. Az áldozatok és sebesültek számáról, illetve a károk nagyságrendjéről egyelőre nincs információ. A mentőcsapatok egyelőre az összeomlott többszintes épületek romjai között keresik a túlélőket, sokan a romok alól kiáltanak segítségért. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. Értünk szól.
5: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Június 25-e, csütörtök. Budapesten jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányúsították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Sötétek a jelzőlámpák a Fehérvári úton, a Bocskai útnál és az Ulászló utcánál ma 10 óra 45 és 15 óra között áramszünet miatt. A Bocskai útnál a forgalmat rendőrök irányítják. Tart a felújítás a 4. kerületben az István úton. Mától a 25-ös autóbusz Újpest központ megállóját áthelyezték az Árpád útra a Kassai utca elé. Továbbra is sávlezárásra kell készülni az István úton a Deák Ferenc utcától az Árpád útig. Már korábban lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál, és időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károlyi István utcában is. Manapközben elektromos közmű építés miatt a 10. kerületben, a Szacsvai közben, a Noszlopi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, a Gép utcában, a Szita köznél és a Vaskő utcánál útszűkületen kell áthajtani.
6: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: ez itt a föld, az ég kék, a fű zöld.
1: Induljon a hét a Kia K4 autóban ülve és ráadásul gurulva. Na hallgassatok meg, hogy mit kell tudni a gépjárműről menet közben.
2: Na hát akkor most egy kicsit érdekesen indítom ezt a felvételt, hiszen mondtam, hogy az első ajtót azt így egészen kinyílik, illetve a hátsó ajtó is egyébként egész nagyot nyílik, viszont az első ajtónál tényleg szó szerint beültél, és ki kell hajolnod, még az én magas embernek is ki kell hajolni, mint én vagyok, 180 plusz egy kicsit, hogy be tud húzni. Nyilván tök jó, hogy ilyen nagyra nyílik, de közben meg lehet, hogy egy kicsit zavaró is lehet. Bekapcsoltam a biztonságjövet, ha minden igaz, akkor veszem a hangot is, elindítjuk, ha lehetett hallani szépen érzékelt, hogy a kulcs, a gyújtás, meg minden itt van. Szépen beköszön az autó, előttünk ugye azonnal megjelenik az Android autós térkép, az előttünk levő műszerfal az pedig mutatja szépen, hogy mit csinálsz meg, hogy merre vagy. Ha sebességet váltasz, akkor amikor reverse-be rakod, azaz tolatásba, akkor a tolatókamera azonnal megjelenik, mutatja a segédvonalakkal, hogy, hogy merre van az autónak a meghosszabbított vonala, illetve hogy hova érkeznél. Jó képe van építve a tolatókamerának, kicsit szélesebbet lát, és ezáltal ugye tudsz könnyedén navigálni. Ha berakod D-be, akkor ezúttal nem elől nem jelenik meg semmilyen kamera, hiszen nincsen, hanem szépen elindulsz az autóval ki a K4-gel. Hallod a belső égési motort, nyilván ezt fogod is hallani, hiszen ez egyébként nem rossz. Amit én észrevettem az autóban, és ezt rögtön az elején még mert el nem felejtem, amit én észrevettem az autóban, hogy egy picit, talán egy picit lassabban reagál az automata sebességváltó, mint amit gondolnám, nincsenek fülek a kormánynál, tehát én nem tudsz ott vele pöckölni, viszont ahogy említettem, elhúzod magad felé a kart, és akkor szépen te tudsz váltogatni, akár visszafelé, most ugye visszaváltottam, vagy pedig szépen előre is tudsz váltogatni, ha úgy érzi, hogy túl magasra, tehát túl nagy sebességi fokozatba akarnád váltani, akkor nem engedni, hogy csípoló hangot fogadni. Visszarakod D-be, és akkor már azonnal ő mutatja, hogy egyébként D-be van, illetve most mutatta azt is, hogy D4-ben gurulunk, 37-tel szépen felváltott egyébként egész gyorsan. Említettem, hogy a külső visszaprendő tükörben jól lehet látni, azt nem tudom, hogy említettem, mert már nem is emlékszem rá, hiszen most vettem fel kb. 3 perccel, de hát az a memóriám azt az igazi már. Szóval, hogy minimális kis keretet kapott, fekete keretet a belső visszapillantó tükör, és a belső visszapillantó tükör most azért hisztetik, mert ugye nem figyeltem az utazónak a belső visszapillantó tükörben, magyarázom azt, hogy mit látok. Tehát a belső visszapillantó tükörnél ugye ez a csapott hátsó ablak, szűk megtűnő hátsó ablakot is egyébként teljesen jól bele rakja, és tényleg mindent érzel, hogy mi van mögötted, és mondom, a két külső visszapillantó tükör pedig teljesen ideális és teljesen jó pofa. A lengés csillapítása szerintem jó, nem hangos az autó azért, hogy ezzel a belső égési motorral sem, nem mondhatnám keménynek a futóművét, de majd mindjárt ki fog derülni, hiszen mindjárt kikanyarodunk arra bizonyos szokásos kis hepés and kupás útra, ez majd mindjárt kiderül, hogy mennyire lesz pattogós vagy hangos az autó.

jól vált a sebességváltó, amikor önmagának kell, amit mondtam, hogy lassabb, az olyankor van, amikor hirtelen gyorsítani akarsz, vagy amikor nulláról el akarsz indulni, ott hajlamos gondolkodni egy picikét, de nem vészes, egyébként teljesen jól csinálja a dolgát. Ha hirtelen gyorsítani akarsz, akkor hajlamos arra, hogy egy picit gondolkozzon, de semmi. És egyébként ezen a borzasztó úton is teljesen jól viselkedik, nem lett hangosabb az autó, nem üt fel, nem érzed azt, hogy ki akarja rázni a vesétet, nem érzed azt, hogy amerikai autós ilyen hajóként üzemelne. Most amiért csíp volt, az az, hogy 51-jel gurulunk, és természetesen a lakotáltatban belül csak 50 km/h és a megengedett sebesség. A tempomat itt is, ahogy már említettem, hogy a kormánynak a vastagabbik vízszintes küllőjén, ez a felsőn, a bal oldalon helyezkedik el, megnyomod a kis gombot, és abban a pillanatban annyiban mész, amennyivel akarnád, itt is egy kis pöckökkel tudod növelni, vagy csökkenteni a tempomatnak a megadott sebességet. Szerintem jó pofa. Ülése tényleg nagyon kényelmes menet közben is, ráadásul az ülésfűtése, kormányfűtése az pillanatokat elkezd dolgozni, azért ez nagyon hálás és nagyon jó pofa dolog, én nagyon szeretem, szerintem minden autóban kötelező kellene, hogy legyen az ülés, illetve a kormányfűtés, főleg télen. És nem tudom még valami, amit kihagytam, de most jön az, hogy akkor megint arra kérlek benneteket, hogy nyugodtan írjatok vélemény, nyugodtan szóljatok hozzá, üzenjetek, ha van olyan autótok, motorotok, kerékpárotok, rolleretek, repülőtök, sárkányotok, vagy bármit, amit be akartok mutatni velem rajtam keresztül, akkor nyugodtan keresetek a megúlva közösségi felületein, vagy akár a honlapon keresztül. Hallgassátok a rádiót, iratkozzatok fel a rádiónak a mindenféle csatornájára, közösségi csatornákra, akár a rádión keresztül is tudtak nekünk üzenni, hogy mégis miről legyen szó, vagy nézve, hogy elfelejtettem, vagy mire lehetek kíváncsiak. Illetve ha van olyan autó, amit mindenféleképpen szeretnétek, hogy beszéljek róla, akkor azt is írjátok meg, mert én csak azokról tudok beszélni, amiket elhozzuk, amiket megkapunk. De ha nektek van olyan, amire nagyon kíváncsiak vagytok, elkérjük és bemutatjuk azt is. Csak itt, csak most, csak nektek.

0: A héten a második autónk az ugye nem lesz más, mint a Ford Ranger PHEV, azaz plug-in hybrid. Hát, ha már megnéztük a múlt héten kívülről, akkor most egy kicsit beleülünk, és bentről is körbejárjuk az autót. Hallgassátok!
1: Hát a Ford Rangerbe beülve, ugye a tipikus Ford Ranger kormányt fogjuk látni, hát azért mondom, hogy tipikus, mert hogy tényleg így igazából tök megkülönböztetető, és ami nekem tetszik, hogy nagyon sok Ranger ugye ebben az érdekes narancsárga színben szokott pompázni, és itt ennél a Rangernél, ami egyébként kívülről szürke színű, ennél is a narancsárga az megtalálható mégiscsak, ráadásul nem máshol, mint a kormánynak a varrásánál a bőr. Kormánynak a varrásánál, ez egy ilyen dupla varrás, de nagyon szép és nagyon jól néz ki, nekem ez baromira bejön. Illetve a vízszintes küllökön természetesen ott vannak a kezelőszervek, ezúttal úgy néz ki, hogy jobb oldalon, ott a telefon, illetve hogy melyik csatornát akarod hallgatni, akár a rádióban, vagy pedig a médiában előre mész, hátra mész, meg ilyesmi, illetve a menüt találod, míg a bal oldalon ott pedig a tempomatot fogod találni, az adaptív tempomatot, valamint a sáv tartó automatikát, hogy mennyire kövess az adaptív tempomat az előtted levőt, és érdekesség, hogy erre a gombra helyezték el azt a, illetve erre a az egységre helyezték el azokat a gombokat, amivel a médiát tudod fölhangosítani, vagy esetleg lehalkítani, illetve egy gombnyomással ugye beszélni tudsz a telefonban. Előttünk egy digitális műszerfel van, színes digitális műszeregység, szerintem egyébként jó pofa, jó a színe, jól átlátható, teljesen jól kalibrálható, ez jó pofa. Aztán fölül ilyen, hát erre szokták mondani az okosok, hogy jaj, kopukus műnök, úristen Jézusom. Tehát ilyen borítás kapott, viszont ami már közelebb jön az akár a vezetőhöz, akár az anyósülés előtt levő rész, az viszont már ilyen műanyag, ugyan ilyen gumis műanyag, de puhább már, és ott is megvan a narancsárga varrás. Ez egyébként szerintem jó pofa. Jó pofa az, hogy a légbeömlő és a kormány között a műszerfalnál ott is megvan az a kis narancsárga varrás, illetve a légbeömlőnk az hasonlóan, mint az első hűtő, ilyen összenyomott, lapított mélysejtekből áll az ajtó és a kormány közötti, a középső mindkét légbeömlő, és természetesen az anyósülés előtti légbeömlő is. És ugye ez a narancsárga, ez nem véletlenül mondtam, mert a White Rack-nek a színe a narancsárga, és ez belül az anyósülés előtt egy ilyen kis feliratként szerepel, és egyébként itt van fölül egy polcunk az anyósülés előtt, ahova tudsz rakni akár telefont, akármit. Van természetesen kesztyű tartalmunk is, ami egyébként baromi jó méretű.

ha jövünk hátrafelé, illetve visszafelé középre, akkor egy óriási ilyen állított tabletet fogunk itt látni, mindent be tudsz rajta állítani, mindent, egyébként nagyon jó az érintőképernyő, és amit imádok, hogy itt viszont megvan fizikai gombokkal, például a klíma, az elakadási jelző, a hangosítás, aztán, hogy hova fújjon, mit fújjon, mennyit fújjon, meg stb. Ez alatt van egy tálcánk, ahova vezeték nélküli töltésre rá tud rakni a telefonodat, valamint van USB-s töltési lehetőségünk, USB, illetve USB-C is. Mögötte van ilyen kis hely, ahova be tudod állítani akár a telefonodat, hogyha éppen nem töltöd, vagy bármit. Van kettő darab poártartónk, a sebességváltónk az szintén nagyon szépen van megoldva, mert az is bőr, és ott is megvan az a narancssárga varázs, mögötte van a kézifék, illetve itt hátrébb még a könyöklő előtt közvetlenül van négy darab gombunk, az egyik az a parkolásnál segít, a másik az ugye terep, meg ilyesmi, föl le tudod emelgetni az autót, aztán van egy EV gombunk, tehát hogy ha van benne annyi energia, akkor akár tudsz elektromosan is csak direktben elektromosan hajtani. Ez ugye nagyon sok városban már kötelező, hogy vannak olyan zónák, ahol nem mehetsz be csak elektromos hajtással, akkor benyomod a gombot, és úgy mész. Illetve van ilyen kis terep gombocskánk, amivel ugye az összkereket tudod, hogy merre mész, meg minden ilyesmit tudsz beállítani. Szerintem ez is jó, és a terep gombocskát, hogyha megnyomja az ember, akkor mellette van ilyen kis kerek, ilyen kis tárcsa, amit, hogyha pöszkölget az ember jobbra-balra, akkor ugye akár ekóban, akár sportmódban, akár automatikus hibrid, akár négy kerek automata, négy kerék fullon, tehát itt tudsz mindent is beállítani, hogy éppen milyen hajtással közlekedjél, ezt szerintem egyébként teljesen jó, és ugye kicsit lassabban kapcsol, mint ahogy a műszerfalon visszajelezte, de higgyetek el, hogy kapcsol. Van egy óriási nagy könyökről alatti tárolónk, ami egyébként hűthető is, és ott van a szivargyújtónk benne. Ez is nekem tetszik, és a könyöklő természetesen bőr, és narancsárga varrású. Mint ahogy bőr az ülésünk is, vagy inkább ilyen műbőr, narancsárga varrás, és természetesen a háttámon is rajta van a White Rack felirat, és bőr lesz, műbőr, nem bőr lex, hanem bőr, műbőr lesz a fejtámlánk, ami szintén narancsárga. Hátul is megtalálható a narancsárga szín a bőr ülésben, mégpedig a szélénél, valamint a fejtámlánál, valamint a háttám a szélénél, és ahogy mondtam, hogy a hátul öten elférnek, most nem fog hátramászni, de higgyetek el, hogy öten elférnek benne.

Jövünk az ajtóhoz vissza, mert ott még nem jártunk. Természetesen bőr az a rész, ahol könyökölsz, puha az a rész, aminek az oldalánál az ajtónak rátartod a kezedet. A kezelőszervek tök jó gomb elosztással vannak, az ajtóról tudod egyébként magát a tükröket is beállítani. Ahol behúzod az ajtót, ott is megvan természetesen ez a narancssárga varrás, és ami jó pof, hogy másfeles víz simán elfér az ajtóban, és előtte akár még egy fél literes víz is elfér az ajtóban, ez azért nem rossz méretű így. Na, a kormány és a műszer fal között, illetve a kormány oszlop és az ajtó között, bocsánat, ott van lent a világítás, de ezt már megszokhattuk a Fordtól, ott mindig így van, és ott van bizony az a gombocska is például, amivel te tudod azt, hogy a hátsó redőnyt ugye előre-hátra húzogast, itt vagy milyen magasra világítson az első lámpánk, hogy mennyire legyen világos pontosabban a műszerfalunk, valamint ugye ködlámpa, első hátsó ködlámpa, és innen fogod kinyitni az üzemanyag tartályt is. Aztán, mi van még? Ja, az álloszlopunk elég markáns, de kapott egy-egy kapaszkodót, ilyen fogózkodót mindkét irányba. Az álloszlopunk elég markáns, egész jó pofa egyébként maga a napellenzőnk, és a napellenzőnben természetesen ott van a tükör, mindkét oldalon hagyományos izzóval van világítva. Az autó egyébként belülről fekete, ezt sajnálom, hogy egy nagyon sötét szürke fekete színű, de hát ez dobta a gép, ilyen van, ez dobta a gép. Szóval röviden ennyit a Ford Ranger belsejéről, aztán mindjárt majd folytatjuk valami mással.

0: És a heti harmadik autó, amiben belekezdünk, az pedig nem más, mint a Volvo ES90-es elektromos csodaszép gépjármű. Körbejárjuk, hallgast!
1: Üdvözlet, kedves emberek! Hát mai főszereplőnk nem lesz más, mint a Volvo ES90. És amikor először ránéztem a Volvo ES90-re, akkor az jutott eszembe, hogy hát igen, ez egy mostanában megszokott Volvo, de mégis teljesen más, mint a mostanában megszokott Volvók, hiszen sokkal laposabb, sokkal alacsonyabb például az eleje, már maga az orr kiképzése, aztán természetesen az autó is egészen laposra sikerült, ahhoz képest egyébként, illetve annyira zárt a hűtője, hogy így nem is értettem, illetve nem is a hűtője, hanem maga az egész homlok lemeze, ugye itt az orra, annyira zárt, hogy nem is értettem, hogy miért, aztán persze ugye ES90, tehát nincsenek csodák, elektromos autóról beszélgetünk. Természetesen a Volvónak ez az átlós ugye bal oldalról, alulról, aztán jobbra szépen fölfelé mutató kis nyílvesszője, az szerepel ezen a zárt homlokon, illetve a rendszámtábla alatt van az a bizonyos rész, amit ugye az autó saját maga fog kinyitogatni, attól függően, hogy kellene ki bármilyen hűtés, kellene ki bármilyen hűtés, vagy fűtés, bocsánat, bármitől ahhoz levegő, és akkor ott alul kinyitogatja ezeket a kis lamellákat. A rendszámtábla alatti rész az zongoralak fekete, és ez egyébként egészen szépen alul az autó széléig végigfut, azon kívül ennél az autónál a köd lámpája, az így teljesen

szépen ívelve két mélyed, és ez természetesen ugye a levegőt fogja terelni az A-oszlop fel, illetve a külső visszapillantó tükrök felé. A külső visszapillantó tükrök azok egyébként nem mellesleg zongoralak feketék, és most egy picit leengedte magát az autó, itt olyan volt, mintha úristen összeesett volna maga a teleszkópja, a lengéscsillapítója, de ez nem, hanem most már szépen rakja magát parkoló üzemmódba, hiszen mindjárt be fogja magát zárni az autó, vagy remélem, hogy nem. Na, ami fontos, az az, hogy ugye a külső visszapillantó tükrünk az zongoralak fekete, és a külső visszapillantó tükörnek maga az a konzolja, ami tartja, az kapott ott is radar, tehát ott is figyeli a körülötted levő forgalmat. Illetve ennél az autónál a tetejénél, tehát az első szélvédő fölött is van egy kis kiemelkedés, egy kis kitüremkedés, oda is a lidárt rendszert kapta meg, ez ugye ilyen radar rendszer.

Magához a lidárhoz nem fogom közelebb vinni a kis telefonomat, mert ugye képes lenne annak a kamera rendszerét is megbolondítani, hiszen ott ilyen infrás, meg mit tudom, milyen rendszerrel ugye működik az egész, ez egy radar, és képes egyébként tényleg a telefonodnak a kamera rendszerét, vagy magát, akár az egész telefont is megőríteni, akár még kicsit le is blokkoltatni, tönkretenni idézőjelbe. Na! Sétáljunk el oldalra. Elindulunk oldalra, akkor azt látjuk, hogy az a zongorlak fekete, amit ugye alul már beszélgettünk, az egészen eljön a kerékjárati ív aljáig, majd szépen végigfut, az egyébként nagyon durván, nem is tudom másképp fogalmazni, nagyon durván, vagy inkább nagyon markánsan kiemelkedő küszöbrész. A kiemelkedő küszöbrész azt úgy kell elképzelni, nem kinézni, hanem elképzelni, hogy maguk az ajtók, azok ugye az autót, ha fölülről nézed, akkor egy kicsit így beljebb vannak, mint maga a kerékjárati ívek, amik egyébként teljesen lekövetik magát a kereket, és nincsen semmilyen műanyag vagy ilyesmi, és ugyanolyan hófehér, mint maga az autó. Tehát az ajtók azok egy kicsit beljebb vannak, mint mondjuk a kerékjárati ívek, és maga ez a küszöbb rész az viszont teljesen végigfut ugyanabban az ívben, mint maga a kerékjárati íveknek a széle, a pereme, meg minden ilyesmi, és ez a elég markánsra sikerült küszöbb rész, ez is zongorlak fekete, majd hátul a lökhárítónak az aja szintén zongorlak fekete lesz. A kerékjárati ív az úgy néz ki, hogy egyébként van egy kicsike kis pereme, egy kicsike kis éle az egésznek, inkább peremnek hívnám.

Aztán utána van egy kis, ugye befelé megy az autónak a például elől a motorháztető felé, hátul pedig ugye a csomagtér felé, a vál felé, és aztán van még egy picik, egy kis ív a keréknek a felső ívét, azt ott is még leköveti maga a lemez. Az ajtón egyébként még egy vonal van, ezúttal csak egy vonal van alul, szépen ez egy kicsike kis ív itt is, az ajtónak, az első ajtónak az elejétől indul, majd a hátsó ajtónak durván, ha megyünk hátrafelé, akkor a kétharmadánál fejeződik be. A kilincsek azok rejtett kilincsek, de így kiemelkednek az egészből, és érdekesség, hogy ennél az autónál egy ilyen kis kártyát fogsz kapni magához az autóhoz, egy kártya lesz a kulcsa magának az autónak, és akkor ezt hozzáérinted, akkor fog kinyílni, vagy akkor fog bezárodni, illetve természetesen akár iOS, akár Android rendszerre le tudsz tölteni egy applikációt, és akkor azzal meg tudod osztani a kis kulcsodat, mármint ezt a kis kártyának a kódját, és akkor akár telefonról is tudod nyitni, zárni magát a Volvo ES90-esedet. Innen félig előről, félig oldalról, inkább oldalról, de hogy mégis egy kicsit előrébről nézve is, nagyon látható az, hogy mennyire kiemelkedik a tetején ez a lidar rendszer. Aztán, ami még érdekes szerintem, vagy nem is tudom, hogy ez érdekes vagy fura, na mindegy, szóval megemlítem, hogy maga az első szélvédő is eléggé csapottan van kialakítva, illetve a hátsó részénél, az autónak a hátsó részénél, a hátsó ülés sornak ugye a háttámlájával egy vonalban már szépen elkezd lefelé csapódni a háta, de ez nem egy egyenes vonal, hanem szépen ívelve megy lefelé, aztán a végén ott a csomagtér ajtónak a végénél van egy minimális spoilere, de ez tényleg csak egy minimális spoilere. Ami viszont sokkal érdekes mindennél, az, hogy az ES90-es, ez ugye egy elektromos autó, durván az én használatomban ilyen 510 kilométeres hatótávolság ez autópálya és országút, illetve város, tehát tényleg szó szerint vegyes használatban. Durván 510 kilométert tudnék vele elmenni, vagy tudtam volna vele elmenni, és ami nagyon fontos, és számomra tényleg érdekes, hogy elektromos autó, és mégis egy hagyományos, nyitott, küllős felniket kapott, aminek a külső éle, a küllőknek az króm színű, és ez a külső él, ez egyébként hogy is van, 1, 2, 3, 4, 5 küllőből áll, és ezek a külső részéhez, ott a gumival találkozik a perem, ott kis háromszögeket alkotnak. Ezt mostanában sok gyártó alkalmazza, ezt a megoldást, nekem egyébként tetszik.

Az autóra hátulra rápillantva egyből észre fogjuk venni egyrészt a csomagtérajtónak annál a részénél, ahol ugye elkezd lefelé jönni, ugye függőlegesen, majdnem függőlegesen, ott van egy Volvo felirat középen, fölül, a rendszámtábla fölötti kis kiemelkedésen, azon kívül ennél az autónál is, egyébként természetesen megvan ez a Volvos hagyományos lámpának az imitálása, itt úgy néz ki, hogy a lemezem, illetve a csomagtérajtón van ez az egyik oldalról C betű, más oldalról fordított C betűnek kinéző lámpatest, aminek a külső éle, illetve felső meg alsó benyúlása, az természetesen ledes világítást kapott, ledes fénnyel van ugye a vörös fény, illetve a közepén pedig ott vannak ugye a tolatókamera, ez a tolató lámpa, bocsánat, meg hát az irányjelző. A csomagtérajtónak a bal alsó sarkán van az ES90-es felirat, illetve, ahogy említettem, alul zongor alak fekete lesz maga a lökhárítónak az alsó betétje. Viszont a lámpatestre vissza. Ugye a Volvo-tól megszokhattuk, hogy főleg az X-es Volvo-knál megszokhattuk, hogy a lámpatest az fölnyúlik, ugye a C vagy D oszlop, attól függ, hogy melyiknél veszük, tehát a C vagy D oszlopnak a hátsó részén, az szépen fölnyúlik egészen az autó tetejéig. A Volvo ES90-esnél ezt a hátsó lámpás fölfelé nyúlást, ezt pedig úgy oldották meg, hogy ugye említettem, hogy magán a lemezen, illetve a csomagtér ajtón van rajta az a C betű, fordított C betű rész, és a csomagtér ajtó ezúttal ugye a hátsó szélvédővel együtt fog nyílni, illetve azzal együtt nyílik, és a mérnökök a csomagtér ajtónak ebben az üveg részében, ami ugye felnyílik, annak a két szélére helyeztek el sok kis vízszintes vonalat, ledes vízszintes vonalat, és ez lesz ugye szintén a világításunk, illetve a féklámpánk, és egyébként baromi jó pofa, hogy ezzel tényleg azt a régi klasszikus X-es Volvos hatást sikerült elérniük a mérnököknek.

És ha már csomagtér rajta, akkor nyissunk be. Hátul van egyébként nem mellesleg az L betű alatt, tehát a Volvo-ból az L betű alatt egy tolatókameránk, viszont a hátsó szélvédőnek a közepére, ugye föntre belülre elhelyezték a pótféklámpát, illetve alá elhelyeztek még egy kamerát, ez a belső visszapillantó tükörnek lesz a kamerája, és ott van bent védve, ami viszont fontos, hogy a hátsó szélvédőnek nincsen ablaktörlője. Kinyitjuk a csomagteret. Ahogy említettem, nyílik az üveggel együtt, elektromosan nyílik, és egy hatalmas nagy csomagteret fogunk kapni, és ami számomra fura, hogy nem ledes, hanem hagyományos világítást kapott. A világítások alatt van rejtett akasztó, ami úgy néz ki, hogy egyébként így tényleg bele simul, de ezt egy kis gombnyomással, illetve bocsánat, kifordítással te ki be tudod nyitni ezt az akasztót, ez szerintem egy okos megoldás. Azon kívül óriási maga a csomagtér, fel tudod nyitni az alját, itt is elfér egyébként kis hálórészünk, egy-két apróság itt is elfér, de csak a csomagtérnek a felét tudod fölnyitni, ugye a csomagtér ajtónak a nyitó részéhez közelebbi felét fogod tudni felnyitni, hiszen előrébb már ott van az akkumulátor. Az ülésünk ezúttal három különálló ülés, amiket egyesével fogsz tudni lehajtogatni, meg becsukni, meg minden ilyesmi, és egyébként nagyon lapos itt a hátul a kilátás, és a középső ülésnek a fejtámlája, az egyébként így simán bele is tud lógni magába a kilátó térbe, ezt érdemes figyelembe venni. Aztán van hátul egy EV feliratunk, alatt a szivattyútós töltési lehetőség, és van itt kettő gombunk, az egyikkel leengedjük az autót, tényleg, hogy tehát amikor pakolni akarunk, akkor ne kelljen olyan magasat emelni, míg a másikkal pedig természetesen fel fogjuk emelni az autónak a fenekét, és ez mind-mind arra jó, hogy amikor pakolnod kell, akkor ne kelljen olyan magasat emelned, se be, se kifelé. Ez az autónak egyébként a jobb oldalán található, a bal oldalon pedig található még egy kis hálócska, ahova egy csomó mindent el tudsz helyezni, mint amilyen kerékőr, meg láthatósági mellény, meg ilyesmi. Egyébként ez tényleg óriási ahhoz képest a csomagtér ajtó, mint amekkora maga az autó, hogy kívülről ahogy kinézne, és egyébként kívülről kinézve is óriási lesz az autó. Elektromosan nyílt, természetesen elektromosan is fog csukodni. Nagyon finoman lehúzza, aztán kattan, és aztán még a végén be is húzza, hogy biztonságosan be legyen zárva.

0: Olyan rég beszélgettünk Sanyival, gondoltam rácsörgök, és egy érdekes kérdést fogok neki feltenni. Figyeld!
1: Na, szóval hát olyan rég beszélgettünk Sanyival, szerintem már vagy 3 hete, hogy gondoltam ismételten rácsörgök. Szevasz, Sanyi!
2: Köszönöm az érdeklődést, hello, szia Isten!
1: Figyú, egy érdekes kérdés jutott eszembe. Ugye mi már nagyon sokat beszélgettünk közlekedésről, hogy hogyan közlekedtek akár az utcákon, akár tömegközlekedés. Viszont amikor még az előző lakhelyeteken laktatok, hiszen ugye idén költöztetek egy új házba, akkor én nagyon rácsodálkoztam arra, hogy egyszer így mentünk közösen. Ugye én egy autóért mentem, ti meg hazafelé, és ugyanazon a buszon utaztunk. És te megfogtad a busznak a kapaszkodóját, meg az ülésnek a háttámláját, és kapásból megmondtad a kocsinak, illetve a busznak a rendszámát, ez ugye belülre is fel van írva. És én így csodálkoztam, és aztán kiderült, így beszélgettünk, ugye privátilag ott szépen elkezdtünk erről dumálni, és kiderült, hogy te megjegyzed a buszoknak a különböző sajátosságai alapján, hogy egyáltalán melyik buszra szálltál fel. Nyilván nem tudjuk, hogy pontosan ugyanaz a buszvezető, de általában még ugye az is lehet, hogy még az is hasonlít egymásra.
2: Most, igen, lehet, igen.
1: Most az új helyen ugye sokat villamosoztok. Ha jól emlékszem, akkor talán 2 villamossal is utazol. Itt is kezded megtanulni az új villamosokat?
2: Hát, ezek hál' Istennek ilyen régebbi villamos, és...
1: Ez a Hannoveri, ugye? Az a magas
2: a Hannoveri is, de van ez a régi ganz, ha jól mondom, a 2B villamos, ez ganz, a hangjukról meg lehet ismerni. Mint a buszoknál is, ott nyáron, amikor jártunk, azért tudtam a rendszámok alapján is megkülönböztetni a buszokat, mert hallottam, hogy ez már egy újra, hát egy újabb fajta busz, akkor angyalkától ugye megkérdeztem a rendszámát korábban, amikor ezek elkezdtek egyre jobban elterjedni, és akkor tudtam, hogy mindegyik RVY-os az új rendszámúak.
1: Aha.
2: Az újabbak, az ugye RVY, az nagyjából ilyen 2019-es, 2020-as forgalomba állást jelentett.
1: Aha, és most a villamosokat megpróbálod ugyanúgy megtanulni, vagy erről így letettél?
2: Hát a villamosokat nincs rendszám, sajnos.
1: De hát van nekik is azonosítójuk, ugye ilyen 4-jegyű szám szokott rajtuk lenni.
2: Igen, hát ez nem menne, meg nem is fog menni.
1: Aha.
2: Én annak örülök, hogy hál' Istennek ezek tökéletesen működnek, annak ellenére, hogy nyilván nem fiatal járművekről beszélünk, de hál' Istennek tökéletesen működnek, és hogy van elhúzható ablak, és hallod, megy, mint a szél, tényleg azt mondom neked.
1: Megy, mint a villamos.
2: Mint a villamos, igen. Erről csak mindig az jut eszembe, hogy szegény apósom Isten nyugosztalja, egyszer vártuk őt egy ballagásra, mentünk volna, egy találkozó volt megbeszélve, és akkor hívtuk őt, hogy na hol van már, tudod? Mindjárt ott vagyok, itt ülök a villamos székben.
1: Az úgy elég morbid.
2: Ott ült az egyes villamosan, tudod.
1: Viszont eszembe jutott egy másik fontos kérdés is. Hannoveri villamos, ugye ott elég szűk a főjárat, meg elég magasra kell föllépni, elég magasak a lépcsők. Ez neked nehézség?
2: Igen, meg mozog a lépcső.
1: Igen, ott ugye ráadásul úgy áll meg, amikor leáll, akkor lehajtódik a lépcső, amikor elindul, akkor fölhajtódik a lépcső. Ez nem probléma neked?
2: Hát figyelj, az az igazság, hogy kapaszkodni kell. Semmi más trükkje nincsenek. Tudom, hogy nagyon sok látássérültnek ez problémát jelent, hogy mozog a lépcső, de nézd, amikor tél van, akkor is előfordulhat, hogy lefagy a lépcső, csúszhat a lépcső. Mindig kapaszkodni kell, tehát leszálláskor is felszálláskor egyaránt. Az a legfontosabb, hogy biztonságosan tegyünk meg minden lépést és minden mozdulatot. Én el vagyok vele. Nekem ez nem okozott problémát. Ott Zuglóban, tudod, a Főkefe környékén, ott a Lakjadov környékén is azért elég sok hannoveri villamos jár. Igen, furcsa volt eleinte, hogy ráléptem, és Jézusom, ez mozog. De én úgy megbarátkoztam ezzel.
1: Sőt, már hiányzik, hogyha nem mozog.
2: Már a
1: kettes villamoson is, meg a régi ganzokoson az összes csavar kilazított, hogy mozogjon a lépcső, ugye?
2: Megteszek mindent ezért, tudod, hosszú utat teszek meg unalmamba, miért is ne? De egyébként beszélgetek a villamos vezetőkkel a végállomásnál, most már azért úgy kialakult. Tehát ez a kialakult a szemkontaktus, és megszólítom őket, és akkor úgy ismerkedünk, hogy mennyit várunk még. Sok esetben volt, hogy beszélgettünk, kérdeztem, hogy hány kanyar van, mennyi a menetidő, mondjuk a Jászai Mari tér és a Csirca telep között. Tehát, hogy ismerkedem, nem mondom, hogy nem fogom kipróbálni a villamos.
1: Na jó van, köszi szépen, Sanyi, gyorsan ennyi volt itt a héten, aztán majd remélem hamarosan most már tényleg találkozunk, és autókat fogunk körbejárogatni ismételten. Vigyázzatok magatokra, mert nagyon meleg van, és mindenki fogyasszon sok folyadékot, és ne alkoholt, hanem vizet.
2: Így van, ez a legfontosabb. Derűs napot mindenkinek, ciao, szia-szia!
1: Ciao, szia-szia!

0: Judit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Az Oktatási Bizottság támogatta a teljesítményértékelési rendszer felfüggesztését. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. Meghosszabbították a hűség miatt a vörös kódot. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság tisztás elnöke kiemelte, a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítménymérésére. Hangsúlyozta, az intézményvezetőknek a rendszer felfüggesztése idején is van lehetőségük arra, hogy jutalmazzák a legjobban dolgozó pedagógusokat. A bizottság ülésén a képviselők meghallgatták az oktatási jogok biztosának éves beszámolóját is. Ári Tamás Lajos közölte, eddig összesen 40 ezer panaszt kezeltek a hivatalában, ezek egyharmada a felsőoktatásból, kétharmada a közoktatás és szakképzés területéről érkezett. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. A Nébih közleménye szerint a kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú korona tűzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A meteorológiai előrejelzések és az országos tisztifőorvos által elrendelt másodfokú hőségriasztás alapján jövő kedélyfélig meghosszabbították a vörös kódot. Ez azt jelenti, hogy a szociális szektorban működő intézményeknek kötelességük fogadni a hajléktalan embereket, függetlenül attól, hogy alapvetően milyen típusú szolgáltatást nyújtanak vagy kiket látnak el. Ha bárki veszélyben lévő embert lát, ilyenkor azonnal hívnia kell a 112-es segélyhívó vonalat, különös tekintettel a fokozott veszélynek kitett csoportokra, mint az idősek, kisgyermekek, fogyatékossággal élők, krónikus betegek és hajléktalanok. Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Szerda reggel 7 órakor az Agárdi vízmérce 52 cm-t mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője szerint ez alacsonyabb a 2022. szeptemberében mért korábbi rekordnál, amely 53 cm volt. A szakemberek szerint a mostani negatív rekord várhatóan csak rövid ideig marad érvényben, mert a tóvíz szintje a nyár folyamán tovább csökkenhet. Megalakult a Katolikus Karitász mentőszolgálata. Célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásából jött létre, és az önkéntes mentésben vesznek részt. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
4: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
3: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
4: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
5: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
6: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
5: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
9: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
9: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
10: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Vizet osztamálva pályaudvarokon, állami tulajdonba kerül a Zalazón. Felülvizsgálja a meddőségi kezelések államosítását a Tisza kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A legmelegebb órákban jellemzően 10 és 17 óra között a készlet erejéig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon és párakapukat is kihelyeznek, közölte a MÁV csoport csütörtökön az MT-vel. A közlemény kitér arra, hogy az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Mint írták, az utóbbi évek tapasztalatai alapján már csütörtökön is kiemelkedően erős utasforgalom várható a Balaton felé és onnan vissza. A főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. A vasúttársaság ezért azt kéri az utasoktól, hogy előre váltsák meg jegyeiket. Legkésőbb júliustól ismét állami tulajdonba kerül a Zalazón járműipari tesztpálya, közölte közösségi oldalán a Tisza párt zalaegerszegi országgyűlési képviselője. Nagy Márta bejegyzésében azt írta, a Zalazón jelenleg közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként, azaz kekvaként működik, így a Tisza kormány által elfogadott jogszabályok alapján legkésőbb júliustól ismét állami tulajdonba fog kerülni. Az átvételt követően jelölik ki a Zalazón szakmai irányításáért felelős minisztériumot, amely valószínűleg a Tudományos és Technológiai Minisztérium lesz, de ez még nincs véglegesen eldöntve, írja bejegyzésében a képviselő. Teljesen felülvizsgálja meddőségi kezelések államosítását a Tisza kormány, és lehetővé teszik az anonim petesejt adományozást, mondta Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Hozzátette, elméletileg azért államosították a rendszert, hogy sokkal egyszerűbben, gyorsabban validált adatokhoz jusson az államigazgatás is a kezelések és azok eredményessége révén. A privát intézetek jelenléte ugyanakkor gyakran motivációként is hat, akár az állami egészségügyi rendszerre is, a cél, hogy felvegye a versenyt a magánszektorral, mondta miniszter. Hegedű Zsolt azt is elárulta, hogy a petesej donáció kérdését ki fogják nyitni. Azt szeretnék, hogy Magyarországon is elérhető legyen a petesejt adományozás. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy a lakosok locsolásra ne csak vizet használjanak, valamint csökkentsék a locsolás gyakoriságát. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak, ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány vagy vízkorlátozás. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstoppot, közölte a KBM szerdán az MT-vel. A tárca szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben kamionstopp. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 25-én köszöntjük Vilmos nevű kedves hallgatóinkat. A latin-germán eredetű férfi név, a Wilhelm név, Wilhelminus, Willemus alakjából ered. Jelentése erős akaratú és védelmező. A Vilmosok június 25-én kívül ünnepelnek még április 6-án, január 10-én, február 10-én, május 23-án és július 5-én is. A név betézése Vilmoska, Vili, Vilike, Vilcsi, Vilácska, a név jeles viselői Lázár Vilmos, honvédezredes, Abanovák Vilmos festő, grafikus, Zsolnai Vilmos, a pécsi porcelángyár alapítója, és ön, kedves Vilmos. Ezen a napon köszöntjük még Bocsárd, Ivola, Letta, Maxim, Maximilla, Vilma, Viola, Violetta és Viorika nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk! Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával június 25-én üdvözlöm Önöket. Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1608. június 25-ével kezdünk, az osztrák, a morva és a magyar rendek nyílt katonai fenyegetéssel arra kényszerítették első Rudolf magyar királyt, hogy mondjon le Ausztria, Magyarország és Morvaország trónjáról öccse Mátyás főherceg javára. Aztán folytassuk a 19. század közepével, 1852. június 25-én megszületett Antonio Gaudi katalán építész, a híres barcelonai Szent Család székesegyház, a befejezetlen Sagrada Familia építője. Maradjunk továbbra is a 19. században, 1876. június 25-én a Cheyenne és Sioux indián törzsek Szilajló, Ülőbika és Kétholt vezetésével a Little Big Horn folyó melletti ütközetben legyőzték az amerikai hadsereg egyik lovassági alakulatát. Folytassuk a 20. század elejével, 1903. június 25-én született George Orwell angol író. Leghíresebb műve az 1984-ben íródott Állatfarm. Maradjunk még a 20. században, 1923. június 25-én született Dorothy Gilman írónő, aki megalkotta Mrs. Polifax detektívet az ifjúsági misztikus regény sorozatában. És még mindig a 20. század, 1938. június 25-én Horthy Miklós kormányzó megnyitotta a Szent István évet, felvonult az egész hivatalos Magyarország. Szent István emlékét törvénycikkben is megörökítették. 11 évet ugrunk előre, 1949. június 25-én született Phyllis George, amerikai sporttudósító, aki 1971-ben elnyerte a Miss America címet. Kentucky First Lady-e és Amerika úttörőnői sporttudósítója volt. És továbbra is a 20. század, és most már itt is maradunk végleg, 1963. június 25-én született George Michael zenész, énekes. Folytassuk 1965-tel június 25-én, miután az MSZNP központi bizottságának ülése Kádár János felmentését javasolta, a miniszterelnöki tisztség alól a kormány elnökévé Kálai Gyulát nevezte ki, aki ezt a tisztséget 1967-ig töltötte be. És végül, de nem utolsó sorban, 1991. június 25-én Horvátország és Szlovénia kinyilvánította függetlenségét Jugoszláviától. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Üzenet a királyok első könyve 17. részéből.
1: Mert így szól az Úr, Izrael Istene. A lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony is, és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amint megmondott Illés által.
2: Hobbi Rádió.
3: 2026. június 25-e csütörtök, Evangélium Szent Máté könyvéből 7. fejezet 21-től 29. vers. Abban az időben Jézus így fejezte be a hegyi beszédet. A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, csak az, aki mennyei atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd nekem, Uram, Uram, hát nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben űztük ki az ördögöket, nem a te nevedben tettünk annyi csodát. Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők, mert mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki házát sziklára építette. Szakadt az ápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt az ápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte a hegyi beszédet. A népsokaság elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók. Elmélkedés. A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram. Jézus szavai egyértelműek és világosak. Az ő tanítványának lenni életformáló valóság. A keresztény élet nem puszta hitvallás, hanem engedelmesség, szívből fakadó cselekvő szeretet Isten iránt. Jézus rövid példabeszéde két emberről szól. Mindketten házat építenek, látszólag hasonlóan. A különbség nem a ház külsejében van, hanem az alapban. Az egyik hallgatja Jézus szavait, és a tanítás szerint él, ő a kősziklára épít. A másik is hallja ugyan, de nem váltja tettekre, ő a homokra épít. A vihar érkezése csak időkérdése, és amikor eljön, nem a ház számos díszítő eleme, de nem is a formája számít, hanem az alapszilárdsága. Ez a példázat a keresztény élet lényegét mutatja meg. Az evangélium nem elméleti anyag, hanem szabálykönyv az életvezetéshez. Jézus nem azért jött, hogy okosabbak legyünk, hanem hogy új szívünk legyen. A hit nem vélemény, hanem válasz. Aki valóban hisz, az megéli, amit hirdet. Nem csak Uramnak szólítja Jézust, hanem engedi, hogy valóban ő vezesse életét. Korunkban sok szó hangzik el Istenről. Sok ember vallásos, sokaknak van véleményük Jézusról, de nem ez a döntő, hanem az, hogy van-e élő kapcsolatunk Krisztussal. Olvasom-e szavait? Figyelek-e rá? És engedem-e, hogy formálja lelkemet? Tudok-e megbocsátani, alázatosnak lenni, szolgálni? A keresztény ember Krisztussal él. Ő ad szilárdságot, biztonságot, amikor jönnek a próbák. Mert jönnek. És ha ő az alap, akkor a ház, az életünk nem fog romba dőlni. Uram Jézus Krisztus, segíts, hogy ne csak a számmal valljam meg hitemet, hanem egész életemmel. Add, hogy aszerint éljek, amit tanítottál. Add, hogy ne legyek olyan, mint aki homokra épít, hanem megtaláljam benned az alapot, amely minden viharban megtart. Segíts, hogy szavaidat ne csak hallgassam, hanem szívembe fogadjam és tettekre váltsam. Tarts távol az önámítástól, és adj őszinte, alázatos szívet, amely benned bízik. Segíts, hogy életemet rád a szilárd kősziklára építsem. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
6: Hobbi Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobbi Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok!

0: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hópi Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
6: Tudta ön azt, hogy a nap sugárzásának körülbelül a fele éri el a Föld felszínét? Ennek az energiának egyharmada visszaverődik az űrbe, egyharmada az alsó légtereket melegíti, a maradék pedig a vizet párologtatja.
5: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
4: Műsorajánló. Egészségedre.
7: Egészségedre.
4: Egészségedre.
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
4: Hétfőn 10-től a Hobby Rádió.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Na meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombie Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Kamu reklám.
1: Sörös dobozból lehet tolltartót csinálni. De vajon ittál-e már tolltartóból sört?
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
7: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
8: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
7: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Hamis euróval fizetett egy autóért egy férfi, nőtt a hosszú ideje állást keresők száma. Növelné Magyarország szélerőművi kapacitását a kormány, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Budakörnyéki járási ügyészség pénzhamisítás és egyedi azonosító jellel visszaélés miatt emelt vádat egy koncentmiklósi férfi ellen, aki hamis euróval fizetett egy használt autóért. A vádlott 2025. júliusában egy internetes hirdetés alapján vásárolt személygépkocsit, amelynek vételárát 11 darab hamis 50 eurós bankjeggyel egyenlítette ki, miközben az eladótól még 10.000 forint visszajárót is kapott. A férfi ezután a járműre egy másik autóhoz tartozó rendszámtáblát szerelt fel és elhajtott, az eladó pedig csak másnap vette észre, hogy a bankjegyekből hiányzik a biztonsági fémszál. Az ügyészség tájékoztatása szerint a jelenleg is börtönbüntetését töltő vádlott ügyében a Budakörnyéki járásbírósághoz majd döntést. A munkakeresés átlagos időtartama 13,3 hónapot vett igénybe a KSH adatai szerint 2026. március-májusi időszakban. A 4-11 hónapja munkát keresők aránya 6,7% ponttal 31,4%-ra, míg a több mint egy éve munkát keresőké 3,7% ponttal 36,9%-ra emelkedett. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2026. május végén az egy évvel korábbihoz képest 3,5%-kal 215.000 főre mérséklődött. Megjavították az onkológiai intézet klímáját, a meghibásodás miatt a hét elején műtéteket kellett törölni, közölt az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt tájékoztatása szerint a stratégiai alapból 3,6 milliárd forintot utaltak ki, hogy legkésőbb július 15-ig azokat a nagyon fontos munkálatokat elvégezzék az onkológiai intézetnél, amelyek működőképessé teszik a klímákat. A miniszter szerint más kiemelt műtőben vagy intézetben nem volt hasonló probléma, ám várható, hogy az előző kormánytól örökölt állapotok miatt nyáron lesznek fennakadások. Több mint tízszeresére növelné Magyarország szélerőművi kapacitását a kormány 2030-ig, részben uniós forrásból. Kapitány István szerint a cél az energiafüggetlenség és az ellátásbiztonság megerősítése, miközben már augusztus végén új pályázatok indulhatnak. A tárcavezető szerint az ország hosszú távú célja az energiafüggetlenség erősítése és a biztonságos ellátás fenntartása, amelyhez a megújuló energiaforrások bővítése kulcsfontosságú. Mint mondta, a szélerő művek fejlesztés az elmúlt években gyakorlatilag leállt. A kapacitás 2016 óta 330 megawatt körül stagnált. Az augusztus 31-ig megjelenő új pályázat révén 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózatra csatlakozása lenne elérhető. Ez közel 1 milliárd eurós beruházást jelenthet. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
0: Hobby Rádió.
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: az értelmileg akadályozott gyermekek oktatása igen nagy körültekintést igényel. Sokat kell velük foglalkozni, hogy kevés eredményt is elérhessünk velük. Fekete István néval, a Szolnokon működő Együtt a Holnapért alapítvány elnökével beszélgettem.
1: Ez az alapítvány 96 óta létezik, azzal a céllal, hogy a fogyatékos gyermekeknek a nevelési, oktatási, kulturális és sportékenységét támogassa. Mi speciális iskola vagyunk. A szabadidős tevékenységüket nagyon tudja támogatni ez az alapítvány, illetve olyan segítséget tud nekünk adni, hogy el tudjuk őket vinni osztálykirándulásokra, illetve tavaly erdei iskolába vittük a gyerekeket. Az erdei iskolát az biztosan tudja, hogy milyen célra szolgál, gyakorlati tapasztalatokat tudunk a gyerekeknek nyújtani. Amit itt az iskolapadban ugye megtanulnak, azt a gyakorlatban alkalmazzák. Ezeknek a sérült gyerekeknek ez az alapvető dolog, amivel tudjuk őket támogatni, illetve hát ez az ő ismeretszerzésüknek az alapja.
2: Az értelmi fogyatékos gyermekeknek milyen speciális képzésre van szükségük?
1: Teljesen speciális az intézmény, mert középsúlyos, illetve enyhe értelmi fogyatékos gyerekekkel foglalkozunk. Ma már ezt hivatalosan úgy mondjuk, hogy értelmileg akadályozottak, illetve tanulásban akadályozottak, de megtalálható nálunk autista gyermektől a mozgáskorlátozottig mindenféle gyermek, tehát teljesen speciális iskola, teljesen speciális eszközökkel, speciális tankönyvekkel dolgozunk.
2: Ez mit jelent például, hogy speciális tankönyvek? Hogyan kell átalakítani egy általános iskolai tankönyvet úgy, hogy az egy értelmi fogyatékos számára is érthető legyen?
1: Nem lehet átalakítani általános iskolai tankönyvet. Ezeknek a gyerekeknek kimondottan az ő részükre készülnek speciális tankönyvek.
2: Ez egy leegyszerűsített tartalmat jelent?
1: Hát igen. Közérthetőbben, sok ábrával, képpel, az ő nyelvezetükre lefordítva, rajzos, sok-sok gyakorlati tapasztalatra építő. És hát sokkal kevesebb persze a tananyag is.
2: Ezeket a tankönyveket, segédeszközöket egyedileg készítik önök, vagy ezeket valahonnan be lehet szerezni?
1: Be is lehet szerezni, de a pedagógusaink nagyon sok eszközt készítenek az ő részükre. De már most a piacon szerencsére nagyon sok ilyen speciális eszköz kapható, úgy mint kiadványok is, tankönyvek, természetesen mi is úgy rendeljük és vesszük nekik, illetve már most tanszereket is tudunk nekik vásárolni. Mert hát van, akinek itt speciális ceruzára, vonalzókra, füzetekre.
2: Ez mit jelent, hogy speciálisan az ő számukra készül? Tehát mondjuk, hogy a kezét...
1: Hát a vonalazása más a füzetnek, a vonalazása, ceruzafogót használunk, ez is egy eszköz, amivel a gyerekeknek a finom motorikáját fejlesztjük. Amint említettem is, két kategória van. Az értelmileg akadályozott tanulók, akik tulajdonképpen középsúlyos értelmi fogyatékosok, illetve a tanulásban akadályozottak, ők egy kicsit ügyesebbek, okosabbak, ilyen csúnya szóval kifejezve, de több mindenre megtaníthatóak, mert értelmileg akadályozottak között Down gyerekek is vannak, akik bizony nem mindig taníthatók meg olvasni, számolni sem. Jelképekkel, jelképesen megtanítjuk őket, és sok gyakorlati munkára, de például van, aki olvasni sem és számolni sem tanul meg.
2: Előfordult-e már az önök praxisában az, hogy valamelyik értelmi fogyatékos gyermek mondjuk megpróbálkozott a középiskolai felvételivel?
1: Van nekik speciális szakiskolájuk ezeknek a gyerekeknek, a középsúlyos értelmi fogyatékosoknak is, illetve az enyhe fokban értelmi fogyatékosoknak is, és a jobb képességűek oda mennek is. Most is a 8 végzős diákunkból 6 tovább tanul szakiskolában. Itt a mezőgazdasági gépszerelőtől odáig, hogy kertészeti szakmunkások növénytermesztésben, állatgondozásban, ilyenekbe. Az értelmileg akadályozottak pedig szövőszéken dolgoznak, kézi szövést csinálnak, lábtörlőket, szőnyegeket. Kicsit segít nekik a nem az elhelyezkedésben, mert ők soha nem fognak tudni munkába állni, de ha otthonba kerülnek, akkor ott egy kisebb pénzkiegészítésnek ez jó nekik.
2: Aki érdeklődik az önök munkája iránt, az hol találja meg önöket?
1: Kisújszállás Bajcsi Zsilinszky út 37 szám alatt működik, Jász-Nagykun Szolnok megyei általános iskola, speciális szakiskola és gyermekotthon. Ez alapítvány neve, Együtt a Holnapért.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Reklám.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. botodra szabva.
6: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
7: Igen.
6: Egy fiú eltűnt.
8: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
6: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
9: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
6: De felbukkan egy csábító.
10: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
6: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
9: Te voltál már valaha szerelmes?
10: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
6: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
11: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
12: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
6: Az éjszaka tapintása.
13: Mi volt ez?
9: Egy csók.
6: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
14: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live. Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.
6: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallott.

0: Kamu reklám.
1: Van egy jó és egy rossz hírem. A jó, nem kell levágni a jobb lábát.
2: És mi a rossz?
1: A bal sem kellett volna.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Házaspár megy az operába, azt mondja az asszony. Drágám, fölvegyem a melltartómat, hogy föltétlen, mert iszonyatos nagy sár van kint. Na, az út első, ugye? Végig, még egyszer?
2: Legyen végig.
1: Igen, a kóstoló. Na és vajon ki a műsorvezető? Hát ki más, mint a mindig jópofa és mindig szerény. Én bizony, tartsanak hát velem. Együk végig, bazd meg. Hölgyeim és uraim, március 19-én eljön a mi időnk, mert ekkor az ú... Очень хороший будет возокрызнет с московской телевидения будет и говно тупо крывое.
0: Кому рекламу-то

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Minteken zárva tart sok kisebb benzinkút, szerves szennyeződés került a Szimva-patakba. Felfüggesztik a debreceni Szemkorp akkugyár tevékenységét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Független Benzinkutak Szövetsége közölte, hogy pénteken sok önálló töltőállomás zárva lesz. A magyar családi tulajdonban lévő benzinkutak egynapos bezárással tiltakoznak, mert egyrészt a védett árak miatti veszteségeik elviselhetetlen mértékűre duzzadtak, és a Fidesz kormány által meghirdetett kárenyhítő támogatást nem kapták meg. Másrészt az ellen is tiltakoznak, hogy ahogyan fogalmaznak, bárki egy személyes korlátlan felhatalmazást kapjon arra, hogy bármikor új hatósági árat vezet. Be, ismeretlen okból, ismeretlen mértékben és ismeretlen tartalommal. Szerdán több mint 3 dollárral esett a globális irányadó olajár, a Brent nyersolaj jegyzése 4,3%-kal 73,74 dollárra csökkent, ezzel a háború kitörése előtti szintre süllyedt. A visszaesés hátterében a hormuzi szoros forgalmának normalizálódása áll. Chris Wright, amerikai energiaügyi miniszter szerint a tankerforgalom katonai kísérettel már megközelíti a háború előtti forgalmi szintet. A laboratóriumi vizsgálatok alapján a Szimva-patak miskolci részén kedden észlelt szennyezés nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott, közölte a Facebook oldalán Tóth Szánta József szerda délután. Miskolc polgármestere szerint a patak városon áthaladó felső szakaszán tapasztalt szennyező beömlésnél a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A patak belvároshoz közeli alsóbb részén a Szimva terasz környezetében már alacsonyabb értékeket mértek, vagyis a szennyezés a vízben haladva hígulni kezdett. A szakemberek szerint jó hír, hogy a halak jelentős része el tudott úszni a szennyezéssel leginkább érintett területekről, olvasható a bejegyzésben. Felfüggeszti a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat a Szemkorp tevékenységét környezetszennyezés miatt, közölte a hivatal szerdán. A közleményük szerint a megyei kormányhivatal vízügyi vízvédelmi hatósága akkreditált mintavételre kötelezte a Szemkorp Hungary Kft-t a monitoring kutakból, a csapadékvíz elvezető rendszerből és a tározóból. A vállalat ugyan a mintavételezést elvégeztette, de az eredményeket és a kiértékelést határidőn túl küldte meg a hatóságnak, amiért 1 millió forint bírságot kellett fizetnie. A környezetvédelmi hatóság is hatósági eljárásokat indított, kármentesítést rendelt el, a vállalatot tényfeltárásra kötelezte, és eljárás indult a vállalattal szemben az engedélytől eltérő üzemelés miatt. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Az elmúlt hetekben tartósá vált a tikkasztó hőség. Lényegesen nehezebb bármilyen szellemi és fizikai megterhelést végezni. Amikor kánikula van, a szervezet akkor is fenntartja a saját hőmérsékletét. Ám ez nagy melegben, idősebb korban, illetve krónikus betegségek mellett nehezebben megy. Milyen folyamatok játszódnak le ilyenkor a szervezetünkben, és mire érdemes odafigyelni a szívbetegeknek kánikula idején? Dr. Becker Dávid kardiológust Balázs Zsanett kérdezte.
1: Nagyon sok kompenzáló folyamat indul meg, amivel próbálja a szervezet a hőmérséklettel kapcsolatos egyensúlyát, homeosztázisát fenntartani. Ugye egyrészt óvja tulajdonképpen a testünket és a szerveinket, sejtjeinket a túlhevüléstől. Fokozódik a keringés, kitágulnak az erek, megnő a szív munkája, megnő a frekvenciája, és tulajdonképpen ezzel hozzájárul a folyamatos, intenzívebb hőleadáshoz. Mindez együtt jár a fokozott folyadék veszteséggel, hiszen megnő a keringő vér térfogata, annak a sűrűsége. Tehát az alapmechanizmus egy lényegesen nagyobb megterhelést jelent. Pontosan tapasztaljuk, hogy egészséges embereket is rendkívüli módon meg tud viselni, és nyilván hatványozottan hat a krónikus betegekre, idős emberekre, illetve a nagyon fiatalokra, ne felejtsük a csecsemőkre is ugyanilyen plusz megterhelést jelent.
2: A megváltozott körülmények, gondolok itt akár egy gyors lehűlés, vagy egy nagy mértékű felmelegedés, a szervezetünket is igénybe veszi. Milyen tünetek esetén figyeljünk oda a rendkívüli módon megterhelt hőmérséklet által okozott hatásokra?
1: Hát a nagy melegben ugye, amit általában érzünk, az a nagyfokú gyengeség, lebertség, kifejezett fáradékonyság, esetleg tompa izomfájdalmak, egy ilyen enerváltság, ugye már elindulni sincs kedvünk, erőnk fölkelni, megkezdeni a tevékenységet. Borzasztó fontos a folyamatos folyadékpótlás. Nem segít ezen a klíma sem teljes mértékben, nyilván a hőérzetet azt javítja, tehát ugye lényegesen kellemesebb környezetben tudunk mondjuk tevékenykedni, dolgozni, de nem szabad elfelejteni, hogy a klíma berendezések ugyanúgy kivonják a folyadékot, a párát, tehát jelentős mértékben csökkentik a levegő páratartalmát, hiszen amit látunk, amikor így ugye a kondenzációs víz ott csöpök ki a klíma készülékekből, az mind a levegőből kerül elvonásra, ugye így működik a klíma, így történik a hőcsere, ez ennek a kvázi következménye. Tehát attól, hogy klimatizált helyiségben ülünk akár egy 23-24 fokban, attól ugyanúgy nagyobb mennyiségű folyadékot kell fogyasztanunk.
2: A szív- és érrendszeri betegséggel küzdőket hogyan érinti az ő szervezetüket, hogyan érinti ez a nagy meleg, ez a túlzott hőmérséklet ingadozás?
1: Egy kicsit külön is kell választani a folyamatos nagy meleget és a hirtelen időjárás változást. Alapvetően most ugye a stabil tartós nagy melegről beszélve azt kell mondanunk, hogy a szívbetegeknél egy fokozott hatás érvényesül. Egyrészt, mert nyilván egy fokozott terhelés hárul az egyébként is beteg szívre, tehát a koszorúérbetegekre vagy a szívelégtelen betegekre. Valamint emellett az olyan gyógyszerek, amelyek nélkülözhetetlenek akár a szívelégtelenség, a magas vérnyomás kezelésében, esetleg túlzott hatást fognak kifejteni a relatív folyadékhiány és a meleg miatt. Előfordulhat, hogy ilyenkor bizonyos vérnyomás csökkentő hatással is rendelkező gyógyszerek dózisát csökkenteni kell, vagy átmenetileg akár el is kell hagyni. Ezt azonban mindig meg kell beszélni a kezelőorvossal, nehogy valami rossz lépést tegyen egy beteg, és akkor annak súlyos következménye legyen. És hát a folyadékpótlás, ami különösen nehéz mondjuk egy szívelégtelen betegnél, mindenképpen igazítani kell, és kvázi monitorozni kell a folyadék háztartást. Ezt legegyszerűbben a betegek például a naponkénti testsúlyméréssel tudják megtenni. Hogyha ott egy gyors csökkenés vagy növekedés indul meg, az mindenképpen a folyadék háztartás zavarára utal.
2: A szívbetegek esetében mondjuk a sportolás, mennyi időt sportoljanak? Sportoljanak-e egyáltalán ilyenkor a szívbetegek?
1: Úgy érzik, hogy már elérik azt a küszöböt, ami még ilyen kellemesen fárasztó, akkor álljanak meg még akkor is, ha az esetleg alacsonyabb, mint a szokott időjárási viszonyok között egyébként szoktak teljesíteni. Tehát mindenképpen tartózkodjanak attól, hogy túlhajtsák magukat, hogy megpróbáljanak rekordot dönteni, hogy na most én aztán megmutatom, hogy én azért igenis tudok valami csúcs teljesítményt kihozni, nem szabad.
2: Az egészséges embereket is egyaránt érinti a hősok. Mi is ez pontosan, doktor úr?
1: Így van, hát a hősok a legsúlyosabb formája, ugye, ami azt jelenti, hogy ebben a rendkívül melegben, hogy a napon tartózkodik valaki, vagy legalábbis a nap közelében, hogy ez lehet egy fél árnyék, nem biztos, hogy észreveszi. Különösen, hogyha ott erős fizikai munkát végez megfelelő fényvédelem nélkül, megfelelő folyadékpótlás nélkül tartósan, akkor egy krízis helyzet alakulhat ki, akár nagyon rövid idő alatt, a beteg eszméletlenné válik, és ugye a szervezet nem tudja a testhőmérsékletét tartani, fölborul a homeosztázis, fölborul az egyensúly, és kritikus úgynevezett maghőmérséklet alakulhat ki, ami 41-42 fokot elérve halálos és visszafordíthatatlan folyamatok indulnak meg. Gyakorlatilag a fehérjék a szervezetben megfőnek, és a beteg nagyon gyors tempóban meghal. Úgyhogy erre különösen vigyázni kell, hogyha munkavégzés történik a szabad napsütésben, akkor a legmelegebb órákban ettől gyakorlatilag tartózkodni kell, de mindenképpen megfelelő árnyékolást kell biztosítani, megfelelő szüneteket, igen komoly mennyiségű folyadékpótlásról folyamatosan gondoskodni. És nem szabad dolgoztatni úgy az embereket, hogy ez ne legyen nyilvánvaló, és ne legyen felhívva a figyelem.
3: Hobbi Rádió!
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Ha nincs eltörve, ne ragaszd meg.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ.
7: Omega!
9: Oh,
7: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
7: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
11: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

magad. Ringasd el magad. Ringasd el magad. Senki nincs, ki elringasson.

každému kol. Senki nincs, ki elringassa, ringasd el magad.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: 81 éves szörföst mentettek ki a Balatonból, urán tartott a cége telephelyén egy pécsi férfi. Kezdődik a dinnye szezon, mézédes gyümölcsök várható. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Maga tehetetlenül sodródó idős szörfösre figyeltek fel kedd délután a vízirendőrök Balatonakalinál. Amikor odaértek hozzá, elmondta nekik, hogy nagyon kimerült, ezért képtelen volt a part közelébe jutni. A rendőrök a szörfjével együtt a hajójukba emelték és épségben kivitték. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság az eset nyomán arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható forróság nagyban kihat mindenki szervezetére, de főleg az idősebbekére. A vízen vagy a vízben ráadásul nem csak a napra, hanem a viharjelzésre is figyelni kell. Urán tárolásáért jogerősen pénzbüntetésre ítélte a Pécsi Járásbíróság egy vegyi árukkal foglalkozó cég ügyvezetőjét, közölte a Pécsi Törvényszék. A törvényszék közleménye szerint a férfi korábban megszűnt laborok vegyi anyagait vette át, így került hozzá a sárga, porszerű anyagot tartalmazó üveg is. A mérések és elemzések során bebizonyosodott, hogy az üvegben a felirattal egyezően uranilacetátot tároltak, a vegyület urán tartalma 62,8 g volt. Ez a mennyiség akkor lehet veszélyes, ha valakinek a szervezetébe kerül. A férfi által tárolt formában az anyagtól nagyjából 2-3 méter távolságra már nem volt mérhető emelt sugárzási szint. A törvényszék arra hívta fel a figyelmet, hogy az urán nukleáris anyag, és azokra nincs mentességi szint, azaz olyan anyagmennyiség, amely nem jelentésköteles és engedély nélkül birtokolható. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi magyar görög és sárga dinnye, amely a termelők várakozásai szerint idén is kiváló minőségű lesz, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A dinnye számára eddig kedvezőbb volt az időjárás, mint tavaly. A tavaszi fagyok ezúttal azért sem tettek nagy kárt az ültetvényekben, mert a kelet-magyarországi térségben csak azokat követően ültették ki a növényeket. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görög dinnyét Magyarországon, ami 3-4%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. A jelenlegi becslések szerint körülbelül 160 ezer tonnás termés várható. Erős 7,2-es földrengés rázta meg csütörtök reggel Japán északkeleti térségét. Cunami riadót nem adtak ki, sérültekről vagy jelentősebb károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A földrengés helyi idő szerint 7 óra 30-kor következett be az Iwate prefektúra partvidéke előtt mintegy 50 kilométeres mélységben. A rengés a legerősebben Amuri prefektúrában volt érezhető, ahol a japán 7 fokozatú szeizmikus intenzitási skálán 6-os erősséget mértek. Helyi idő szerint szerda este Venezuela és súlyos földrengések rázták meg. Először egy 7,2-es, majd néhány másodperc múlva egy 7,5-ös erősségű rengés rázta meg a főváros Caracas térségét. Az áldozatok és sebesültek számáról, illetve a károk nagyságrendjéről egyelőre nincs információ. A mentőcsapatok egyelőre az összeomlott többszintes épületek romjai között keresik a túlélőket, sokan a romok alól kiáltanak segítségért. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: A császármetszéssel kapcsolatban a mai napig számtalan tévhit kering. A műtét megelőzési lehetőségeiről, menetéről és következményeiről, a beavatkozás utáni regeneráció lépéseiről alig hall érdemi információkat egy kismama. Az édesanyáknak nyújthat segítséget a császárvonal, a kifejezetten császáros anyukáknak kifejlesztett mobil applikáció. Kisverával, az alkalmazás egyik megálmodójával Balázs Anett beszélget.
1: 2017 őszén fordultam saját élményem okán, második császármetszésem okán gyógytornászhoz segítségért, hogy egy kicsit rendezzem soraimat, és a vele való beszélgetés során raktam magamban össze, hogy mennyire nincsenek képben, ahogy én sem voltam képben az édesanyák azzal kapcsolatban, hogy egy műtét mennyire bolygatja meg a testüket, mi mindent tehetnek magukért, hogy gyógyuljanak, és ahogy pedzegettem ezt a gyógytornász kollégának, szabadkozva magyaráztam, hogy hát nekem a második is császár lett, mire ő mondta, hogy neki 4 császármetszés volt a listáján, és így is teljes az illete. Kicsit összemosolyogtunk, és rájöttünk, hogy azt látjuk mindketten minden oldalról, hogy nagyon kevés az információ a rendszerben a császármetszésről, és szó-szót követett. Ők egyébként hadd nevezzem meg Rákosi Dóra gyógytornásztól van szó, vele álmodtuk meg a császárvonal applikációt.
2: 100 oldalnyi információt tartalmazó vademekumot állítottak így össze, van. Amiben a császármetszés előtti, a kórházi, illetőleg a gyermekágyi időszakról is végig olvashatnak az érdeklődők. Igen. Ki áll szakmailag önök mögött?
1: Az egésznek a gerincét természetesen saját élményből húztuk föl, tehát az, hogy mi is az, amin egy császáros anya keresztül megy, az nem volt nehéz összesen 6 közös császármetszéses élményből vagy esetből összerakni. Az anyagokat szakmailag pedig Dr. Strosser Mária szülésznőgyógyász hitelesítette, emellett pedig minden egyes anyagot az adott szakterülethez tartozó feltétlektorunk nézett át és javított, hogy nem maradjon benne semmilyen baki vagy félretájékoztatás, hiszen az, hogy színvonalas és hiteles legyen az, amit itt leírtunk, az nagyon-nagyon fontos volt.
2: Lehet tudni, hogy hány olyan édesanya van, aki császárral szülte meg a gyermekét?
1: A legfrissebb adatok azt mondják, hogy nagyjából 100 anyában 40 itthon műtéti úton hozza világra a babáját. Nagyon nagy az a beteg szám, ha ilyen csúnyán fogalmazhatok, aki érintett, akinek szüksége volna tájékoztatásra előtte, közben és utána. Sajnos ez nem mindig valósul meg, ezért is hiánypótló az, amit csináltunk. Ez a visszajelzés legalábbis, hogy sok információval csak nálunk találkoznak, mert a rendszer nem nagyon hangzik el senkinek a szájából. Az a sok-sok hasznos tudás, amit mi összeszedtünk.
2: A császármetszés kapcsán sokszor említik, hogy ez egy rutin műtét, egy rutin beavatkozás. Mennyire igaz az, amikor így gondolkodunk a császárról, hogy ez egy rutin műtét, semmi bajunk nem történhet?
1: Ha így nézzük, valóban igaz, ez egy rutin műtét, hiszen akár tucatnyi is rajlik egy ilyenből egy nagyobb központi súlyponti kórházban naponta vagy egy délelőtt folyamán. Ennek ellenére ez nagyon-nagyon nagy hasi műtét, nagyon sok réteget, szám szerint 10-et bolygatnak, mire eljutnak a babáig, amikor feltárják a hasat, és így segítik világra a babát. Utána a regeneráció egy sokkal bonyolultabb gyermekágyi időszakot hoz magával. Rengeteg szövődménnyel lehet számolni, ami babára, mamára, családra nézve is hosszú távon kihat. Ez az, amiről viszont kevesebbet szól a fáma, hogy aztán a következő várandóságokra ezt ki tudhatni. A következő hónapok hangulatára is, akár a lelki tényezőkkel is számolni kell. Tehát az, hogy ez egy rutin műtét, az önmagában inkább csak azt jelentheti, hogy már viszonylag nagy biztonsággal tudják végezni ezt a beavatkozást, köszönhetően annak, hogy az orvostudomány már nagyon-nagyon szuper irányba fejlődött. Ettől ez még egy nagyon nagy hasi műtét, egy nagyon nagy beavatkozás, aminek csak életmentő beavatkozásként volna helye a szülő.
2: A testi dolgokról már beszéltünk, de a császármetszés olyan lelki változásokat is okozhat, egészen pontosan fogalmazva olyan lelki törést, amit nagyon sok édesanya nehezen tud feldolgozni, és sok esetben nehéz szakembert is találni. Ebben önök tudnak segíteni?
1: Igen, szólunk a lelkiekről is az applikációban, de valójában az, hogy az édesanyákat lelkiekben is támogassuk, arra találtuk ki, hogy létrehoztunk egy közösséget a Facebookon, ahova meghívtunk rengeteg szakértőt, tehát a szülésznőktől kezdve a dúlákon át a pszichológusig, és ez a csoport az, ahol nagyon nagy mértékű lelki munka is folyik, és akár a feldolgozásban is tudunk segíteni. Már csak azzal, hogy sorsközösségbe szereljük az édesanyákat és hívjuk őket, hogy biztonságos és megtartó közeget nyújtunk, tehát nagyon erős admin kontroll van, nem engedjük egymást bántani, és kiadhatják az anyukák az érzéseiket, ventilálhatnak, és ezáltal már közelebb juthatnak a feldolgozáshoz, és nekünk is vannak feldolgozó alkalmaink egyelőre a fővárosban, ahol kis közösségben beszélgetésekkel, képzett tréner segítségével dolgozzuk fel a szülésegédi aspektusát, a császáros szülésegédi aspektusát. A jövőben is lesz még több fajta ilyen feldolgozási alkalom, ami lehetőséget kínál az édesanyáknak szembenézni szüléssel kapcsolatos esetleges negatív érzéseikkel.
2: Mikor keresik meg önöket leginkább? Császármetszés előtt informálódnak, vagy a császármetszés után, amikor már ott van a rossz tapasztalat, a félelem, mit tapasztalnak?
1: Van egy tudatosabb réteg, aki már előre tudja, hogy műtétje lesz, már szájról szárja terjed a projektünknek a híre, ők már előre becsatlakoznak, kérdeznek, betegjogokból felszívják magukat, letöltik az applikációt előre, és így készülnek nagyon tudatosan a műtétre, ők a kisebb hányad. Tehát mi mindig inkább az jellemző, hogy utóbb találkoznak velünk, és szinte kivétel nélkül mindenki elmondja, hogy nagyon sajnálja, hogy korábban nem tudott rólunk, de mondjuk nem számolt a műtéttel, így hát nem is foglalkozott a jelenséggel előre. Az applikáció már két mobil platformra is elérhető, a két legnagyobbra. Az applikáció maga teljessége ingyenes, tehát az a 100 oldal ismeretanyag, gyakori kérdés, tudástár, kórházi pap összeállító, szótár, szülési terv összeállító, ez mindenki számára teljesen ingyen hozzáférhető, és korlátlan hozzáféréssel onnantól élvezhető a szolgáltatás és maga annak az előnye, hogy az ember nem hagyja annyiban testét és segíti utána magához térni egy kicsit a műtét után.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Szivárvány.
1: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: uraim, a négy mentort hallották.
1: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobby Rádió hallgatói, Csiki Dámai, sziasztok!

Neked vágy kell, nekem ágy kell, neked fény kell, nekem tény kell, neked rongos, nekem langyos, lehet éppen ugyanaz. Neked vicces, nekem sírós, neked sikkes, nekem kínos, neked éles, nekem édes, lehet éppen ugyanaz.

lehet neked zöldre, nekem kékre, neked földre, nekem égre, neked jobbra, nekem balra, lehet éppen ugyanaz. Neked itt kell, nekem máskor, neked este, nekem máskor, neked így kell, nekem úgy kell, ez a baj, és ez a jó.

nekem szépít, aki épít. Neked kényszer, nekem játék, lehet éppen ugyanaz. Neked így szép, nekem úgy szép, neked így jó, nekem úgy jó. S fogadok, hogy olyan is van, aki másképp szép.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Még 4 ember letartóztatását rendelt el a bíróság az NKA ügyben. A V4 védelmi miniszterei tárgyaltak. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzések adatainak rendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az őrizetbe vett 6 tisztviselőből 4-nek már elrendelte egy hónapra letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája csütörtök kora délutánig. Valamennyien a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult nyomozás gyanúsítottjai a pályázatok elbírálásában érintettek, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség sajtószóvívője. Bodó Marianna elmondta, az ügyészség valamennyi őrizetbe vett tisztviselő esetében a szökés, elrejtőzés megakadályozása érdekében, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a letartóztatást, amelyet a nyomozási bíró megalapozottnak talált. A gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024. decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079 darab mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott. A V4 védelmi miniszteri együttműködés újraél, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus Magyarország honvédelmi minisztere a visegrádi országok védelmi minisztereinek találkozóján tartott sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten. A miniszter óriási lépésnek nevezte, hogy alig több mint egy hónappal az új magyar kormány felállása után a V4 országok védelmi miniszterei már el is jöttek Magyarországra. Tájékoztatása szerint lengyel, cseh és szlovák minisztertársaival egyebek mellett a keleti és déli fenyegetettségről, az illegális migráció veszélyeiről, a védelmi ipar megerősítéséről, valamint az orosz-ukrán háborúról tárgyaltak. Ruszin Szendi Romulus fontosnak nevezte, hogy a katonai szállításban legyen megfelelő kapocs a V4 partnerek között, valamint vegyenek részt egymás hadgyakorlatain annak érdekében, hogy ismerjék egymás eljárás rendjét. A kormányfő és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárás csütörtökön, ahol arról tájékoztatta a sajtót, szombat hajnaltól az ország nagy részén harmadfokú vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint pedig várhatóan 4 napon keresztül meghaladja 29 fokot a napi középhőmérséklet, amire soha nem volt még példa Magyarországon, mióta a hőmérsékletet mérik. Magyar Péter kiemelte, hogy összehangolják a védelmi tevékenységet, aminek vezetését ő maga fogja ellátni. Hozzátette, mivel tömegrendezvények és sportesemények egyaránt lesznek a hétvégén országszerte, igyekeztek felkészülni a tűzoltósággal, a honvédséggel, a rendőrséggel és a katasztrófavédelemmel együtt. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt csütörtökön, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Művészarcok. Sádi János. Második rész. Az operában hirtelen taggá avanzsált néptanítót a kollégák nem fogadták meg lelkesedéssel. Dunántúli tájszólása se aratott osztatlan sikert. Az is világos volt számára, hogy a főszerepekhez még kevés a tudása. Kezdetben csak kis szerepeket bíztak rá. Első jelentősebb szerepe a Bánkbán Ottója volt, majd megkapta Hubay Jenő a Cremonai Hegedűs cím operájában első fontosabb szerepét. Az egyik kritikus ezt írt a szerepléséről. Sádi tenorja szép, magvas szárnyalású, ő is több a puszta ígéretnél. Jó lehet a szép éneklés programjából még csak keveset valósított meg. Sok munka vár rá, de a munkával párhuzamosan eredménnyel biztató, komoly jövő. A nürnbergi mesterdalnokok Dávid szerepe meghozta számára az első átütő sikert. Tóth Aladár kritikája látja benne a tehetséget, de utal arra is, hogy van még mit tanulnia. Az előadás másik meglepetése Sárdi Dávid szerepében. Csupa élet, csupa friss tehetség ez a fiatal tenorista, aki amellett, hogy Dávid tenorista is, szép, hajlékony hangú énekes. Igaz, a Wagner deklamációban még nem élhette bele magát egészen, és Dávid alakját csak legkönnyebb körvonalaiban ragadta meg. Az első felvonásban ez a könnyedség néha inkább egy hódítóan fiatal, előkelő Celadonnak, mint Zax mesterinasának benyomását kelti. De se baj, ha ennyi a tehetség, ott könnyű lesz ezt tovább hajlítani a wagneri ideál felé. Verdi Falstaffjának Fentonját már sikerültebbnek tartotta a kritikus. Anna és Fenton. Körülöttük tombol az élet, emberi balgaságoktól felkavart forgatagja, de ők önfeledten élvezik a pillanat mézét egy spanyol fal mögött. Rövidek ezek az elbűvölő szerelmi muzsikák, rövidek és tűnőek, mint maga az ifjúság. Ezt a gyengéd szerelmi költészetet alakban és hangban szinte kongenálisan testesítette meg színpadunkon két igen tehetséges, tiszta csengő hangú fiatal énekes, Tamás Ilonka és Sárdi János. Még valamivel több olvadékonyság és könnyedség a kis duettinók legátóiban, több boldogság áradat az utolsó kép tenoráriájában, és eszményi Anna Fenton áll előttünk. Sajnos se a Bangbámból, se a Falstaffból nem maradt felvétel, de a később Klemperer is énekelt Dávidból sem, nem is beszélve a kremonai hegedűs zenei anyagáról. Megmaradt azonban a tenor énekesek egyik legnehezebb áriája, a Lanzsumói postakocsis című Adolf Adam által írt operából. Az Álomkeringő című filmben Sárdi egy vidéki birtokára visszavonult operaénekest játszik, akit szerelme családja szegénynek tart. Így fel kell fednie inkognitóját, hogy a frigy megvalósuljon. Következzék Chapelle bravúrájája az operából. A zene különlegessége, hogy magas D van benne, ami megközelíti a szoprán hangfekvését.

Az 1938-39-es szezonban már főszerepeket énekelt Pinkertont a Pillangó kisasszony című Puccini operából, Poldoni Ede Farsangi lakodalom című dalművéből Kálmán diákot. Sajnos ezekből sem maradt hanganyag. Azt viszont a dokumentumokból tudjuk, hogy ekkor már kivételezett helye volt a társulatban. 9600 pengő fizetés illette meg, és évadonként 72 estét énekelt. A 30-as évek legnagyobb filmsztárja Jávor Pár volt. A rendezők és a filmstúdiók tulajdonosai hozzámérhető filmsztárt kerestek, akivel hasonlóan sikeres, főleg zenés filmeket tudnak készíteni. Rodriguez Endre rendező a fővárosi színházakban kereste az új sztárt. Első alkalommal megtalálta. 1940-ben próbafelvételre hívta az Operaház színpadán látott fiatal Sárdit. A Te vagy a dal című zenés film nagy sikert aratott, sajnos a főváros ostroma miatt csak 200 méternyi kópia maradt belőle, a többi elpusztult. A következő 4 esztendőben készült 13 játékfilm viszont megmaradt és nagy sikert aratott. Ezek főleg zenés filmek voltak. A Kalotaszegi Madonnát is Rodriguez Endre rendezte, 1943-ban mutatták be. A tehetséges festő Hegyi Ádám visszavonul az erdélyi vidékre, ahol beleszeret egy fiatal lányba. Ő a Kalotaszegi Madonna. A hírnév utáni vágy Olaszországba viszi, de a nagyvilági életből visszatér a tisztaság világába. Következik az ikonikussá vált dal a filmből.

művésznek olyan fontos volt az erdélyi kapcsolata, hogy még bútorokat is kapott Kalotaszegről. Jakobi Viktor Leányvásár című operettje 1941-ben készült. San Francisco környékén népszokás, hogy azt a lányt, aki minden kérőjét kikosarazza, a falu legszegényebb férfiához adják feleségül. Így jár a faluba érkező Lucy is, aki gazdag apjával érkezik ide. A koldus férjről viszont kiderül, hogy gazdag vállalkozó, aki Lucy apján akar bosszút állni a házassággal, mert régebben Harrison tönkretette a férfi családját. Persze az operettben minden megoldódik, és a fiatalok szerelmesen borulnak össze. Következzék két részlet a daljátékból, Lucy szerepében Németh Marika.

1943-ban készült az Éjjeli zene című magyar film. A Bánfrigyes által rendezett alkotás végjátéki bonyodalma klasszikus félreértésen alapul. A vőlegény helyett más ad szerenádot a menyasszonynak. Következik a filmből a Csak álom című dal.

Filmen Sárdi soha nem játszotta Jakobi Viktor Gülbaba című operettjének címszerepét, Gábor Diákot. Az 1940-ben készült változatban Jávor Pál szerepelt. A dalt viszont Sárdi tette népszerűvé. A Bős Gülbaba lányának, Leilának és Gábor Diáknak a szerelmét feldolgozó filmből következzék Gábor Diák dala.

Színpadon és filmen ugyancsak nem játszott el a hírhedt gróf Sándor Móricz szerepét Csádi, de a Betét dalát ő tette híressé. Többször felvették vele a rádióban, és az 1969-ben megjelent szólólemezére is rákerült. Befejezésül következzen az Önről álmodtam megint, Kálmán Imre Ördöglovas című operettjéből.

0: Művész Arcok című műsorunkat hallották. A műsorvezető Anonymous, a szerkesztő Barna Gergely volt.
1: Műsorajánló.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
2: Tellás muffinokat hívott vissza a Ferrero, többen is megsérültek a sárvári gyógyfürdő csúszdáin, tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nutellás muffinokat hívott vissza a Ferrero, mivel fennáll a kockázata annak, hogy egyes termékek fém darabokat tartalmazhatnak. A termék pontos adatai megtalálhatók a ferrero.com oldalon. A visszahívás Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti. Ezeknek az országoknak az élelmiszerbiztonsági hatóságait már értesítették, írja az MTI. Azt kérik, hogy akik megvették a terméket, vigyék vissza azt a vásárlás helyére, vagy forduljanak a Ferrero Magyarország Kft.-hez. Több fürdőző sérült meg a sárvári gyógyfürdő új csúszdáin, amelyek átadása után több esetben is mentőt kellett hívni a balesetet szenvedett vendégekhez. Amint egy 700 millió forintos beruházással épült csúszdákat a történtek után ideiglenesen lezárták. A fürdő vezetése közölte, a létesítmények jelenleg tesztüzemben működnek, így a felelősség a kivitelezőt terheli. A vizsgálatba a török gyártót is bevonták, és biztonsági intézkedésként a korábbi 200 kg-os súlyhatár 150 kg-ra csökkentették. A csúszdákat időközben újra nyitották, az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfő óta nem történt újabb baleset. Az ügy a sárvári képviselőtestület ülésén is napirendre került. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság Tiszás elnöke kiemelte, a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítménymérésére. Hangsúlyozta, az intézményvezetőknek a rendszer felfüggesztése idején is van lehetőségük arra, hogy jutalmazzák a legjobban dolgozó pedagógusokat. A bizottság ülésén a képviselők meghallgatták az oktatási jogok éves beszámolóját is. Ári Tamás Lajos közölte, eddig összesen 40 ezer panaszt kezeltek a hivatalában, ezek egyharmada a felsőoktatásból, kétharmada a közoktatási szakképzés területéről érkezett. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. A Nébih közleménye szerint a kánikula és az elhúzódó csapadék hiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása és akár 15-30 méteres lángmagasságú korona tűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és területi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
0: Hobby Rádió.
3: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
4: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
3: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott bilétáki és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
4: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
5: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. botodra szabva.
5: Reklámot hallottak.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Ez a Nekem 80 a mikrofonnál.
8: Nagyon kellemes szép napot kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, remélem felkészültek a nosztalgiázásra, hiszen a következő 60 percben régi jó és nagyon-nagyon kedvelt dalokat hallgatunk, a 80-as évek legjobbjaiból válogatunk a következő mintegy 60 percben. Köszöntöm Önöket itt a Nekem 80-ban, én Szommer Gábor vagyok, és ma is magammal hoztam 12 felejthetetlen dalt a 80-as évekből. Már is belevágunk méghozzá egy német pop együttessel, amit 1977-ben alapítottak, és megváltozott felállással ugyan, de az új évezredben is még mindig aktív a Zaragoza Band. Az 1980-as évek elején voltak pályájuk csúcsán, jó hangulatú, vidám dalaik, a Karibi-szigetvilág muzsikáját ötvözik az Eurodisco dallamosságával, vagyis ugyanazt a sikerreceptet követték, mint például a Bonnie M, a Gibson Brothers, vagy éppen a Gombay Dance Band. Repertoárjukban saját dalok, illetve feldolgozások is szerepelnek. 1981-ben nagy sikert aratt a Zazazza Bádok című albummal, amelyen a régebbi és újabb slágereket dolgoztak fel, sőt, többször felléptek Magyarországon is. A 80-as évek egyik legnagyobb Zaragoza bandal, a Kalimba de Luna már is indítja a zenefolyamot a 80-as évekből, utána pedig a Soul Sister felejthetetlen dala is felcsendül nem sokára, a The Way to Your Heart nem sokára itt a múlt idézésben.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: A 80-as évek legnagyobb dalait idézzük a Nekem 80-ban, a folytatásban pedig egy kubai énekesnőt hallgatunk, Gloria Maria Milagrosa Fajardo Garciát, rövidebb is ismertebb nevén Gloria Estefant, 1957-ben született ő Havannán, többszörös Grammy-díjas kubai énekesnő, aki máig a latin zene koronázatlan királynője. Zenei pályafutását a 80-as években kezdte, de a köztudatba igazán az 1993-ban kiadott Mitiera című lemezét robbant be, amiért az első Grammy-díját is megkapta. 1984-ből azonban van egy Gloria Estefan dal, amit azóta is szeretünk, a Conga után pedig Jermaine Jackson és Piazza Dora örök klasszikusa 1986-ból, a When Rain Begins to Fall, nem sokára itt a multidézésben.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Egyetlen multidézésből sem maradhat el a duplázás, amikor is egy nagy legendától két dalt is meghallgatunk a Nekem 80 dupla 80-jában, ami a mai napon egy német formációra esett méghozzá az 1984-ben Tony Hendrik, illetve író felesége Karin van Haren által alapított Bad Boys Blue-ra esett. A csapat igazán egyébként Észak-Európában, illetve Dél-Afrikában volt sikeres. Listás sikereket egyébként bármilyen meglepő, de Angliában soha nem tudtak elérni, viszont a tengeren túlon annál inkább számtalan tagváltáson esett át a csapat. Trevor Taylor, az eredeti énekese a Bad Boys Blue-nak, szívrohamban halt meg 2008-ban, 50 éves korában. Mi viszont emlékezünk a két legnagyobb dalra. Jön a dupla 80-ban a Bad Boys Blue két legnagyobb sikere a 80-as évekből. Először a Lady Blue-t hallgatjuk, utána pedig az örök klasszikus You're a Woman. Itt

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: A magyar klasszikusokról sem feledkezünk meg, így már is jönnek ezek itt a Multidéző Nekem 80-ban. Méghozzá nem sokára az Ergót fogjuk hallgatni. A csapatot Szikora Róbert, illetve Környei Attila alapította még azután, hogy 1982-ben kilépett a Hungáriából, erre utal a zenekar neve is, Robico, tehát Ergo. Csikidám stílusnak nevezett dalaik, melyek a latin-amerikai muzsika, illetve a rock stílus jegyeit viselték magukon, gyorsan népszerűvé vált a fiatalok körében. 1986-ban könyvet adtak ki a zenekarról, a 80-es évek végén azonban nem csak a gidák cserélődtek, hanem az együttes is átalakult. 89-ben Szikora a nevüket Ergo Proletarsra változtatta a rendszerváltozás jegyében, később pedig rengeteg tagváltáson keresztül ment át az Ergo, 98-ban pedig egy emlékkoncertet adtak a kis stadionban. Az 1983-as Ergo dalt nem sokára pörgetem, ez lesz nem sokára a létezem, előtte azonban Somlajos, Závodi János, Köves Miklós, Galai Péter és Nyemcsók János csapata a Piramis érkezik egy 1979-es klasszikussal. Szállj fel magasra, már is a magyar klasszikusok közül itt a Nekem 80-ban.

hazai klasszikusok után pedig újra vissza a nemzetközi élvonal legjobbjaihoz. A folytatásban pedig egy nagy öreget hallgatunk, 1951. március 4-én született Middlesbrough-ban, Angliában. Chris Rea, maga mögött tudva immáron 30 millió eladott albumot világszerte. Legnagyobb dalát hallgatjuk hamarosan a 80-as évekből, hogy milyen is út a pokolban, erről szól nem sokára a Road to Hell. Előtte azonban egyszerűen egy szerelmes dalt fogunk hallgatni. Csillő és a Simply a Love Song, már is itt

0: Hobby Rádió.
1: Hölgyek, urak, lassan a végéhez közelítünk a mai 80-as éveket felidéző Nekem 80-nak, viszont egy hét múlva, ugyanitt és ugyanebben az időben én arra biztatom önöket, hogy újra válasszák kedvenc rádiójukat, hiszen akkor is jönnek majd a felejthetetlen örök klasszikusok, no meg természetesen rég elfeledett kedvencek. Ha Nekem 80-ban. Köszönöm szépen az elmúlt egy óra kitüntető figyelmét, két dallal, viszont még mindenképpen adózzunk a 80-as éveknek. Hamarosan majd zárásképpen bemutatjuk azt, hogy milyen az, amikor ének nélkül alkot maradandót egy páros. Dave Stewart és Candy Duffer közös a Lily Was Here, ezt azonban megelőzi David Bowie klasszikus a Let's Dance, és én ezekkel kívánok mindenkinek további jó rádiózást. Sommer Gábort és a 80-as évek legjobbjait hallották, jövő héten ugyanitt ugyanebben az időben jöjjenek, én is itt leszek, viszont hallás.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Országos közlekedés szervező társaság létrehozásáról döntött a kormány. Vizet oszt a MÁV a pályaudvarokon, feloldják a kamionstoppot, nagyon erős földrengések rázták meg Venezuelát, sok lehet az áldozat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány döntése alapján két új 100%-os állami tulajdonú társaság jön létre a közösségi közlekedés hatékonyságának javítására és a nagy közlekedési fejlesztések megvalósítására. Az egyik egy országos közlekedés szervező lesz, amely az országos, regionális és elővárosi közlekedés megrendelői feladatait hangolja össze, míg a másik a vasúti járműpark korszerűsítését koordináló gördülőállomány kezelő társaságként működik majd. A kormány határozat szerint a hévvonalak járműpark parkjának teljes, valamint az Intercity flotta részleges megújítása is a célok között szerepel, összhangban a helyreállítási és ellenálló képességi terv vállalásaival. A kabinet emellett 639,6 milliárd forint átcsoportosításáról döntött, amelyből a gördülőállomány kezelő társaság tőkeemelésén keresztül finanszírozzák a vasúti és hévjárművek beszerzését. A legmelegebb órákban ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon és párakapukat is kihelyeznek, közölte a MÁV csoport csütörtökön az MTI-vel. A közlemény kitér arra, hogy az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter kormányfő ma azt mondta, a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el kormányrendeletben. Két tevékenység kiemelten fontos, a kórházi klímaprogram megvalósítása és a havária helyzetek elhárítása. Csak tegnap 12 meghibásodás volt ezen a téren, tette hozzá. Több tömegrendezvény is várható a napokban, nem akar a kormány beavatkozni, de ha van rá mód, akkor a szervezők fontolják meg a gyermekeket érintő rendezvények átszervezését, kérte határozottan Magyar Péter. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstoppot. A tárca szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben kamionstopp. Erős földrengések rázták meg Venezuelát helyi idő szerint röviddel este 6 óra után. Az első 7,2-es erősségű földmozgás központja, amelyet alig egy perccel később egy 7,5-ös erősségű követett, a fővárostól Caracastól nagyjából 160 kilométerre nyugatra volt. A második erősebb földmozgás mindössze 10 kilométeres mélységben következett be. A földrengés által érintett területeken sok épület összedőlt, soka sérült. A BBC brit hírtelevízió helyszíni beszámolói szerint Caracasban a romok alól segélykiáltások hallatszanak. A mentőegységek házról házra járnak, hogy felkutassák a túlélőket. Az AFP hírügynökség úgy tudja, hogy Caracas egyik módosabb negyedében összeomlott egy 22 emeletes épület, és szintén sokan rekedtek a romok alatt. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz
1: dupla jó. Csákatilával. Gyere
2: velem, táncolj mi! Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Portré közismert emberekkel 7-ről 7-re. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: A Hobby

0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 25-én köszöntjük Vilmos nevű kedves hallgatóinkat. A latin-germán eredetű férfi név, a Wilhelm név, Wilhelminus, Wilhelmus alakjából ered. Jelentése erős akaratú és védelmező. A Vilmosok június 25-én kívül ünnepelnek még április 6-án, január 10-én, február 10-én, május 23-án és július 5-én is. A név betézése Vilmoska, Vili, Vilike, Vilcsi, Vilácska. A név jeles viselői Lázár Vilmos, honvédezredes, Abanovák Vilmos festő, grafikus, Zsolnai Vilmos, a pécsi porcelángyár alapítója, és ön, kedves Vilmos. Ezen a napon köszöntjük még Bocsárd, Ivola, Letta, Maxim, Maximilla, Vilma, Viola, Violetta és Viorika nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával, június 25-én üdvözlöm Önöket. Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1608. június 25-ével kezdünk, az osztrák, a morva és a magyar rendek nyílt katonai fenyegetéssel arra kényszerítették első Rudolf magyar királyt, hogy mondjon le Ausztria, Magyarország és Morvaország trónjáról öccse Mátyás főherceg javára. Aztán folytassuk a 19. század közepével, 1852. június 25-én megszületett Antonio Gaudí katalán építész, a híres barcelonai Szent Család székesegyház, a befejezetlen Sagrada Família építője. Maradjunk továbbra is a 19. században, 1876. június 25-én a Cheyenne és Sioux indián törzsek Szilajló, Ülőbika és két hold vezetésével a Little Big Horn folyó melletti ütközetben legyőzték az amerikai hadsereg egyik lovassági alakulatát. Folytassuk a 20. század elejével, 1903. június 25-én született George Orwell angol író. Leghíresebb műve az 1984-ben íródott Állatfarm. Maradjunk még a 20. században, 1923. június 25-én született Dorothy Gilman írónő, aki megalkotta Mrs. Polifax detektívet az ifjúsági misztikus regény sorozatában. És még mindig a 20. század, 1938. június 25-én Horthy Miklós kormányzó megnyitotta a Szent István évet, felvonult az egész hivatalos Magyarország, Szent István emlékét törvénycikkben is megörökítették. 11 évet ugrunk előre, 1949. június 25-én született Phyllis George, amerikai sporttudósító, aki 1971-ben elnyerte a Miss America címet. Kentucky First Lady-e és Amerika úttörőnői sporttudósítója volt. És továbbra is a 20. század, és most már itt is maradunk végleg, 1963. június 25-én született George Michael, zenész, énekes. Folytassuk 1965-tel június 25-én, miután az MSZNP központi bizottságának ülése Kádár János felmentését javasolta, a miniszterelnöki tisztség alól a kormány elnökévé Kálai Gyulát nevezte ki, aki ezt a tisztséget 1967-ig töltötte be. És végül, de nem utolsó sorban, 1991. június 25-én Horvátország és Szlovénia kinyilvánította függetlenségét Jugoszláviától. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Thou shall move on to the next.
1: Üzenet a királyok első könyve 17. részéből.
2: Mert így szól az Úr, Izrael Istene. A lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony is, és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amint megmondott Illés által.
3: Hobbi Rádió.
4: 2026. június 25-e csütörtök, Evangélium Szent Máté könyvéből 7. fejezet 21-től 29. vers. Abban az időben Jézus így fejezte be a hegyi beszédet. A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, csak az, aki mennyei atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd nekem, Uram, Uram, hát nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben űztük ki az ördögöket, nem a te nevedben tettünk annyi csodát. Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosz tevők, mert mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte a hegyi beszédet. A népsokaság elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írás tudók. Elmélkedés. A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram. Jézus szavai egyértelműek és világosak. Az ő tanítványának lenni életformáló valóság. A keresztény élet nem puszta hitvallás, hanem engedelmesség, szívből fakadó cselekvő szeretet Isten iránt. Jézus rövid példabeszéde két emberről szól. Mindketten házat építenek, látszólag hasonlóan. A különbség nem a ház külsejében van, hanem az alapban. Az egyik hallgatja Jézus szavait, és a tanítás szerint él, ő a kősziklára épít. A másik is hallja ugyan, de nem váltja tettekre, ő a homokra épít. A vihar érkezése csak időkérdése, és amikor eljön, nem a ház számos díszítő eleme, de nem is a formája számít, hanem az alapszilárdsága. Ez a példázat a keresztény élet lényegét mutatja meg. Az evangélium nem elméleti anyag, hanem szabálykönyv az életvezetéshez. Jézus nem azért jött, hogy okosabbak legyünk, hanem hogy új szívünk legyen. A hit nem vélemény, hanem válasz. Aki valóban hisz, az megéli, amit hirdet. Nem csak Uramnak szólítja Jézust, hanem engedi, hogy valóban ő vezesse életét. Korunkban sok szó hangzik el Istenről. Sok ember vallásos, sokaknak van véleményük Jézusról, de nem ez a döntő, hanem az, hogy van-e élő kapcsolatunk Krisztussal. Olvasom-e szavait? Figyelek-e rá? És engedem-e, hogy formálja lelkemet? Tudok-e megbocsátani, alázatosnak lenni, szolgálni? A keresztény ember Krisztussal él. Ő ad szilárdságot, biztonságot, amikor jönnek a próbák. Mert jönnek. És ha ő az alap, akkor a ház, az életünk nem fog romba dőlni. Uram Jézus Krisztus, segíts, hogy ne csak a számmal valljam meg hitemet, hanem egész életemmel. Add, hogy aszerint éljek, amit tanítottál. Add, hogy ne legyek olyan, mint aki homokra épít, hanem megtaláljam benned az alapot, amely minden viharban megtart. Segíts, hogy szavaidat ne csak hallgassam, hanem szívembe fogadjam és tettekre váltsam. Tarts távol az önámítástól, és adj őszinte alázatos szívet, amely benned bízik. Segíts, hogy életemet rád a szilárd kősziklára építsem. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
3: Hobbi Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a nap sugárzásának körülbelül a fele éri el a Föld felszínét? Ennek az energiának egyharmada visszaverődik az űrbe, egyharmada az alsó légtereket melegíti, a maradék pedig a vizet párologtatja.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Műsorajánló.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: Egészségedre.
9: Egészségedre.
8: Egészségedre.
9: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
8: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
10: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
11: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
12: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
13: A tudomány mai állása.
14: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
13: Egy műsor
14: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
13: A tudomány mai állása.
15: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
13: Jó szórakozást!
14: Jó szórakozást!
16: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
14: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

kedvemért ne sírj. A világ keménynek nevel, tanítja minden gyermekét. A függöny gyorsan tép,

0: A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Razziát tartottak a Semmelweis Egyetem egyik épületében. Magyar Péter reagált a legfőbb ügyész állítására. Jóvá hagyta az RRF tervet az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda Vagyonvisszaszerzési Hivatala razziát tartott a Semmelweis Egyetem egyik épületében egy folyamatban lévő büntetőeljárás kapcsán. Merkeli Béla rektor szerint az egyetemnek nincs félnivalója, a rendőrségi intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggő gyógyszer felhasználás kérdését érintette a belgyógyászati és hematológiai klinikán. Az intézmény közleménye szerint teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, hivatalos információ azonban egyelőre nincs a gyanúsítottakról vagy az eljárás pontos tárgyáról. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön arról számolt be, hogy az aranykonvoj ügyben elrendelt kormányzati vizsgálat előzetes eredményei szerint az érintett állami szervek egymásra próbálják hárítani a felelősséget, a végső döntés azonban szerinte sokkal magasabb szinten születhetett. A legfőbb ügyészség közleményében jelezte, hogy magas beosztású érintettek esetében már felmerült a megalapozott bűncselekmény gyanúja, és gyanúsítotti kihallgatásokat kezdeményeznek. A miniszterelnök felszólította a legfőbb ügyészt, hogy tisztítsa meg szervezetét a kompromittált szereplőktől, vagy távozzon hivatalából. Az ügyészség ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a nyomozás menetét nem írhatják felül politikai szempontok, és a kormány nem adhat utasítást az igazságszolgáltatás független közreműködőjének. A közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be, hogy az RRF tervet jóvá hagyta az Európai Bizottság. Vitézi Dávid kifejtette, az MFB 2 milliárd eurónyi forrás felhasználására kap feladatot az új uniós pénzek keretében. Átfogó törvénycsomagot nyújt be a kormány az MFB átalakítása érdekében, jelentette be a miniszter. Az átalakítás feltétele, hogy a bank pályázati forrásokat bonyolítson le. 1,5 milliárd eurós forrás felhasználását célozza az a program, amely a Magyar Energiahálózat fejlesztését támogatja, ismertette Vitézi Dávid, a megújuló energiák számára is jelentős program indul. Felfüggeszti a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat a Semcorp tevékenységét környezetszennyezés miatt, közölte a hivatal. A közleményük szerint akkreditált mintavételre kötelezték a Semcorpot, amit a vállalat ugyan elvégeztetett, de az eredményeket és a kiértékelést határidőn túl küldte meg a hatóságnak, amiért 1 millió forint bírságot kellett fizetnie. A környezetvédelmi hatóság is hatósági eljárásokat indított, kármentesítést rendelt el, a vállalatot tényfeltárásra kötelezte, és eljárás indult a vállalattal szemben az engedélytől eltérő üzemelés miatt. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
2: Hobby Rádió. Rádió.
3: Reklám. Ahol életre kel a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
4: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
3: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
4: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
5: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
6: Hirdessen a Hobby Rádióval!
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Hobbyradio.hu.
6: A rádió.

Hajnali részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát. Le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balgaszókkal, százigolvasos, mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete. Minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok szobámba leföl ingben, köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek, s amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam. Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon visszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borultra járjuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reálmeredhetsz, minden lakás olyan akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csöndből, sántítva baktat, nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az ég volt, egészen úgy, mint hajdanába rég volt, mint az anyám paplanja, az a kék volt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messze s oda át, ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem, s felém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva, észrevétlen meg-meglibegtek, és távolba roppant, fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bálé, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riad csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipke fátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly, egy messze kéklő pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő,
és rajta egy ékkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó könnyücske hintó mélyével ebben, s tovább robog kacérmosolyjal ebben, aztán amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak aranykonfetti záporába sok száz batár között, patkójuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van. És most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennek tündérei hajnalban hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rapságába estél? Mi kézirat volt fontosabb te néked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest éj, s csak most tűnik szemedbe ez az esté. 50, jaj, 50 éve, szívem visszatöbben, halottjaim is itt-ott egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen, mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtörötten földig hajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem, s azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak veddége voltam.

Egy ember hozott ide, pokrócba csomagolva. A tegnapi fájdalomtól vajódott a holnap. Áruló volt, lopott áruját próbálta továbbadni. Nem tudhatta, mi értéke van a kincsnek. Csak akart még egyet inni. Akart még egyet kortyolni, de üres volt már a pohár. A kocsmában talált néhány részeget, kiknek mondhatta, bosszút áll. Te itt maradtál, veszekedve, örökké megalázva, fiatalon, gyötrődve egy lehetetlen lázba. Mezítelenül gurultál ki a pokrócból, és én aranyat találtam, a szépséget és a szörnyeteget, akit mindig kívántam. Egy cédula volt a karodra tűzve, jön majd a következő. Itt maradtál mégis. Veled érkezett az erő. Jöttek havas éjszakák, és jöttek nyári forró délutánok. Jöttek pillanatok, amiket soha nem bánok. Füllett júniusban vártuk az esőt. Esős szürke októberben csak olvastunk, vagy főztünk, és jött a havas tél, lábunk alatt ropogott a hó, a rügyező fák behajlottak ablakunkba. Szép lett minden évszak, miénk lett az idő. Tudtuk, nagyon nehéz lesz, de nem lesz következő. Az iszonyatok hajnalán boszorkányok sikoltoztak kunyhónk előtt. Te mindig csak egy mosolyt kértél a nagy csaták előtt. Öklendeztem reggelente a bennem letapadt múltat. Farkasok üvöltötték kórusban, ki lesz a következő? És akkor elbújtunk nagy dunyhák alá, mit nagymamáink vartak. Befogtuk egymás fülét, nem lett értelme a kinti ricsajnak. Dörömböltek az ajtón félelmetes szörnyek, de mi csak aludtunk és álmodtunk. Álmodtunk tengereket, lovakat, csendes kicsiny völgyet, és talán, bár tagadtuk, kicsordult egy könycsepp. Valamit elvettem tőled, valamit adtam mégis. Féltem felébredni, húztam az időt, de mégis jött egy fényes reggel, kinyitottam szemem, ott voltál melegeddel, kezeddel, szíveddel.

0: Kedves gyerekek, ma Domján Edit mond mesét.
1: Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Ma este a Rigó esküvőről mesélek nektek. Télen-nyáron a kökörcsémi nagy erdőben van a szállása a rigóvári Boldizsárnak, a kedves Fekete Rigónak. Ha Rigó fütyre gyújt, elhaladszik az Mókavártól Csókarétig, Kalácsvártól Kökörcsénig. De bizony még Garambócon is hallani, kivált a főutcán tavaszi hajnalon, májusi reggelen. Ollósi Olivér szabómester uram színarany cégérét, a híres nevezetes aranyollót is Rigó fütyre himbálja a reggeli szellő. Egy napon olyan zengő rigófütyre ébredt Ollósi uram, mintha egyenest hálókamrájának ablaka szólott volna a kertjébe ékeskedő mandulafáról. Nosza küldte szépséges leányát, Miskulanciát, kukkancson ki a kertbe a rigóénekre. Miskulancia továbbadta a parancsot lábaszednek a szolgálónak, az meg rádörrent Jancsira, a legmálébb, cérnavékony, semmire jó kisinasra. Lódulj, Jancsi! Nyissad ki a szemed, füled! Nézz körül a kertben! Igaz-e, hogy Rigó szól a mandulafa kellős közepéből? Lódult Jancsi, be se fejezhette a megkezdett ásítást, kinyitotta a szemét, fülét, s megkérdezte a mandulafát. Szólj, kedves mandulafa! Benned terem-e a Rigó fütty? Szólt a mandulafa. Bizony, belőlem száll rigóvári Boldizsár éneke szerte a világba. Esküvői gúnyát jött rendelni Ollósi Olivér uramhoz, mert mához egy hétre lesz az esküvője. Kutya meg a mája, eleget hallotta Máli, s rontott be az ajtón. Szedd a lábad, lába szedd! Mandulafa mondta, kérőjön a házhoz. Ollósi uramnak szépséges leányához, szép Miskulanciához, egy rigó képében. Lába szednek erre elakadt a szava, fennakadt a szeme, ám a lába vitte Miskulanciához. Fertály órát tartott a némasága, de utána annál jobban dőlt belőle a szó. Drágaságom, kisgalambom, tubarózsám, csillagom, kérő jött a házhoz Rigó király személyében. Lakodalom lesz estére, akárki meglássa, méghozzá országvilágra szóló. Miskulancia még sose ijedt meg a saját árnyékától, talpra esett lány volt világ életében, mert ezer és egy mesén nevelkedett, így adta tovább a hírt apja urának. Édesapám, kedvesapám, Rigó király képében elvarázsolt királyfiőt értem, hogy feleségül kérjen. Mintha darás csípte volna, kiugrott az ágyából Ollósi Olivér uram a hírre, mert mit akadás gondban főtt leányáért a feje. Ugyanis a szépséges leányzó annyira válogatott, hogy a kérők már vagy fél éve sorra elmaradtak a háztól, s Mókavártól Csókarétig széltében hosszában azt revesgették, hogy pártában marad a szép Ollósi lány. A hírre a műhelyben megállt a munka. Félbe maradt a sok dolmány, mente, mellény, nadrág, száz galéros köpönyeg, tucatnyi régi viselet, s megindult a terefere a legények inasok ajkán. Szállt már a hír házról házra, Galambócról Mókavárra, Mókavárról Kökörcsénbe, Kökörcsénből Kalácsvárra, onné tovább Csókarétre. A csókaréti csókalányok már azt is tudták, mi minden van, mi minden nincs a kelengyeládákban, szám szerint 30-ban. A kalácsvári zsémbes lányok pedig már arról is értesültek, hogy septében királyi koronát hímeztek a kelengyébe, s festettek a kelengyeládára. Kökörcsénben egyébről se beszéltek, mint hogy Ollósi Olivér uram mesteri tudásával, színarany ollójával, a maga aranyatérő kezével szabja a lakodalmi gúnyát. A garambóciak pedig mindegy szálig ott tolongtak a mesterháza előtt. A legszerencsésebbek a kulcsjukon át saját szemükkel láthatták, mint vesz mértéket a híres mester rigóvári Boldizsárról, hódolattal, tisztelettel, hajbókoló segédlettel. Rigóvári Boldizsár volt az egyetlen, aki fiakukkot sem értett az egészből, mert a nagy tudású mester sose engedte szóhoz. Lesz dolmány 12 kibársonyból, gyémántgombbal, kiposztóból, ezüstgombbal, sejemmel bélelve, elvarázsolt királyfiságot felséges termetére szabva rendelkezett sivatta a csizmadiát. Negyen 12 pár ragyogó csizma, kis szattyánbőrből, ki kordovánból, arany ezüst csarkantyúval. Ez alatt a kunyhában 7 szomszédból összecsődült fehér nép serénkedett a lakodalmi ebéd főzésében. A garambóci kutyák azóta se szippantottak annyi jó illatot egy napon egyszerre. Miskulancia reggel óta bezárkózott a csupa tükört cica szobába. A garambóci lányok mindmáig azt hajtogatják, hogy 2 kádat is állítatott a szobába. Az egyiket csordultig töltette májusi harmattal, a másikat színültig szamárteljel, s felváltva fürdőzött bennük déli harangszóig. Rigóvári Boldizsár, aki csupán egy hozzáillő fekete posztóból készült gúnyáért indult útnak Ollósi uramhoz, egyre kényelmetlenebbül érezte magát. Hát még amikor Ollósi uram hitvese, a derék Teketória asszonyság is belépett a műhelybe, magával hozván bőbeszédűségét s a felséges konyhai illatokat. Ó, hercegem, ó, hercegünk! Áradozott Teketória asszonyság, hogy győzi türelemmel a sok megerőltető ruhapróbát! Királyfi a felséges úr! Mordult rá termetes feleségére Ollósi uram, s villámlott a tekintete, amiért az hercegezte a Rigó királyt. Persze, persze, pörgette nyelvét Teketória, szegény asszony csak megszédül ekkora megtiszteltetéstől, s összekever hetet, havat, címet, rangot, azt se tudja, hol a feje. De nem csoda, ilyen lakodalom sose volt, sose lesz. Felséged látására idesereg lett a fél ország. Bár Miskulancián is lesz látnivaló jócskán, gyöngykalár is, sejem ruha, csipkefátyol, atlaszuszáj, 33 méter hosszú, bársonycipő, ez is csattal. Rigóvári Boldizsár csak megrázta a fejét erre a beszédre, mert megerősödött benne a gyanú, hogy hiba van a kréta körül. Minden Teketória nélkül belevágott a bőbeszédű Teketória szavába. Már csak bocsánatot kérek, de úgy látom, tévedés van a dologban. Sose voltam, sose leszek herceg vagy királyfi, se valódi, se elvarázsolt, nincs is szükségem ennyi parádéra. Miskulancia kisasszony, meg nagyra becsülöm, de ne vegyék sértésnek, menyasszonyom Rigó Rózsi látására jobban vágyom. Folytatni nem folytathatta, lett erre nagy felfordulás, óbégatás, síránkozás, kiáltozás. Rigóvári Boldizsár sose állta az asszonyi jajveszékelést, ott hagyott csapott papot, s kiröppent az ablakon át. Ollósi uram bosszúságában mindent elszabott, Teketória asszonyom mérgében majd megpukkadt, Miskulancia szégyenében sírva fakadt. Akkor állt elő Jancsi, akiről egy-kettőre kiderül, hogy nem málé, de legény a talpán, s hogy kontár se volt a maga mesterségében, bebizonyította azzal, hogy helyrehozta az elszabott dolmányokat, s a 12 kis dolmányból olyat volt magának, hogy aki látta, száját tátotta hámultában. Egy héttel utóbb Rigóvári Boldizsár is megülte lakodalmát Rigó Rózsival a kökölcsényi nagyerdőben, s azóta se fukarkodnak a szívet lelket gyönyörködtető rigófüttyel. Ha rigófüttyre gyújtanak, elhallatszik Mókavártól Csókarétig, Kalácsvártól Kökörcsinig. De bizony még Garambócon is hallani, kivált a főutcán tavaszi hajnalon májusi reggelen. De hallhatjátok ti is a kertekben, ha felkeltek idejében. A mesének vége, aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
0: Tordon Ákos meséjét Domján Edit mondta el. A hangfelvétel 1963-ban készült.
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

Vannak ismerőseim, félig meddig rokonok is, ők máshogy rendezkedtek be, mint mi. Úgy mondanám, hogy mi tudunk írni, olvasni, ők tudnak kaját szerezni, és nem szül feszültséget ez köztünk, segítünk egymásnak ki, hogy tud, és hát néha átjönnek, gyere már, 8-ból 5. Mondom, mi van, elgurult a gyógyszer? Ne idegesítsél, 8-ból 5. Na most egy kicsit meg kell magyarázni. Tehát a gyerek jár iskolába, hazajön, na gyere, ügyönök, csináljuk meg a leckét. Na, apa eszik addig, anya eszik addig. Te is egyéb vagy, húzzak a gépsonkát, meg 15 túlarudit. Na, mi volt? És mondja a gyerek, hogy hát tanultuk, hogy 8-ból 5. Hát apa zsíros kézzel hátul kiszámolja. Hát az 3, ki nem tudja. Anya is mondja, annyi. A gyerek meg mondja, nem, az 4, ezt mi így tanultuk. Úgy ezt zavarta a két felnőttet. Hát ő jár iskolába, nem? Átjöttek megkérdezni. Hát ilyenkor te is elbizonytalanodsz egy kicsit, hogy menj, 8-ből 5, ja, és hátul te is szépen. Hát az 3, ugye? Azt állítsa, hogy 4. Na most ezen röhögsz, de ugyanannyit ér a szavazata, mint neked. Na most röhögjél. Na most röhögjél. Ugye azt mondják, gazdasági világválság van, nem kell nekünk világválság. Van itt banda, aki ezt elintézze. Egy nagyon szép példát mondok nektek. A Magyar Televízió szabadságtéri székházát ugye megvette az állami privatizációs RT 6 milliárd forintért, nem tőled, a Magyar Televíziótól 6 milliárd forintért. Jegyezd meg, te okosnak tűnsz. 6 milliárdért. Majd nagyon ügyesen értékesítette egy kanadai cégnek 4,5 milliárd forintért. 1,5 milliárdot buktunk rajta, de biztos megérte. Majd, mivel az MTV nem tudott kiköltözni ebből a székházból, mert nem készült ele az új, ezért bérelte a már új tulajdonostól ezt a székházat 3 évig, évente 2 milliárd forintért. Köszönjük szépen! 6 milliárd forint plusz 1,5, az 7,5 a mi zsebünkből így ki, a kanadai meg sem emelte a segít, 1,5 milliárd forint beesett az ablakon. Szakemberek, na várjál, nincs vége. 3 év alatt elkészült az új székház, csak egy apró szakmai malőr, egy ismerősöm ott volt az átadáson, és úgy furcsának tűnt, hogy mintha kevesebb lenne az ablak. De csak belülről. Kívülről megszámolták, Jóska, gyere már. 120, bementek, 118, ez nem lehet, kimentek megint 120, belül 118. Az egyik helyiségre elfelejtettek ajtót készíteni a szakmunkások, így belülről 2-vel kevesebb ablak volt. Lényeg az, hogy elkészült, és a Magyar Televízió bérbe veszi ezt az objektumot, évente 3 milliárd forintért, 18 évre, az 54 milliárd forint, és még nem az övé. Tehát add hozzá még az 54-hez a 7,5-et, az 61 milliószor, bocsánat, össze fog zavarodni, mondd meg szívem, hogy van ez? 61 ezerszer 1 millió forint. 61.500 embert lehetne boldoggá tenni 1 millió forinttal, hát gyakorlatilag ezt így az ablakon kiloptuk. Köszönjük szépen! Hát Samantha Fox egyszer azt mondta, hogy van 10 pár edzőcipőm, a 7 minden napjára egy, hasonló kaliberű dolog.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szép, a hőt és táncra fel.
4: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától

0: Mentőktől lesz
1: duplán jó. Gyere fel, táncolj mi!
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
4: Próza jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalmai mélyedek ki a busztába!
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
3: Azért tartottak a Semmelweis Egyetem egyik épületében. Magyar Péter reagálta a legfőbb ügyész állítására. Jóvá hagyta az RRF tervet az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda Vagyonvisszaszerzési Hivatala razziát tartott a Semmelweis Egyetem egyik épületében egy folyamatban lévő büntetőeljárás kapcsán. Merkeli Béla rektor szerint az egyetemnek nincs félnivalója, a rendőrségi intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggő gyógyszer felhasználás kérdését érintette a belgyógyászati és hematológiai klinikán. Az intézmény közleménye szerint teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, hivatalos információ azonban egyelőre nincs a vagy az eljárás pontos tárgyáról. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön arról számolt be, hogy az aranykonvoj ügyben elrendelt kormányzati vizsgálat előzetes eredményei szerint az érintett állami szervek egymásra próbálják hárítani a felelősséget, a végső döntés azonban szerinte sokkal magasabb szinten születhetett. A legfőbb ügyészség közleményében jelezte, hogy magas beosztású érintettek esetében már felmerült a megalapozott bűncselekmény gyanúja, és gyanúsítotti kihallgatásokat kezdeményeznek. A miniszterelnök felszólította a legfőbb ügyészt, hogy tisztítsa meg szervezetét a kompromittált szereplőktől, vagy távozzon hivatalából. Az ügyészség ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a nyomozás menetét nem írhatják felül politikai szempontok, és a kormány nem adhat utasítást az igazságszolgáltatás független közreműködőjének. A közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be, hogy az RRF tervet jóvá hagyta az Európai Bizottság. Vitézi Dávid kifejtette, az MFB 2 milliárd eurónyi forrás felhasználására kap feladatot az új uniós pénzek keretében. Átfogó törvénycsomagot nyújt be a kormány az MFB átalakítása érdekében, jelentette be a miniszter. Az átalakítás feltétele, hogy a bank pályázati forrásokat bonyolítson le. 1,5 milliárd eurós forrás felhasználását célozza az a program, amely a Magyar Energiahálózat fejlesztését támogatja, ismertette Vitézi Dávid. A megújuló energiák számára is jelentős program indul. Felfüggeszti a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat a Semcorp tevékenységét környezetszennyezés miatt, közölte a hivatal. A közleményük szerint akkreditált mintavételre kötelezték a Semcorpot, amit a vállalat ugyan elvégeztetett, de az eredményeket és a kiértékelést határidőn túl küldte meg a hatóságnak, amiért 1 millió forint bírságot kellett fizetnie. A környezetvédelmi hatóság is hatósági eljárásokat indított, kármentesítést rendelt el, a vállalatot tényfeltárásra kötelezte, és eljárás indult a vállalattal szemben az engedélytől eltérő üzemelés miatt. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Reklám.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
9: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
10: Ami megment, T-Rádió.
11: Folytatjuk a beszélgetést Komara Miklós főorvosúr, mentő, egykori mentő főorvosúr életéről. Debrődi Gáborral történik mindez, a Mentőmúzeum vezetőjével, igazgatójával. Adásunk hatása Ányos Gábor, a mi világunk mai műsorvezetője pedig Marosi Antal. A gazdag örökség kérdéskörnél fejeztük be, hogy az első részben egy 2022-es felvétellel tisztelegtünk a főorvos úr emléke előtt, és azt ígértük, hogy egy kicsit kibontjuk az ő életét. Tessék szívesen akkor segíteni ebben, Depőti Gábor.
0: Igen, tehát ez a gazdag élet, ez egy 18 éves, frissen érettségizett fiatalember első napjaival indul az országos mentőszolgálatnál, érdekes körülmények közt egy dunai hajó.
11: Igen, ezt elmondta ő, csak ugye te nem, talán nem hallottad, hogy nem emlékszel, meg hát nem is hallottad a felvételt, amit bejátszottunk. Ez nagyjából megvan. Tehát az, hogy ő egy hölgyel való találkozás, ami nem szerelmi találkozás volt, inkább egy ilyen ezoterikus egymásra találás, és segítés a hölgy részéről, hogy merre folytassa az életét.
0: Igen, hát ő nem is egy filmszerűen gondoltam elmondani ezt a hosszú életet, de hogy, ahogyan ő a mentőkre találta, ahogyan ők egymásra találtak, a mentőszolgálat meg Komora doktor, az egy nagyon érdekes szakmai életutat kezd meg. Nem volt olyan sokáig a mentőszolgálattal, tehát 2 évet töltött el, 56-ban lépett be, 57 és 58-ban már, tehát 2 évvel később, nagyon helyesen egyébként, hiszen ezt nagyon sok kortársa hasonlóképpen tette, megkezdhette tanulmányait, akkor még Pécsi Orvostudományi Egyetemen így hívták. És nagyon nagy vágya teljesült végül is, a medicinában ugye időközben feleségével is megismerkedett, és hát így a medicinával ugye elvégezte magát egy életre, hiszen ő 56-ban abban a nehéz helyzetbe került, hogy fiatal 18 éves mondhatni, hát abszolút kezdő mentőápolóként egy idős bajtársunkkal együtt, egy gépkocsivezetővel gyakorlatilag ketten látták el Csepel városrész mentőellátását. És hát nem csak a csepeli forradalmi eseményeknek szemtanúja ő, hanem ugye október 25-én ugyan nem mentővel járt a parlamentnél, de magánemberként oda később kiment, és a Köztársaság téri párt ház ostroma, illetve pártházból történő tömegbelövetésekkor viszont mentőkocsival van a helyszínen, nagyon sok mindent lát, ez október 30-án volt, nagyon sok mindent látott, megszerette, elkötelezett hívelet az embermentésnek a segítségnyújtása, de hát ugye érezte teljes joggal, hogy tovább akar tanulni, magasabb szinten akarja az életmentést tűzni, és miután ő be is fejezte az egyetemet, egy családot alapított, aztán valahogyan őt az élet, hát ugye a gyermekgyógyászat felé sodorta, és el kell, hogy mondjam, a hazánkban nem is annyira, viszont miután ő az akkori Nyugat-Németországban, tehát a Német Szövetségi Köztársaságban emigrált családjával, 2 lányával és feleségével, ő ott egy rendkívül gazdag életutat futott be. Magyarországon is egyébként, tehát ő praktizált, tehát jó pár év volt itt mögötte, de nagyjából egy évtizeddel később ugye már váltott, Németországban folytatta tovább. Nagyon nehéz életkörülmények között éltek egyébként, a csornai kórházban, gyermekkórházban dolgozott, egy nagyon megbecsült, ugye főorvosként dolgozott, de nehéz életkörülmények között.
11: Komáromban, jól emlékszem,
0: Komárom, igen, köszönöm, elnézést kérek, igen.
11: Pont az, aki az érdekes, hogy szembe volt a mentőállomás, és én kérdeztem is igen. A főorvosokat abban bizonyos interjúban, hogy én értem, hogy a kórházban kezdett el dolgozni, de nem volt neki vágyakozása, amikor meglátta kimenni a mentőautót szemben a mentőállomás kapuján, és mondta, hogy nem, és hogy milyen érdekes, hogy így le tudta zárni.
0: Ő leszárta egy magában, mert őt a gyermekgyógyászat annyira lekötötte, és hát gyakorlatilag, mint a fehér holló, olyan kevesen voltak ott a Vármegye területén, de hát országos viszonylatban is tényleg úgy kapkodtak utánuk a gyógyintézetek, szakrendelők. Nagyon fiatalon, 31 néhány évesen már főorvos ott Komáromban, és hát hatalmas nagy területet látott. Egy Warburg típusú személyautó, valami akkor egy nagyon nagy szám volt, azzal rótta a vidéket, tanyákra, falvakra, mindenhova eljárt, közben kórházban praktizált, tehát egy szeretett, egy elismert személyiség volt, de aztán valahogyan világot is akart látni, mert mondom, nagyon nehéz életkörülmények közt éltek, és akkor döntött így, hogy hát lépni szerette. És hát megtörtént a lépés, kimentek Németországba, most nem akarom végigmondani ezeket a stációkat, de gondoljuk el, hogy milyen ember fölötti munkát igényel, gyakorlatilag németül semmit nem tudott. Ő szíve szerint egyébként Kanadába ment volna, ez meg két terve volt, aztán valahogyan Kanada nem sikerült, ja már pedig azért nem, mert Kanadában, míg a Német Szövetségi Köztársaságban azt mondták, hogy újra a szakvizsgáját le kell tennie, hát ugye gyakorló orvosként azért ez nem volt neki olyan nehéz, viszont ugye a nyelvtudás az gyakorlatilag rettenetesen sokat tanult. Az orvos kollégái helyett fölvállalta a zárójelentések írását, és így magát a szakmai szöveget elég hamar megtanulta, aztán a több irodalmi rész is jött maga után, aztán végül is itt tényleg sikerült a szakvizsga. Na most csak Kanadában nem ez volt, Kanadában pedig magát az egész orvos egyetemet, hát nem a 6 évet kellett volna végigjárnia, hát azért gondoljuk el azért azokat az államvizsgákat, ugye mind lehet tenni, mint hogyha korábban nem tanult volna egyetemen. Hát részben megalázó is, meg hát azért egy családos 30-valány éves ember esetében ez teljesen irreális. Tehát ő egyszer van megszerzett egy diplomát, nem akart még egyszer neki futni. Így aztán maradt Németország. És Németországban egy nagyon nagy sikereket ért el, például a Fekete Erdőben is dolgozott, nagyon széles életútvon mögötte. Helmut Kohl, a Német Szövetségi Köztársaság kancellárja, és az ő felesége is figyelemmel kísérte az ő munkáját, hiszen olyan újdonságokat, mint a gyermek neurológiában, az epilepszia betegség kutatása, az idegrendszernek a sérülései terén végzett kutatásai, illetve hát ennek a gyógykezelése. Ez a maga idejében ez egy teljes egy novum volt, tehát egy olyan új szakterületet kezdett el, gyermek EEG vizsgálatot, tehát elektronikafalográf vizsgálatokat, amik gyakorlatilag akkor tehát még nem voltak, ne felejtsük el, itt a 70-es években járunk, és hát a kancellárnak a felesége például neki személyesen a Fekete-erdei gyermekkorházban adományozott egy ilyen speciális ilyen EEG készüléket, amivel hát tényleg országos viszonylatban is egy elismert szaktekintélyen nőtte ki magát. Emlékszem, mondta, hogy nem csak Heidelberg az egyetemi város, hanem Heidelberg szomszédságában, most hirtelen nyilván nem jut eszembe, a másik város neve szintén oda is meghívták őt konzíliumba. Tehát ő egy számon tartó személyiség volt. Aztán ugye elmúltak ezek az évek, míg a nyugállománya mellett is még ügyeleteket vállalt, dolgozott különben Európa több országában is. Tehát ügyeleteket vállalt, aztán később 2017-ben végül is a gyermekei unokáját, ugye az unokák már Németföldön születtek, hát a gyermekeik pedig ugye ilyen kisiskolás lányok voltak, amikor átköltöztek Németországba. Tehát ők már maradtak ott, és akkor feleségével, Juditkával együtt visszajöttek Magyarországra 2017-ben. Én csak Elis is Mannheimbe, tehát Heidelberg melletti másik egyetemi városba, Mannheimbe is volt, hogy őt hívták meg konzíliumba, tehát nagyon sokat számított az ő szava egy-egy beteg vizsgálata, illetve a jövőjét, illetve hát, diagnózis felállítása kapcsán, illetve terápia kapcsán. Aztán 2017-ben végül is úgy döntött, hogy hazajön Magyarországra, ha jól számolom, ekkor összesen 77 éves volt, hazajön, ugye abba hagyta a praxist, és itt én csak tényleg azt sajnálom, hogy nem akkor keresett meg engem a múzeumban, csodálatos évek lettek volna még előttünk, de hát a teremtő ezt nem így rendelte. Ugye akkoriban ugye még ugye Kovács Gábor, Szegedszky Dezső bácsi, főorvosor, ugye akkor még éltek, és ugye velük tartott tovább ez a nagy intenzív kapcsolat, barátság, és sajnos ők ugye közben elhunytak, és ugye akkor megjelent a orvos bajtárs, és hát amit nagyjából kortársai elmondtak, ugyanazt erősítette meg, és hát itt ez a négy év nagyon, nagyon érdekesen telt. Fölügyeltek rá egyébként az egészségügy szervezői is, 2023-ban például, ugye 2022-től már ott koszoroz velünk, ugye miután Kovács Gábor.
11: Igen, akkor készült elhúnyt. A beszélgetés.
0: Igen,
11: és
0: igen.
11: És ott elhangzik Kovács Gábor neve a korábbi interjúban is, majd egy picit szenteljünk meg Gabi bácsinak is.
0: Hogy
11: ugye egy külön fejezet volt itt a T-rádió műsoraiban.
0: És
11: de
0: hogy
11: most
0: igen.
11: Nem most, hanem hogy menjünk, tehát logikailag valamikor illesszük be Gabi bácsi emlékét is.
0: Talán egy másik beszélgetésben, vagy hogy?
11: Hát, hogy ennek a beszélgetésnek valami későbbi részében. Most ugye igen. Ott tartunk, hogy elment koszorúzni, mi ebbe az időszakban találkoztunk, 2022-ben. Mi igen. Az, amit ő hozzá tudott tenni a mentés történetéhez, vagy amit meg tudott erősíteni? Abból a néhány évből, amiről már ugye megemlékeztél, hogy a egyetem előtti, egyetem alatti években volt a mentőszolgálatnál, tehát mi az, amit ő le tudott tenni az asztalra neked, muzeológusnak, ami segíti a múlt megismerését?
0: Hiszen igazából mondjuk a mentőszolgálat 50-es évek második felében végzett munkája, ha csak nem a rohamkocsiról beszélünk, ahol az jelkortály azért még ilyen embrionális állapotban voltak azok a magas szintű beavatkozások, amik napjainkban már ugye az alapbeavatkozás részét képezik, hát azon kívül azért a mentőszolgálat akkor még zömében szállításért sérült orientált. Tehát amit megerősített, azt az elkötelezettséget, azt a szakta szeretetet, azt az őszinteséget, ahogyan tényleg ez a világháborús fiatal generáció, ahogyan 56-ban a legpokolibb helyzetekben is az életmentésért megtett mindent, az a tisztaság, az a nyitottság az emberek felé, a munkába vetett hit. Tudom, most nagy szavakat és általános dolgokat mondok, de tényleg így el minden egyes kedves hallgató, ezeknek a szájából arany volt minden szó, ahogyan beszéltek a hivatásunkról, és tényleg így beszélt róla. És ugye, hát ami újdonságot ugye hozzátett egyrészt, ugye Kovács Gábor egy évtized után klinikai pszichológusként az Orfiban folytatott továbbiakban nem mentőzött, viszont idős korában visszatért a mentők nagy családjába, kint ugye ő is megkapta a miniszteri kitüntetést, ahogyan megkapta Komara főorvos bajtárs, és rendkívül büszke volt, tényleg többször nem voltam náluk látogatóban Győrött, és ott az ebédlőben, vagy a halban volt ez a bekeretezett oklevél, nagyon büszke volt, és a Gábor bácsi is ugyanazt mondta, hogy idős korában visszatalált a gyökereihez, és nagyon örültek mindketten annak, hogy ők még számítanak, őket még valakik meg akarják hallgatni, és ugye egymásnak adták sajnos ilyen értelemben a stafétát a Kossuth-téri koszorúzásokkor. Aztán ugyanez vonatkozik a parlamenti ülésekre is. Ugye Gábor bácsi esetében ugye jött a Covid, ugye a pandémia idejében ugye nem lehetett ilyen rendezvényeket tartani, tehát ebből így sajnos így ki is maradt. Viszont a főorvosbajtás Komara doktor ott van a parlamenti üléseken, de hát ő sem tudott, ugyanis azt hiszem kettő alkalommal, vagy három, nem, azt hiszem két alkalommal tudott eljönni, de rendkívül büszke volt, jó érzés volt őt ott kísérgetni, terelgetni, szendvicseket, összelopkodni a kis támnyérjaira, meg kis sötiket, és ott ült ott egy ilyen botelban, ott kérdezgették, ott csodálatos volt örömet okozni ennek a nagyszerű embernek, hogy
11: igen.
0: Mi megtudjuk, aki fiatalok van. Igen, itt vagyok.
11: Muszáj megkérdezzem, hogy én ugye láttam a te kapcsolatodat a Gabi bácsival is. Nem nagyon láttam bele olyan mélységébe Komara főorvossal való kapcsolatodat, de azért az elmondottakból lényegében ugyanaz következik, mint amit Kovács Gábornál megtapasztaltam, hogy neked valami halatlan, hogy érdeklődésed, tapintatod, elszántságod, kitartásod van az idősebb generációk iránt, és ez már nem csak a múlt megismeréséről szól, hanem már emberileg is valahogy úgy érzem, hogy te elköteleződsz. És ez nem baj, csak úgy érdekességképpen hozom föl. Kíváncsi vagyok a te lelkedre egy kicsit azért, aztán majd megyünk tovább a komora főorvos úr történetében.
0: Nézd, Anci, köszönöm a kérdést. Én egy fiatalos, lelkületű ember vagyok, tehát mikor órát tartok, akár mondjuk egyetemen, vagy bárhol máshol, szeretem a munkát, szeretem a viccelődést, zavarban vagyok, mikor valakik úgy akarnak kezelni, hogy egy kicsikét valami többlet, hogy most nem akarok erre példákat mondani, de szeretem az egyszerű, a jó hangulatú közvetlenséget, de ezek az idős bajtársak hozzám úgy kerültek, hogy ugye ismerve is, rendkívüli módon szeretve és értékelve az OMSZ, ezek az emberek tényleg azért az alapítókövek, az alapító kockái ennek a dolognak, és ez az én részemről akkora elismerést, egy olyan tiszteletet vált ki az ő személyeket illetően, hogy sajnos, hogy az ember ebből főz, mint történész, tehát egy 30-40 évesből től nem várhatom el, hogy beszéljen a 60-as évekről, 50-es évekről, ami már olyan messze volt, hogy örülünk neki, hogyha orális szari kapcsán egy újabb poszlány még eljut hozzánk. Na most ezeket az embereket megismerve, hát ez egy ők is ugye eleve nyitott személyiségek, hiszen akkor nem jöttek volna a mentőköz, meg ugye gyógyítottak, beteggel foglalkoztak, tehát nem volt nehéz itt ezt a kapcsolódást kialakítani, és azt gondolom, nagyon jól esett mindkettőjüknek ez az állandó stimuláció, az állandó telefonügyelet, az állandó programokon való részvétel, mindkettőt egyébként, a Miklóst is, Főorvos Bajtárst, azt is vittem ugye a programokra, rendezvényekre, és mind a ketten azt mondták, főleg ugye most legutóbb ugye a lányait a temetés után, meg már az előző időszakban is felesége is, hogy ugye ez a 4 év ez egyszerre, mint egy másik aranykort hozott az életébe, tele van programokkal, odafigyelnek rá, nem az van, hogy a meccset nézi otthon, mint nyugalmazott főorvos, vagy kiül a kertbe macskát csimogatni, hanem az, mint a nem magasabb dolgokat nem tudnak csinálni, de hát azért egyedüljöttek így Győrben. Tehát, hogy ez egy óriási nagy segítség volt. Hát arról nem is beszélve, ugye idős bajtárs volt mindkettő, tehát azért az orvosi segítségnyújtás olyan értelemben, most nem akarok ilyen betegségeikről beszélni, de hát azért sok esetben volt ilyen autóval, azért hoztam vittem őket különféle beavatkozásokra, kezelésekre is, hát ez rendkívül hálásak voltak. Én pedig jó szívvel tettem, mert én úgy éreztem, hogy akkor az országos mentőszolgálatot képviselem, hogy egyfajta elégtétel ezeknek az idős embereknek, akik most már ugye csak emlékeikben tudnak így a mentővilágról beszélni, de a szívük még ott dobog, mert mind a ketten halálokig hordták egyébként. Én adtam mindkettőnek ilyen onszos kitűzött, mindig rajtuk volt, mindig. Akárhova mentünk, vagy a pulóverem volt ott, amikor mentem hozzájuk, vagy lehet a kardigánon. És jó érzés volt az, hogy én ezt a mentőszolgálatunknak a nevében megadhatom nekik ezt a figyelmességet, ezt a szeretetet, és tényleg azért az is, amikor mi itt koszoroztunk a Kossuth téren, ahogy itt a vezetői kar ránézett, rájuk nézett, nekem egy nagyon jó érzés volt, hogy igenis ez a korszak is elmondhatja magáról, hogy megbecsüli a régi embereket, a régi bajtársokat. A világ persze fut tovább a maga fénysebességével, áramlanak az információk, de akkor is vannak alapok, amik mellett meg kell állni, és se kell őket venni, és ha segítségre szorulnak, oda kell hajolni, segíteni kell, hiszen ők nincsenek, ők nem teremtik meg ezt a szakmát, ezt a gazdagságot, amiből építkezik akár az OMSZ, a kórházon kívüli segítségnyújtás, akkor mi sem vagyunk itt. Tehát ez egy szimbiotikus kapcsolat, igen. Egyik a másikkal segít kapcsolatban áll, és ez egy nagyon nagy érték.
11: Mondott, hogy ez készül, komora főorvosú kapcsánkban, emlékszem?
0: Igen,
11: készült. A Gabi bácsi kapcsán készült valami?
0: Nem készült.
11: Vagy még azzal tartozol?
0: Hát tartozom, igen, csak én ugye a Gabi bácsinak, itt Kovács Gábornak én többször mondtam, hogy elmegyek hozzá, pihenjen, én odaülök az ágya szélére egy székre, bekapcsolom a diktafont vagy a telefont, és kezdjünk beszélgetni, beszéljünk, ki ne fussunk az időből, és akkor mondta, jól van Gabókám, jól van, jó. Hát most mit tudok többet erőszakoskolni? Nagyon sokszor mondtam, 3-4-5 alkalommal minimum mondtam neki, hogy elmegyek hozzá, beszélgessünk, tényleg, és hogy ezek a kapcsolatok ugye átalakulnak, tehát munkakapcsolatból nagyon erős baráti szálak szövődnek, és azért észre kell tudni venni, hogy azért ki kell tudni azért venni azokat az infókat is azért, amik vannak. És hát sajnos valahogyan a Gábor bácsi egy kicsikét ettől úgy, talán a szemérmessége okán nem tudnám megmondani, de valahogy ugye az egész magánéletét, most nem a familiáris értelemben, hanem az egészet néha megnyílt, meg mesél, de valahogy úgy inkább ezt az 56-ot proponálta, tehát ő inkább etéren ebből nagyon szépen és többször is nagyon meghatóan emlékezett meg, de valahogyan innen. Na most a Miklós ő azért egy kicsikét, főorvosod, azért egy nyitottabb személyiség volt, és hát halál előtt szó szerint, ugye május 13-án, jól emlékszem, akkor 13-17-én el is kérek itt a halálnapját, illetően, de minden esetre a halál előtti napokban, ugye május 10-én volt a mentők napi, ez pénteki nap, én pedig azt hiszem, hogy aztán kedden mentem le hozzá, és akkor mondtam neki, hogy most mindenféleképpen csinálunk egy rendes videóinterjút, mert nagyon fontosnak találom. Ő mondta, hogy jó, legyen így, és akkor az ágyból akkor segítettem. Egy könyves polc elé nagyon szép környezetben sikerült őt beültetni ezzel a guruló székkel, és tényleg egy nagyon jó másfél órás videóbeszélgetés. Van már egyébként fel egy korábbi felvétel is, amit a Lovas Hajni operatőrasszony, akiknek nagyon hálás vagyok emiatt, ő készített, a Gábor bácsiról is. Tehát van nekünk egy ilyen október 23-ai beszélgetésünk is, de hál' Istennek született azért egy másik ilyen videó felvétel is. És hát ugye a könyv. Tehát ő azért egy kicsikét bátrabban részletezi az életét, tudván, hogy én most ki fogom őt jól vesézni, elnézést, de kivesézem és kiszedek belőle mindent. Nem is nagyon kellett őt vesézni, mondta ő magától nagyon aranyosan. Ebben viszont benne volt a gyermekkora, a nagyon sok minden, a háború, a végtelen nyomor, amikor a Dunaparton az apukája meg az anyukája próbált valami kis láboskába valami meleget főzni ott a köveket, elképesztő nyomorban. És mégis ugye mire vittem, milyen nagyszerű ember lett belőle, és hát mindent elmondott, és én mondtam is azt akkor neki, hogy ez most azért van, hogy elkészüljön ez a könyv. Hát a címét talán elmondhatom, mert ő tud erről a címről, és akkor maradjunk meg amellett, hogy amiben mi megállapodtunk és tetszett neki, ez a Markó utcától a Fekete Erdőig, tehát Markó utcától a Fekete Erdőig címmel, és ez a nagyon színes, mély szakmai élet is, és hát ugye családjával a történet, ez ezt az egész életet, ezt a közel 90 évet majd magába foglalja. Nem akarom én minden egyes percét itt kitárgyalni az életének, de ezért fontosnak találom, hogy igenis az utókor megismerje őt, itt maradjon közöttünk továbbra is, akkor is, hogyha a múzeumban, könyvformátumban, meg felvételekkel, vagy akár az Országos Széchenyi Könyvtárban, mint köteles példányként leadott könyvek formájában, igenis maradjon itt köztünk főorvos Bajtás, mert egy nagyszerű, egy nagyon jó lelkű, egy nagyon határozott, végtelenül jó szándékú kedves emberről van szó. Tényleg csak itt akarom beszélni.
11: Igen. Nagyon szépen köszönöm. Pontosan ez ott a célom nekem is, hogy állítsunk emléket, még akár úgy is, hogy két különálló műsorban emlékezünk meg róla. Köszönöm szépen. Komara Miklós főorvosra emlékeztünk, Országos Mentőszolgálat volt a segítségünkre Derődi Gábor mentőmúzeumigazgató személyében. Adásunkat társa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
4: Királyi. Társ a bajban.
5: A T-Rádió műsorát hallották.

0: Kamu reklám.
1: Jaj, vannak megmagyarázhatatlan dolgok.
2: Miért mondja mindig ezt, komám?
1: Jaj, komám, ne is kérdezd. Lemegyek reggel megfejni a tehenet. Fejem, erre az a dög felrúgja a dézsát. Kikötöm a lábát, erre felrúgja a másik hátsó patájával. Azt is kikötöm, erre csap a farkával egy akkorát megindul a dézsa. Ezután felállok mögé a sámlira, hogy fölkössem a farkát a gerendához. De rövid a farka. Kihúzom a derékszíjam, a farkához csomózom, felkötöm a gerendához, erre lecsúszik a gatyám. Na ekkor jött be az asszony. Tehén lábai kikötve, állok mögötte a sámlin, felemelve tartom a tehén farkát, a gatyám megletolva. Jaj, vannak megmagyarázhatatlan dolgok.
0: Reklámot hallottak.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Nutellás muffinokat hívott vissza a Ferrero, többen is megsérültek a sárvári gyógyfürdő csúszdáin, tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nutellás muffinokat hívott vissza a Ferrero, mivel fennáll a kockázata annak, hogy egyes termékek fém darabokat tartalmazhatnak. A termék pontos adatai megtalálhatók a ferrero.com oldalon. A visszahívás Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti. Ezeknek az országoknak az élelmiszerbiztonsági hatóságait már értesítették, írja az MTI. Azt kérik, hogy akik megvették a terméket, vigyék vissza azt a vásárlás helyére, vagy forduljanak a Ferrero Magyarország Kft.-hez. Több fürdőző sérült meg a sárvári gyógyfürdő új csúszdáin, amelyek átadása után több esetben is mentőt kellett hívni a balesetet szenvedett vendégekhez. Amint egy 700 millió forintos beruházással épült csúszdákat a történtek után ideiglenesen lezárták. A fürdő vezetése közölte, a létesítmények jelenleg tesztüzemben működnek, így a felelősség a kivitelezőt terheli. A vizsgálatba a török gyártót is bevonták, és biztonsági intézkedésként a korábbi 200 kg-os súlyhatár 150 kg-ra csökkentették. A csúszdákat időközben újra nyitották, az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfő óta nem történt újabb baleset. Az ügy a sárvári képviselőtestület ülésén is napirendre került. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság Tiszás elnöke kiemelte, a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítménymérésére. Hangsúlyozta, az intézményvezetőknek a rendszer felfüggesztése idején is van lehetőségük arra, hogy jutalmazzák a legjobban dolgozó pedagógusokat. A bizottság ülésén a képviselők meghallgatták az oktatási jogok biztosának éves beszámolóját is. Ári Tamás Lajos közölte, eddig összesen 40 ezer panaszt kezeltek a hivatalában, ezek egyharmada a felsőoktatásból, kétharmada a közoktatási szakképzés területéről érkezett. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. A Nébih közleménye szerint a kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú korona tűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és területi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
0: Hobby Rádió.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
4: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Vendégem Kassai Zsolt. Szia Zsolti!
5: Szia Cintia!
2: Zsolti, téged a Non-Stop Bokából ismert meg az egész ország, mint beatboxos.
5: Így van.
2: Hol jöttél rá először, hogy neked a hangod több, mint beszédhang, és hogy színpadra teremtettél?
5: Köszönöm kérdését. 13 éves voltam, Kőbányán nőttem fel a Kongressz telepen, és akkor ott csinálták a srácok, és akkor egyből beleszerettem. Akkor még 2010 előtt, szerintem mikor? 2007-ben talán, vagy 8-ban, amikor kezdődött a Big Brother, ott igen, forgatták Kőbányán, és akkor ott volt a Király Linda, meg QC, és akkor ez volt az első, amit megtanultam, hogy Big Brother, tehát a Big Brother-nek wow, a zenéjét tanultam meg legelőször, és akkor ez így évről évre így fejlődött.
2: Hogy kezd el valaki ilyet gyakorolni? Tehát volt-e valami motiváció, vagy egyáltalán hogy jöttél rá arra, hogy te erre képes vagy? Most őszintén nagyon jól hangzik, de én nem tudnám ezt kihozni magamból valószínűleg. Mi volt, ahogy így rájöttél a hangodnak erre a különleges tehetségére?
5: Ez bárki meg tudja tanulni.
2: Tényleg?
5: Lányok is, férfiak is. Úgy van, hogy magyar ABC betűt használom, azt mondod, hogy pici kislány, pici kislány, pici kislány.
2: Wow.
5: És akkor így a magyar ABC betűvel bárki meg tudja csinálni, csak egy kis gyakorlás kell.
2: Nagyon jó. Meddig tartott az utad, mire ezt profi szintre tudtad vinni?
5: Azt mondom, hogy egy haladó szint az 1-2 év, de kell legalább egy ilyen 5-6 év folyamatos gyakorlás, míg ilyen haladó is profi köz, de mindig van jobb, de azt mondom, hogy inkább középhaladó, nem vagyok még profi.
2: Mindig van hova fejlődni mindenben. És a családod mit szólt ehhez, mikor odaálltál? Sziasztok, én mostantól beatboxer leszek. Vagy ez hogy nézett ki nálad? Mit szóltak az utathoz?
5: Hát először nagyon furcsának vélték, mert apukám mondta, hogy hát mi ez a hülyeség, össze-vissza köpködök, és miután bekerültem a 2010-es X-faktorba, 4 élőadás, és az 5. estünk ki. Utána így hazamentem, és azt mondta, hogy na fiam, engem is megtanítottam beatboxolni. Tehát, hogy így egy éles váltás volt. Tehát jó, hogy ezt kaptam az életből, mert nem ismertek el, meg úgy nem tartották ezt olyan nagynak, és miután bekerültem a műsorba, és a 2010. december 21-22 kétszer Teltházas Aréna koncertet tartunk, kétszer 12 000 ember előtt felléptünk, az adott egy olyan nagy élményt, meg ilyen elismerést, hogy másképpen álltak hozzá, meg hozzám a csapathoz, meg mindenhova. Tehát ez jó volt.
2: De. És Malek Miki volt a mentorod.
5: Így van.
2: Volt valami olyan, amit így átadott neked egy gondolat, egy mondat, ami a mai napig kísér, ami mondjuk úgy, hogy mély nyomást gyakorolt az utadra?
5: Ma hát mindig mondta, hogy nagyon ügyes vagyok, meg tehetséges, és mondta, hogy ne adjam föl soha, és sokat gyakoroljak, és a mai napig tartom vele a kapcsolatot, hogy e-mailen meg Instagramon így szoktunk egymás történeteire reagálni. De most kim van Dubajba, ott csinál zenéket, meg oktatást csinál, amit a Berklin megszerzett tudást, azt most átviszi oda abba a közegbe.
2: Mondtad, hogy sokáig nem ismertek el meg, hogy nem volt egy olyan kimagasló tehetséged, míg fel nem fedezted magadat, hogy neked mit jelent a siker?
5: A siker? Az, hogy tényleg, hogy elismernek, és az, hogy az emberek visszaigazolják azt, hogy ügyes vagyok, és hogy tudok nekik adni egy olyan élményt, vagy olyan kedvességet, ami jó élményt, amivel meg tudom őket örvendeztetni. És az már tényleg siker, hogyha tudsz valamit adni az embereknek, valami pozitívumot, vagy valami élményt.
2: Értéket teremteni mindig siker. Így van. Mikor volt először életedben az a pont, amikor érezted, hogy na úton vagyok, tartok afelé, a pont felé, amire mindig is vágytam?
5: Igazából az első élő show utána már éreztem azt, hogy így jó helyen vagyok. Ilyen hullámvölgy azért mindig volt, de az megadta löketet, hogy érdemes ezzel foglalkozni csapatba, csak mivel a csapat az megszűnt, most újabb énekest találtam, és akkor most fogom újra kezdeni, remélem, hogy sikerem. Egyedül nem éreztem mindig, hogy megy, de csapattal, amikor csapatba zenéltem, együttesbe akkor úgy sikerült, tehát az jó volt akkor.
2: Szuper! Nagyon szépen köszönöm, most hallgassunk egy kis zenét, és hamarosan térünk vissza.
5: Nagyon köszönöm.
2: Köszönöm.
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Műsorajánló.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
6: Retikül. Szerdán 16 órától.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
8: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
8: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
9: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
9: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora.
7: Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
10: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
11: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
12: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
13: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
14: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
15: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Sziasztok! Újra itt vagyunk Kassai Zsolttal, aki beatboxer. Még arról nem meséltél nekünk, hogy milyen volt a kicsi Zsolt. Csendes, vadóc, vagy inkább társasági, egyedül? Uh-huh. Mit mondanál magadról?
1: Inkább az, hogy ilyen közösségi csapatjátékos. Mindig én szórakoztattam az embereket, amikor mondjuk utcát takarítottam, mert 14 éves korom óta én dolgozok, és akkor az volt, hogy a telepen ott voltak a helyi srácok, és akkor tudták, hogy tudok beatboxolni, és akkor gyere ide Zsoltika, nyomd el a Jackson.
0: Nagyon jó.
1: Tehát, hogy így szórakoztattam őket, és ott táncoltam ott a söprűvel.
0: Zseniális. És az iskolában jó tanuló voltál?
1: Hát nem, azt mondom, hogy közepes, de csináltuk olyat, volt egy brékes haverom, és akkor mivel hangutánzásra is foglalkozok, a tanár írt a táblára, és akkor így utánoztuk mondjuk a hangszórót, és akkor... És akkor megfordult a tanár is mondta, hogy kapcsoljátok ki a zenét, és akkor megint elfordult, és akkor itt szórakoztunk, ez így jó volt.
0: Akkor rossz csont kisgyerek voltál.
1: Hát én közepes.
0: Közepes.
1: Is.
0: Tanulás mennyire érdekelt?
1: Figyeltem az órán, jó volt a magatartásom, ami rám ragadt. És akkor hazamentem, utána a YouTube-on néztem a beatboxosokat, meg ilyen. Tehát, hogy akkor nem nagyon tanultam, de ami rám ragadt, az épp elég volt.
0: A kamaszkorodnak mi volt a meghatározó íve? Általában mindenkinél így beüt a kamaszkor, és aki mondjuk addig egy ilyen stabil átlagot hoz, az is kicsit kifordul magából. Mennyire volt veszedelmes a kamaszkorod?
1: Nekem teljesen jó volt, mert 14 éves korom óta ugye dolgozok, igen, és félreraktam a kis pénzem, és a református ilyen hittanra jártam, és ez volt a meghatározója az életemnek, és azt mondtam a hittantanáromnak, hogy Gergő bácsi, én gitárt szeretnék vásárolni telefon helyett, és azt mondta, hogy ha eljárok templomba, akkor ingyen megtanít gitározni, és egy picit tudok gitározni, és akkor így jó közegben nőttem fel.
0: Mennyire meghatározó a vallás az életedben?
1: Vasárnaponként szoktam járni templomba, tehát hogy keresztény életmód. Tehát, hogy teljesen így a normál, hogy betartjuk a 10 parancsolatot, az már bőven jó, megpróbálunk jó ember maradni.
0: Köszönöm. Hogyan emlékszel vissza az első válogatóra, így a kamaszkor után, felnőttkor? Az első válogatón mik zajlottak le benned? Izgultál, magabiztos voltál? Milyen érzés ez így? Valószínűleg sokan nem éltünk át egy ilyen élethelyzetet.
1: Nagyon izgultam, sokszor az volt, hogy elmész castingra, és 3 kör volt, és a negyediknél már mondták, hogy mondjuk a Jackson 1 veleget adjuk elő, és mindig ez a várakozás, meg az, hogy egy kamerába kell neked produkálni magad, és utána a műsor szerkesztői összerakják fejben az egész tematikát, és látják, hogy jó vagy, de még egyből nem mondják el, csak jön egy telefon 2 hét múlva, a következő körre is tovább jutottatok, és akkor mindig van egy nagy öröm. Igen. Tehát ez a várakozás, meg az, hogy tudod, hogy hú, most tovább jutunk, és mindig, igen, tovább jutsz, annál jobb.
0: Igen, az 5. fordulóig jutottatok.
1: 4 élőadás, az 5., így van.
0: 5., igen. Hogy utána mi változott meg az életedben? Változott-e valami egyáltalán pozitív vagy negatív irányba?
1: Hát 110%-osan megváltozott, mert akkor még úgy megismertek az utcán, autogramot adtunk, közös fotó, mert az volt akkoriban a legnézettebb műsor az RTL-en, és külön díjat is kapott a műsor. És a Kolosi Péterrel is ugye, tehát találkoztam a konditeremben, és akkor ugyanúgy megismert, kezet fogtam vele, és akkor mondtam neki, hogy emlékszel, ott voltam azon a, tehát hogy azon a, igen, megköszönő eseményen, ahol megköszöntem mindenkinek, hogy köszönöm, hogy részt vettetek ebben a műsorban, mert ez lett a legnézettebb műsor.
0: Azért ez nem kis elismerés. Hogyan tudtad kezelni azt az átmenetet, amikor előtte úgymond teljes hétköznapi élet, 14 éves korodtól dolgoztál, és így hirtelen megjött az elismerés, a hírnév, az autogram kérés. Ezt így belül magadban hogyan élted meg? Voltak-e mélypontok, vagy volt-e olyan helyzet, amikor ezt tehernek érezted?
1: Igazából ez számomra egy csoda, mert ugye, tehát el kellett költözni, meghalt a papám, leköltöztünk vidékre, és elfogyott a szüleimnek a pénze, igen, és egy nyári konyhában maradtunk, és én imádkoztam, hogy Uram, kérlek segíts, hogy változzon meg az életem. És milyen talentumot kaptam az úrtól, a beatbox. És akkor ott volt az internet, beütöttem a Google-ba, hogy 2010 március beatbox, rányomtam search, kiadta, hogy 4 tagú fiú banda beatboxos keres, és én az interneten csatlakoztam, azáltal egy hirdetés által csatlakoztam a csapathoz. És akkor onnantól megváltozott az életem, hogy egy nyári konyhából fel a Kordiába, új építésű lakásba.
0: Csodálatos és motiváló a történeted. Nagyon köszönjük, hamarosan jövünk vissza, most egy újabb zenével várunk titeket.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, Kassai Zsolttal folytatjuk a beszélgetésünket. Már itt tudjuk a gyerekkort, az út elejét, közepét, mesélj nekünk egy kicsit arról, hol tartasz most az utadon. Mi történt a válogató után, mióta megismert egy ország, hol tartasz most?
1: Volt egy nagyobb szünet, ugye a több évig az X-faktor után 4-5 évig mentünk folyamatosan fellépni. A srácoknak volt családi kapcsolatok, ami miatt nem tudták ezt végigcsinálni, inkább kimentek külföldre, és én akkor abbahagytam a zenét, és volt egy kis szünet, és akkor találkoztam Abraham énekessel, és az nagy inspirációt adott nekem. Képzeld el, hogy feltöltöttünk TikTokra egy videót, és megnézték 400 ezerszer.
0: Az azért jó?
1: Igen, az jó volt, és utána úgy gondoltam, hogy kéne mellém egy énekes, és akkor Kovács Viktor énekessel megpróbálom most újra alkotni egy csapatot, és megpróbálok egy ilyen duo formációt most létrehozni. Mellette fotózok és videoklipet csinálok, és tehát a TikTokot így próbálom megerősíteni, hogy jobban tudjak újra zenélni.
0: Videózás és filmforgatás, ezzel
1: hát esküvő videókat csinálok.
0: Esküvő, ez lett volna a kérdésem, hogy milyen típusú videókkal lehet téged megkeresni, és esetleg van olyan, amikor mondjuk esküvőkre is meg lehet hívni téged?
1: Persze. Hát szoktam videózni, de hát esetleg beatboxolni is, nem tudom mennyire élik bele, de simán.
0: Nagyon jó. És Viktorral a projektetek, az lehet egy kicsit mélyebben belemenni, hol tartotok, jöttök-e ki valami újdonsággal, vagy milyen fázisban áll
1: Viktoriával még csak gyakorlunk, Kovács Viktoriáról van szó, nagyon jó énekes, a TikTokon ő is fent van, meg lehet őt hallgatni, és próbálunk így majd több számot, ilyen ismertebb számot összegyúrni, és akkor majd felrakjuk az internetre, és akkor megvárjuk, hogy mit szól a közönség.
0: És hosszú távú terv, hogy akár közösen albumot csináljatok, vagy előbb inkább a social médiát szeretnétek meghódítani?
1: Így először a médiában, hogy mindenképp minden platformon fenn legyünk, és utána majd szeretnék én saját számot is, mert én szoktam zenéket is így írni, hogy így titokba, de ez még most gyakorlom.
0: Van már olyan zeneszámod, amit te írtál, és publikus, vagy teljesen titkos az egész?
1: Még titkos, még a mesterséges intelligenciával, még barátkozok, de vele együtt szoktam csinálni zenét.
0: Ha már így belemegyünk, mi a véleményed arról, hogy a mesterséges intelligencia és a zene, zeneírás, hogy rengeteg olyan hír van mindenhol, hogy elveszi az emberek munkáját. Te ugye most azt mondtad nekünk, hogy ez segíti a munkásságodat. Szerinted hol van a balansz a kettőben?
1: Okosan kell használni, és nem átlépni bizonyos határt. Tehát nem szabad, hogy mindent ő csináljon, és én elengedjem a kezét, hanem az van, hogy ő segítséget nyújt, és bele kell vinni egy emberi gondolatokat, nagyon jó ötleteket, és ő meg segít ezt megformálni. Tehát balanszba kell hozni a kettőt.
0: Igen. Mostani állás szerint mi a legnagyobb álmod? Hova szeretnél eljutni mondjuk a következő 5 évben?
1: A következő 5 évben szeretném, hogyha sikerülne egy lakásprojekt, amiben most benne vagyok. A másik meg szeretnék majd egy normális párt találni magamnak, hogy esetleg családalapítás, és minél nagyobb sikereket elérni zeneterén, és alkotni, zenélni sokat.
0: Szuper, köszönöm. Mit tartasz kicsit nehezebbnek? Normális párt találni, vagy inkább a szakmai sikereket elérni?
1: Normális párt találni, sokkal nehezebb az életben.
0: Igen, ezt teljesen megértem. Szerintem manapság az egyik legnehezebb projekt. És milyen párt képzelsz el magadnak, ha már keresed a párodat egy kicsit, hát ha valaki látja, és...
1: Igazából mindenképp pozitív, és olyan legyen, hogy tudjon kompromisszumkész lenni. Ez a legfontosabb, hogy elfogadjuk egymást, és meg kell ismerni, adja meg a lehetőséget, mert sosem lehet tudni, hogy milyen kincseket rejt a másik.
0: Ezt nagyon szépen megfogalmaztad. Köszönöm. Most jöjjön akkor egy kis zene, és utána jövünk vissza a legjobb résszel, a titokkal.
2: Hobby Rádió.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Ez itt a média válogatott Sztártitkok Kassai Zsolttal, ahol a legizgalmasabb részhez érkeztünk, a titokhoz. Kérlek, árulj el nekünk, a nézőknek, egy hallgatóknak egy nagyon mély titkot, amit még soha senkinek nem mondtál el.
1: Az a nagy titok, hogy mindent egyedül szeretnék megoldani, és hogy különleges képességeimet bevetni abba, hogy én mindent sem fotózok, videózok, zenét írok, és hogy ezt összevegyíteni szeretném, hogyha ezt a különlegességet meg tudnám mutatni, hogy én sokszínű vagyok, és ez egy nagy titok, hogy bennem sok minden rejlik, és hogy ezt még nem tudják, és mivel nincs az a visszajelzés, hogy még nem ismertek el eléggé, szeretném, hogy minden téren elismert legyek.
0: És mennyire nehéz összehangolni ezt a sok-sok-sok területet, hogy mindenhol egy olyan teljesítményt tudjál hozni, ami elismerése méltó és egy kimagasló teljesítmény, mert ahogy hallom, azért nagyon sok területen állsz helyt, és nagyon sok kompetenciád van. Hogy tudod mindegyikbe oda tenni magadat? Mi a titkod ebben?
1: Igazából az az igazi hozzáállás, hogy szeretek simulékony lenni és alkalmazkodó, és föl tudom venni egyből a fonalat, és jó csapatjátékos vagyok, és a Nyári Károly zongorista művésszel is együtt dolgozok, én vagyok neki az egyik ródja, ami azt jelenti, ilyen technikusa vagyok, és együtt járjuk az országot, és ebbe ő nekem nagyon nagy segítségre van, hogy tudjak érvényesülni, és ez az egyik munkám. Egyéni vállalkozó vagyok, és akkor számlaképes, és így szoktam neki is dolgozni, és így nagyon sok mindent csinálok, és nekem ez az erősségem, hogy tehát az ő ismerettsége által nagyon sok helyre eljutottam, és van közös képem Jákob Zolival, és ezek mind olyan inspirációt adnak nekem, hogy látom az embereket, hogy milyen pozitívak, hogy mennyire segítőkészek. Hajas Lacinak a születésnapi bulián voltunk, és ott is, hogy megismerek tök jó embereket, és hogy visszacsatolás van az, hogy milyen jók voltatok, és ez így, hogy jól csináltam a hangosítást. És ez így, ezek így tök jó motivációk.
0: Meggondolom, az is motiváló ezekben a helyzetekben és ezekben a tapasztalatokban, hogyha így megismersz előtte járó embereket elismerésben, hogy azért nekik sem egy teljesen sejemúttal borított út volt, ami oda vezetett, hanem belelátni gondolom, hogy nekik is voltak nehézségek, akadályok, és hogy milyen megküzdési stratégiákat alkalmaznak. Mi volt, amit a legjobban, akár mondjuk az elmúlt időszakban, kitől tudtál a legtöbbet tanulni, akár szakmailag?
1: Úgy van, hogy az internettől, tehát a YouTube-on, hogyha valamit nem tud az ember, vissza tudom nézni, meg a mesterséges intelligenciát is lehet kérdezni, de inkább én önfejlesztő vagyok, és tehát, hogy próbálom másoktól így összeszedni a dolgokat. Tehát az az igazi, mikor kikísérletezed a dolgokat, és úgy fejlődsz, hogy valamire nagyon ráállsz, és kigyakorlod.
0: Önfejlesztés a szakterületem, úgyhogy itt teljes mértékben egyetértek veled, ami pedig egy soha véget nem érő út. Van-e példaképed?
1: Sok mindenben van. Példaképem, gitározom is, és van vagy három hangszerem. Nagy gitáros Joe Satriani, Ingrid G. Malmsteen, tehát elég sok zenei példaképem, zeneíró, amerikai Ryan Leslie, de tartom a kapcsolatot Takács Nikolásszal, ő is egy nagy példakép, mert ő most Amerikában van, és ő ott most zenél. A Carnegie Hallban most zenélte a Swing a la Django-val, teltházas koncertet adtak, wow. És tehát, hogy ő, tehát magyar létére sikerült ezt elérni, hogy Amerikában van, akkor azt mondom, hogy nincs lehetetlen.
0: Így van. Van-e álmod vagy tervben, hogy külföldön is megmérettesd magadat?
1: A Non-Stop Okállal kimentünk Grazba egy nemzetközi a kapella versenyre, ott nagyon pozitív volt a visszajelzés, hogyha újból lesz zenekarom Kovács Viktóriával, akkor esetleg egy külföldi meghívás lenne, akkor nagyon szívesen mennénk. Tehát, hogy az internet mindenhova eljut.
0: Szuper. Na, zárásként egyetlen egy mondat. Mit üzennél azoknak a nézőknek, hallgatóknak, akik még az útjuk elején járnak, hogy ne adják fel az álmaikat?
1: Szerintem annyi, hogy bízzanak magukba, és aknázzák ki a saját lehetőségeiket és a saját tehetségüket, és hogy merjenek cselekedni, és tegyék azt, amit a szívük diktál.
0: Köszönöm. Köszönöm, Zsolt, hogy itt voltál ma velünk. Köszönöm a nézőknek, a hallgatóknak, és következő adásban folytatjuk újabb sztárokkal és sztártiktokkal.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Műsorajánló.

0: óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István.

0: Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ.
6: Omega!
8: Oh,
6: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
10: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
11: Műsorajánlót hallottak.
10: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket, szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
5: Országos közlekedés szervező társaság létrehozásáról döntött a kormány. Vizet oszt a MÁV a pályaudvarokon, feloldják a kamionstoppot, nagyon erős földrengések rázták meg Venezuelát, sok lehet az áldozat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány döntése alapján két új 100%-os állami tulajdonú társaság jön létre a közösségi közlekedés hatékonyságának javítására és a nagy közlekedési fejlesztések megvalósítására. Az egyik egy országos közlekedés szervező lesz, amely az országos, regionális és elővárosi közlekedés megrendelői feladatait hangolja össze, míg a másik a vasúti járműpark korszerűsítését koordináló gördülőállomány kezelő társaságként működik majd. A kormány határozat szerint a hévvonalak járműpark parkjának teljes, valamint az Intercity flotta részleges megújítása is a célok között szerepel, összhangban a helyreállítási és ellenálló képességi terv vállalásaival. A kabinet emellett 639,6 milliárd forint átcsoportosításáról döntött, amelyből a gördülőállomány kezelő társaság tőkeemelésén keresztül finanszírozzák a vasúti és hévjárművek beszerzését. A legmelegebb órákban ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon és párakapukat is kihelyeznek, közölte a MÁV csoport csütörtökön az MTI-vel. A közlemény kitér arra, hogy az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter kormányfő ma azt mondta, a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el kormányrendeletben. Két tevékenység kiemelten fontos, a kórházi klímaprogram megvalósítása és a havária helyzetek elhárítása. Csak tegnap 12 meghibásodás volt ezen a téren, tette hozzá. Több tömegrendezvény is várható a napokban, nem akar a kormány beavatkozni, de ha van rá mód, akkor a szervezők fontolják meg a gyermekeket érintő rendezvények átszervezését, kérte határozottan Magyar Péter. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstoppot. A tárca szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását. Így hétvégén csak vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben kamionstopp. Erős földrengések rázták meg Venezuelát helyi idő szerint röviddel este 6 óra után. Az első 7,2-es erősségű földmozgás központja, amelyet alig egy perccel később egy 7,5-ös erősségű követett, a fővárostól Caracastól nagyjából 160 kilométerre nyugatra volt. A második erősebb földmozgás mindössze 10 kilométeres mélységben következett be. A földrengés által érintett területeken sok épület összedőlt, soka sérült. A BBC brit hírtelevízió helyszíni beszámolói szerint Caracasban a romok alól segélykiáltások hallatszanak. A mentőegységek házról házra járnak, hogy felkutassák a túlélőket. Az AFP hírügynökség úgy tudja, hogy Caracas egyik módosabb negyedében összeomlott egy 22 emeletes épület, és szintén sokan rekedtek a romok alatt. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Reklám.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Induljon a hét a Kia K4 autóban ülve és ráadásul gurulva. Na hallgassatok meg, hogy mit kell tudni a gépjárműről menet közben.
1: Na hát akkor most egy kicsit érdekesen indítom ezt a felvételt, hiszen mondtam, hogy az első ajtót azt így egészen kinyílik, illetve a hátsó ajtó is egyébként egész nagyot nyílik, viszont az első ajtónál tényleg szó szerint beültél, és ki kell hajolnod, még az ilyen magas embernek is ki kell hajolni, mint én vagyok, 180 plusz egy kicsit, hogy be tud húzni. Nyilván tök jó, hogy ilyen nagyra nyílik, de közben meg lehet, hogy egy kicsit zavaró is lehet. Bekapcsoltam a biztonsági övet, ha minden igaz, akkor veszem a hangot is, elindítjuk, ha lehetett hallani szépen érzékelt, hogy a kulcs, a gyújtás, meg minden itt van. Szépen beköszön az autó, előttünk ugye azonnal megjelenik az Android autós térkép, az előttünk levő műszerfal az pedig mutatja szépen, hogy mit csinálsz meg, hogy merre vagy. Ha sebességet váltasz, akkor amikor reverse-be rakod, azaz tolatásba, akkor a tolatókamera azonnal megjelenik, mutatja a segédvonalakkal, hogy merre van az autónak a meghosszabbított vonala, illetve hogy hova érkeznél. Jó képe van egyébként a tolatókamerának, kicsit szélesebbet lát, és ezáltal ugye tudsz könnyedén navigálni. Ha berakod D-be, akkor ezúttal nem elől nem jelenik meg semmilyen kamera, hiszen nincsen, hanem szépen elindulsz az autóval ki a K4-gel. Hallod a belső égési motort, nyilván ezt fogod is hallani, hiszen ez egyébként nem rossz. Amit én észrevettem az autóban, és ezt rögtön az elején még mert el nem felejtem, amit én észrevettem az autóban, hogy egy picit, talán egy picit lassabban reagál az automata sebességváltó, mint amit gondolnál, nincsenek fülek a kormánynál, tehát én nem tudsz ott belepöckölni, viszont ahogy említettem, elhúzod magad felé a kart, és akkor szépen te tudsz váltogatni, akár visszafelé, most ugye visszaváltottam, vagy pedig szépen előre is tudsz váltogatni, ha úgy érzi, hogy túl magasra, tehát túl nagy sebességi fokozatba akarnád váltani, akkor nem engedni, hogy csípoló hangot fogadni. Visszarakod D-be, és akkor már azonnal ő mutatja, hogy egyébként D-be van, illetve most mutatta azt is, hogy D4-ben gurulunk, 37-tel szépen felváltott, egyébként egész gyorsan. Említettem, hogy a külső visszaprillantó tükörben jól lehet látni, azt nem tudom, hogy említettem, mert már nem is emlékszem rá, hiszen most vettem fel kb. 3 percet, de hát az a memóriám azt nem az igazi már. Szóval, hogy minimális kis keretet kapott, fekete keretet a belső visszapillantó tükör, és a belső visszapillantó tükör most azért hisztetik, mert ugye nem figyeltem az utat, hanem a belső visszapillantó tükörben magyarázom azt, mit látok. Tehát a belső visszapillantó tükörnél ugye ez a csapott hátsó ablak, szűknek tűnő hátsó ablakot is egyébként teljesen jól bele rakja, és tényleg mindent érzel, hogy mi van mögötted, és mondom, a két külső visszapillantó tükör pedig teljesen ideális és teljesen jó pofa. A lengés csillapítása szerintem jó, nem hangos az autó az élegy ezzel a belső égési motorral sem, nem mondhatnám keménynek a futóművét, de majd mindjárt ki fog derülni, hiszen mindjárt kikanyarodunk arra bizonyos szokásos kis hepés and upás útra, ez majd mindjárt kiderül, hogy mennyire lesz pattogós vagy hangos az autó.

jól vált a sebességváltó, amikor önmagának kell, amit mondtam, hogy lassabb, az olyankor van, amikor hirtelen gyorsítani akarsz, vagy amikor nulláról el akarsz indulni, ott hajlamos gondolkodni egy picikét, de nem vészes, egyébként teljesen jól csinálja a dolgát. Ha hirtelen gyorsítani akarsz, akkor hajlamos arra, hogy egy picit gondolkozzon, de semmi. És egyébként ezen a borzasztó úton is teljesen jól viselkedik, nem lett hangosabb az autó, nem üt fel, nem érzed azt, hogy ki akarja rázni a vesétet, nem érzed azt, hogy amerikai autós ilyen hajóként üzemelne. Most amiért csíp volt, az az, hogy 51-jel gurulunk, és természetesen lakotáltan belül csak 50 km per órás a megengedett sebesség. A tempomat itt is, ahogy már említettem, hogy a kormánynak a vastagabbik vízszintes küllőjén, az a felsőn, a bal oldalon helyezkedik el, megnyomod a kis gombot, és abban a pillanatban annyiban mész, amennyivel akarnád, itt is egy kis pöckökkel tudod növelni, vagy csökkenteni a tempomatnak a megadott sebességet. Szerintem jó pofa. Ülése tényleg nagyon kényelmes menet közben is, ráadásul az ülésfűtése, kormányfűtése az pillanatokat elkezd dolgozni, azért ez nagyon hálás és nagyon jó pofa dolog, én nagyon szeretem. Szerintem minden autóban kötelező kellene, hogy legyen az ülés, illetve a kormányfűtés, főleg télen. És nem tudom, még van-e valami, amit kihagytam, de most jön az, hogy akkor megint arra kérlek benneteket, hogy nyugodtan írjatok véleményt, nyugodtan szóljatok hozzá, üzenjetek, ha van olyan autótok, motorotok, kerékpárotok, rolleretek, repülőtök, sárkányotok, vagy bármit, amit be akartok mutatni velem rajtam keresztül, akkor nyugodtan keresetek a megóba közösségi felületein, vagy akár a honlapon keresztül. Hallgassátok a rádiót, iratkozzatok fel a rádiónak a mindenféle csatornájára, közösségi csatornákra, akár a rádión keresztül is tudtok nekünk üzenni, hogy mégis miről legyen szó, vagy mi ez, amit elfelejtettem, vagy mire lennétek kíváncsiak. Illetve ha van olyan autó, amit mindenféleképpen szeretnétek, hogy beszéljek róla, akkor azt is írjátok meg, mert én csak azokról tudok beszélni, amiket elhozzuk, amiket megkapunk. De ha nektek van olyan, amire nagyon kíváncsiak vagytok, elkérjük és bemutatjuk azt is. Csak itt, csak most, csak nektek.

0: A héten a második autónk az ugye nem lesz más, mint a Ford Ranger PHEV, azaz plug-in hybrid. Hát, ha már megnéztük a múlt héten kívülről, akkor most egy kicsit beleülünk, és bentről is körbejárjuk az autót. Hallgassátok!
1: Hát a Ford Rangerbe beülve, ugye tipikus Ford Ranger kormányt fogjuk látni, hát azért mondom, hogy tipikus, mert hogy tényleg így igazából tök megkülönböztetető, és ami nekem tetszik, hogy nagyon sok Ranger ugyeben az érdekes narancsárga színben szokott pompázni, és itt ennél a Rangernél, ami egyébként kívülről szürke színű, ennél is a narancsárga az megtalálható mégiscsak, ráadásul nem máshol, mint a kormánynak a varrásánál a bőr kormánynak a varrása, mert ez ilyen dupla varrás, de nagyon szép és nagyon jól néz ki, nekem ez baromira bejön. Illetve a vízszintes küllökön természetesen ott vannak a kezelőszervek, ezúttal úgy néz ki, hogy jobb oldalon ott a telefon, illetve hogy melyik csatornát akarod hallgatni, akár a rádióban, vagy pedig a médiában előre mész, hátra mész, meg ilyesmi, illetve a menüt találod, míg a bal oldalon ott pedig a tempomatot fogod találni, az adaptív tempomatot, valamint a sáv tartó automatikát, hogy mennyire kövess az adaptív tempomat az előtted levőt, és érdekesség, hogy erre a gombra helyezték el azt a, illetve erre a az egységre helyezték el azokat a gombokat, amivel a médiát tudod fölhangosítani, vagy esetleg lehalkítani, illetve egy gombnyomással ugye beszélni tudsz a telefonban. Előttünk egy digitális műszerfel van, színes digitális műszeregység, szerintem egyébként jó pofa, jó a színe, jól átlátható, teljesen jól kalibrálható, ez jó pofa. Aztán fölül ilyen, hát erre szokták mondani az okosok, hogy jaj, kopukus műnök, úristen Jézusom. Tehát ilyen borítás kapott, viszont ami már közelebb jön az akár a vezetőhöz, akár az anyósülés előtt levő rész, az viszont már ilyen műanyag, ugyan ilyen gumis műanyag, de puhább már, és ott is megvan a narancsárga varrás. Ez egyébként szerintem jó pofa. Jó pofa az, hogy a légbeömlő és a kormány között a műszerfalnál ott is megvan ez a kis narancsárga varrás, illetve a légbeömlőnk az hasonló, mint az első hűtő, ilyen összenyomott, lapított mélysejtekből áll az ajtó és a kormány közötti, a középső mindkét légbeömlő, és természetesen az anyósülés előtti légbeömlő is. És ugye ez a narancsárga, ez nem véletlenül mondtam, mert a White Rack-nek a színe a narancsárga, és ez belül az anyósülés előtt egy ilyen kis feliratként szerepel, és egyébként itt van fölül egy polcunk az anyósülés előtt, ahova tudsz rakni akár telefont, akármit. Van természetesen kesztyű tartalmunk is, ami egyébként baromi jó méretű.

Ha jövünk hátrafelé, visszafelé középre, akkor egy óriási ilyen állított tabletet fogunk itt látni, mindent be tudsz rajta állítani, mindent egyébként nagyon jó az érintőképernyő, és amit imádok, hogy itt viszont megvan fizikai gombokkal, például a klíma, az elakadási jelző, a hangosítás, aztán, hogy hova fújjon, mit fújjon, mennyit fújjon, meg stb. Ez alatt van egy tálcánk, ahova vezeték nélküli töltésre rá tud rakni a telefonodat, valamint van USB-s töltési lehetőségünk, USB, illetve USB-C is. Mögötte van ilyen kis hely, ahova be tudod állítani akár a telefonodat, hogyha éppen nem töltöd, vagy bármit. Van kettő darab pohártartónk, a sebességváltónk az szintén nagyon szépen van megoldva, mert az is bőr, és ott is megvan az narancssárga varrás, mögötte van a kézifék, illetve itt hátrébb még a könyöklő előtt közvetlenül van négy darab gombunk, az egyik az a parkoláson segít, a másik az ugye terep, meg ilyesmi, föl le tudod emelgetni az autót, aztán van egy EV gombunk, tehát hogy ha van benne annyi energia, akkor akár tudsz elektromosan is csak direktben elektromosan hajtani. Ez ugye nagyon sok városban már kötelező, hogy vannak olyan zónák, ahol nem mehetsz be csak elektromos hajtással, akkor benyomod a gombot, és úgy mész. Illetve van ilyen kis terep gombocskánk, amivel ugye az összkereket tudod, hogy merre mész, meg minden ilyesmit tudsz beállítani. Szerintem ez is jó, és a terep gombocskát, hogyha megnyomja az ember, akkor mellette van ilyen kis kerek, ilyen kis tárcsa, amit, hogyha pöckölget az ember jobbra-balra, akkor ugye akár ekóban, akár sportmódban, akár automatikus hibrid, akár négy kerek automata, négy kerék fullon, tehát itt tudsz mindent is beállítani, hogy éppen milyen hajtással közlekedjél, ezt szerintem egyébként teljesen jó, és ugye kicsit lassabban kapcsol, mint ahogy a műszerfalon visszajelezte, de higgyetek el, hogy kapcsol. Van egy óriási nagy könyökről alatti tárolónk, ami egyébként hűthető is, és ott van a szivargyújtónk benne, ez is nekem tetszik, és a könyökről természetesen bőr, és narancsárga varrás. Mint ahogy bőr az ülésünk is, vagy inkább ilyen műbőr, narancsárga varrás, és természetesen a háttámon is rajta van a white rack felirat, és bőr lesz, műbőr, nem bőr lex, hanem bőr, műbőr lesz a fejtámlánk, ami szintén narancsárga. Hátul is megtalálható a narancsárga szín a bőr ülésben, mégpedig a szélénél, valamint a fejtámlánál, valamint a háttámlán szélénél, és ahogy mondtam, ugye hátul öten elférnek, most nem fog hátramászni, de higgyetek el, hogy öten elférnek benne.

Jövünk az ajtóhoz vissza, mert ott még nem jártunk. Természetesen bőr az a rész, ahol könyökölsz, puha az a rész, aminek ugye az oldalánál az ajtónak rátartod a kezedet. A kezelőszervek tök jó gomb elosztással vannak, az ajtóról tudod egyébként magát a tükröket is beállítani. Ahol behúzod az ajtót, ott is megvan természetesen ez a narancssárga varrás, és ami jó pof, hogy másfeles víz simán elfér az ajtóban, és előtte akár még egy fél literes víz is elfér az ajtóban, ez azért nem rossz méretű így. Na, a kormány és a műszer fal között, illetve a kormány oszlop és az ajtó között, bocsánat, ott van lent a világítás, de ezt már megszokhattuk a Fortól, ott mindig így van, és ott van bizony az a gombocska is például, amivel te tudod azt, hogy a hátsó redőnyt ugye előre-hátra húzogast, itt vagy milyen magasra világítson az első lámpánk, hogy mennyire legyen világos pontosabban a műszerfalunk, valamint ugye ködlámpa, első hátsó ködlámpa, és innen fogod kinyitni az üzemanyag tartályt is. Aztán, mi van még? Ja, az álloszlopunk elég markáns, de kapott egy-egy kapaszkodót, ilyen fogózkodót mindkét irányba. Az álloszlopunk elég markáns, egész jó pofa egyébként maga a napellenzőnk, és a napellenzőben természetesen ott van a tükör, mindkét oldalon hagyományos izzóval van világítva. Az autó egyébként belülről fekete, ezt sajnálom, hogy egy nagyon sötét szürke fekete színű, de hát ez dobta a gép, ilyen van, ezt mondom még egyszer, ez dobta a gép. Szóval röviden ennyit a Ford Ranger belsejéről, aztán mindjárt majd folytatjuk valami mással.

0: És a heti harmadik autó, amiben belekezdünk, az pedig nem más, mint a Volvo ES90-es elektromos csodaszép gépjármű. Körbejárjuk, hallgast!
1: Üdvözlet, kedves emberek! Hát mai főszereplőnk nem lesz más, mint a Volvo ES90. És amikor először ránéztem a Volvo ES90-re, akkor az jutott eszembe, hogy hát igen, ez egy mostanában megszokott Volvo, de mégis teljesen más, mint a mostanában megszokott Volvók, hiszen sokkal laposabb, sokkal alacsonyabb például az eleje, már maga az orr kiképzése, aztán természetesen az autó is egészen laposra sikerült, ahhoz képest egyébként, illetve annyira zárt a hűtője, hogy így nem is értettem, illetve nem is a hűtője, hanem maga az egész homlok lemeze, ugye itt az orra, annyira zárt, hogy nem is értettem, hogy miért, aztán persze ugye ES90, tehát nincsenek csodák, elektromos autóról beszélgetünk. Természetesen a Volvónak ez az átlós ugye bal oldalról, alulról, aztán jobbra szépen fölfelé mutató kis nyílvesszője, az szerepel ezen a zárt homlokon, illetve a rendszámtábla alatt van az a bizonyos rész, amit ugye az autó saját maga fog kinyitogatni, attól függően, hogy kellene neki bármilyen hűtés, vagy fűtés, bocsánat, vármit ahhoz levegő, és akkor ott alul kinyitogatja ezeket a kis lamellákat. A rendszámtábla alatti rész az zongoralak fekete, és ez egyébként egészen szépen alul az autó széléig végfut. Azon kívül ennél az autónál a köd lámpája, az itt teljesen külön alulra lett elhelyezve, és természetesen torkalapács maga a lámpája, illetve az irányjelzője, de ez ugye nem csoda, ezt megszoktuk a Volvo-tól, hogy torkalapácsra van kialakítva mostanában ez a lámpa, és itt is úgy néz ki maga ez a torkalapács, egy sok kis vízszintes téglalap, lapított téglalap kis ledecskéből áll az egész, és az is természetes, hogy ugye ez lesz maga az irányjelzőnk is. A motorháztető az ugye ebben az esetben nem feltétlenül a motorháztető, hiszen ott is van egy tárolórekesz, oda most egyébként maga a töltőkábel van belerakva, nem egy nagy tárolórekesz, de a két töltőkábelt szépen összetekerve bele tudod rakni. Tehát a motorháztető nek a két szélénél van egy ilyen kis mélyedés, ilyen kis szépen ívelve két mélyedés, ez természetesen ugye a levegőt fogja terelni az A-oszlop felé, illetve a külső visszapillantó tükrök felé. A külső visszapillantó tükrök azok egyébként nem mellesleg zongoralak feketék, és most egy picit leengedte magát az autó, itt olyan volt, mintha úristen összeesett volna maga a teleszkópja, a lengéscsillapítója, de ez nem, hanem most már szépen rakja magát parkoló üzemmódba, hiszen mindjárt be fogja magát zárni az autó, vagy remélem, hogy nem. Na, ami fontos, az az, hogy ugye a külső visszapillantó tükrünk az zongoralak fekete, és a külső visszapillantó tükörnek maga az a konzolja, ami tartja, az kapott ott is radar, tehát ott is figyeli a körülötted levő forgalmat. Illetve ennél az autónál a tetejénél, tehát az első szélvédő fölött is van egy kis kiemelkedés, egy kis kitüremkedés, oda is a lidárt rendszert kapta meg, ez ugye ilyen radar rendszer.

Magához a lidárhoz nem fogom közelebb vinni a kis telefonomat, mert ugye képes lenne annak a kamera rendszerét is megbolondítani, hiszen ott ilyen infrás, meg mit tudom, milyen rendszerrel ugye működik az egész, ez egy radar, és képes egyébként tényleg a telefonodnak a kamera rendszerét, vagy magát, akár az egész telefont is megőríteni, akár még kicsit le is blokkoltatni, tönkretenni idézőjelbe. Na! Sétáljunk el oldalra. Elindulunk oldalra, akkor azt látjuk, hogy ez a zongorlak fekete, amit ugye alul már beszélgettünk, az egészen eljön a kerékjárati ív aljáig, majd szépen végigfut, az egyébként nagyon durván, nem is tudom másképp fogalmazni, nagyon durván, vagy inkább nagyon markánsan kiemelkedő küszöbrésznél. A kiemelkedő küszöbrész azt úgy kell elképzelni, nem kinézni, hanem elképzelni, hogy maguk az ajtók, azok ugye az autót, ha fölülről nézed, akkor egy kicsit így beljebb vannak, mint maga a kerékjárati ívek, amik egyébként teljesen lekövetik magát a kereket, és nincsen semmilyen műanyag vagy ilyesmi, és ugyanolyan hófehér, mint maga az autó. Tehát az ajtók azok egy kicsit beljebb vannak, mint mondjuk a kerékjárati ívek, és maga ez a küszöbb rész az viszont teljesen végigfut ugyanabban az ívben, mint maga a kerékjárati íveknek a széle, a pereme, meg minden ilyesmi, és ez a elég markánsra sikerült küszöbb rész, ez is zongorlak fekete, majd hátul a lökhárítónak az aja szintén zongorlak fekete lesz. A kerékjárati ív az úgy néz ki, hogy egyébként van egy kicsike kis pereme, egy kicsike kis éle az egésznek, inkább peremnek hívnám, aztán utána van egy kis, ugye befelé megy az autónak a például elől a motorháztető felé, hátul pedig ugye a csomagtér felé, a vál felé, és aztán van még egy picike kis ív a keréknek a felső ívét, azt ott is még leköveti maga a lemez. Az ajtón egyébként még egy vonal van, ezúttal csak egy vonal van alul, szépen ez egy kicsike kis ív itt is, az ajtónak, az első ajtónak az elejétől indul, majd a hátsó ajtónak durván, ha megyünk hátrafelé, akkor a kétharmadánál fejeződik be. A kilincsek azok rejtett kilincsek, de így kiemelkednek az egészből, és érdekesség, hogy ennél az autónál egy ilyen kis kártyát fogsz kapni magához az autóhoz, egy kártya lesz a kulcsa magának az autónak, és akkor ezt hozzáérinted, akkor fog kinyílni, vagy akkor fog bezárodni, illetve természetesen akár iOS, akár Android rendszerre le tudsz tölteni egy applikációt, és akkor azzal meg tudod osztani a kis kulcsodat, mármint ezt a kis kártyának a kódját, és akkor akár telefonról is tudod nyitni, zárni magát a Volvo ES90-esedet. Innen félig előről, félig oldalról, inkább oldalról, de hogy mégis egy kicsit előrébről nézve is, nagyon látható az, hogy mennyire kiemelkedik a tetején ez a lidár rendszer. Aztán, ami még érdekes szerintem, vagy nem is tudom, hogy ez érdekes vagy fura, na mindegy, szóval megemlítem, hogy maga az első szélvédő is eléggé csapottan van kialakítva, illetve a hátsó részénél, az autónak a hátsó részénél, a hátsó ülés sornak, ugye a háttámlájával egy vonalban már szépen elkezd lefelé csapódni a háta, de ez nem egy egyenes vonal, hanem szépen ívelve megy lefelé, aztán a végén, ott a csomagtér ajtónak a végénél van egy minimális spoiler, de ez tényleg csak egy minimális spoiler. Ami viszont sokkal érdekes mindennél, az, hogy az ES90-es, ez ugye egy elektromos autó, durván az én használatomban ilyen 510 kilométeres hatótávolság, ez autópálya és országút, illetve város, tehát tényleg szó szerint vegyes használatban, durván 510 kilométert tudnék vele elmenni, vagy tudtam volna vele elmenni, és ami nagyon fontos, és számomra tényleg érdekes, hogy elektromos autó, és mégis egy hagyományos, nyitott, küllős felniket kapott, aminek a külső éle, a küllőknek az króm színű, és ez a külső él, ez egyébként hogy is van, 1, 2, 3, 4, 5 küllőből áll, és ezek a külső részéhez, ott a gumival találkozik a perem, ott kis háromszögeket alkotnak. Ezt mostanában sok gyártó alkalmazza, ezt a megoldást, nekem egyébként tetszik.

Az autóra hátulra rápillantva egyből észre fogjuk venni egyrészt a csomagtérajtónak annál a részénél, ahol ugye elkezd lefelé jönni, ugye függőlegesen, majdnem függőlegesen, ott van egy Volvo felirat középen, fölül, a rendszámtábla fölötti kis kiemelkedésen, azon kívül ennél az autónál is, egyébként természetesen megvan ez a Volvos hagyományos lámpának az imitálása, itt úgy néz ki, hogy a lemezem, illetve a csomagtérajtón van ez az egyik oldalról C betű, másik oldalról fordított C betűnek kinéző lámpatest, aminek a külső élei, illetve felső meg alsó benyúlása, az természetesen ledes világítást kapott, ledes fénnyel van ugye a vörös fény, illetve a közepén pedig ott vannak ugye a tolatókamera, ez a tolató lámpa, bocsánat, meg hát az irányjelző. A csomagtérajtónak a bal alsó sarkán van az ES90-es felirat, illetve, ahogy említettem, alul zongor alak fekete lesz maga a lökhárítónak az alsó betétje. Viszont a lámpatestre vissza. Ugye a Volvo-tól megszokhattuk, hogy főleg az X-es Volvo-knál megszokhattuk, hogy a lámpatest az fölnyúlik, ugye hát az nem is tudom, a C vagy D oszlop, attól függ, hogy melyiknél veszük, tehát a C vagy D oszlopnak a hátsó részén, az szépen fölnyúlik egészen az autó tetejéig. A Volvo ES90-esen ezt a hátsó lámpás fölfelé nyúlást, ezt pedig úgy oldották meg, hogy ugye említettem, hogy magán a lemezen, illetve a csomagtér ajtón van rajta az a C betű, fordított C betű rész, és a csomagtér ajtó ezúttal ugye a hátsó szélvédővel együtt fog nyílni, illetve azzal együtt nyílik, és a mérnökök a csomagtér ajtónak ebben az üveg részében, ami ugye felnyílik, annak a két szélére helyeztek el sok kis vízszintes vonalat, ledes vízszintes vonalat, és ez lesz ugye szintén a világításunk, illetve a féklámpánk, és egyébként baromi jó pofa, hogy ezzel tényleg azt a régi klasszikus X-es Volvo-s hatást sikerült elérniük a mérnököknek.

És ha már csomagtirajt, akkor nyissunk be. Hátul van egyébként nem mellesleg az L betű alatt, tehát a Volvo-ból az L betű alatt egy tolatókameránk, viszont a hátsó szélvédőnek a közepére, ugye föntre belülre elhelyezték a pótféklámpát, illetve alá elhelyeztek még egy kamerát, ez a belső visszapillantó tükörnek lesz a kamerája, és ott van bent védve, ami viszont fontos, hogy a hátsó szélvédőnek nincsen ablaktörlője. Kinyitjuk a csomagteret. Ahogy említettem, nyílik az üveggel együtt, elektromosan nyílik, és egy hatalmas nagy csomagteret fogunk kapni. És ami számomra fura, hogy nem ledes, hanem hagyományos világítást kapott. A világítások alatt van rejtett akasztó, ami úgy néz ki, hogy egyébként így tényleg bele simul, de ezt egy kis gombnyomással, illetve bocsánat, kifordítással te ki be tudod nyitni ezt az akasztót. Ez szerintem egy okos megoldás. Azon kívül óriási maga a csomagtér, fel tudod nyitni az alját, itt is elfér egyébként kis háló részünk, egy-két apróság itt is elfér, de csak a csomagtérnek a felét tudod fölnyitni, ugye a csomagtér ajtónak a nyitó részéhez közelebbi felét fogod tudni felnyitni, hiszen előrébb már ott van az akkumulátor. Az ülésünk ezúttal három különálló ülés, amiket egyesével fogsz tudni lehajtogatni, meg becsukni, meg minden ilyesmi, és egyébként nagyon lapos itt a hátul a kilátás, és a középső ülésnek a fejtámlája, az egyébként itt simán bele is tud lógni magába a kilátó térbe, ezt érdemes figyelembe venni. Aztán van hátul egy EV feliratunk, alatt a szivattyútós töltési lehetőség, és van itt kettő gombunk, az egyikkel leengedjük az autót, tényleg, hogy tehát amikor pakolni akarunk, akkor ne kelljen olyan magasat emelni, míg a másikkal pedig természetesen fel fogjuk emelni az autónak a fenekét, és ez mind-mind arra jó, hogy amikor pakolnod kell, akkor ne kelljen olyan magasat emelned, se be, se kifelé. Ez az autónak egyébként a jobb oldalán található, a bal oldalon pedig található még egy kis hálócska, ahova egy csomó mindent el tudsz helyezni, mint amilyen kerékőr, meg láthatósági mellény, meg ilyesmi. Egyébként tényleg óriási ahhoz képest a csomagtér ajtó, mint amekkora maga az autó, hogy kívülről ahogy kinézne, és egyébként kívülről kinézve is óriási lesz az autó. Elektromosan nyílt, természetesen elektromosan is fog csukodni. Nagyon finoman lehúzza, aztán kattan, és aztán még a végén be is húzza, hogy biztonságosan be legyen zárva.

0: Olyan rég beszélgettünk Sanyival, gondoltam rácsörgök, és egy érdekes kérdést fogok neki feltenni. Figyeld!
1: Na, szóval hát olyan rég beszélgettünk Sanyival, szerintem már vagy 3 hete, hogy gondoltam ismételten rácsörgök. Szevasz, Sanyi!
2: Köszönöm az érdeklődést, hello, szia Isten!
1: Figyú, egy érdekes kérdés jutott eszembe. Ugye mi már nagyon sokat beszélgettünk közlekedésről, hogy hogyan közlekedtek akár az utcákon, akár tömegközlekedés. Viszont amikor még az előző lakhelyeteken laktatok, hiszen ugye idén költöztetek egy új házba, akkor én nagyon rácsodálkoztam arra, hogy egyszer így mentünk közösen. Ugye én egy autóért mentem, ti meg hazafelé, és ugyanazon a buszon utaztunk. És te megfogtad a busznak a kapaszkodóját, meg az ülésnek a háttámláját, és kapásból megmondtad a kocsinak, illetve a busznak a rendszámát, ez ugye belülre is fel van írva. És én így csodálkoztam, és aztán kiderült, így beszélgettünk, ugye privátilag ott szépen elkezdtünk erről dumálni, és kiderült, hogy te megjegyzed a buszoknak a különböző sajátosságai alapján, hogy egyáltalán melyik buszra szálltál fel. Nyilván nem tudjuk, hogy pontosan ugyanaz a buszvezető, de általában még ugye az is lehet, hogy még az is hasonlít egymásra.
2: Most, igen, lehet, igen.
1: Most az új helyen ugye sokat villamosoztok, ha jól emlékszem, akkor talán 2 villamossal is utazol. Itt is kezded megtanulni az új villamosokat?
2: Hát ezek hál' Istennek ilyen régebbi villamos. És,
1: ez a Hannoveri, ugye? Az a magas.
2: A Hannoveri is. De van ez a régi ganz, ha jól mondom, a 2B villamos, ez ganz. A hangjukról meg lehet ismerni. Mint a buszoknál is, ott nyáron, amikor jártunk, azért tudtam a rendszámok alapján is megkülönböztetni a buszokat, mert hallottam, hogy ez már egy újabb fajta busz, akkor angyalkától ugye megkérdeztem a rendszámát korábban, amikor ezek elkezdtek egyre jobban elterjedni, és akkor tudtam, hogy mindegyik RVY-os az új rendszámok.
1: Aha.
2: Az újabbak, az ugye RVY, az nagyjából ilyen 2019-es, 2020-as forgalomba állást jelentett.
1: Aha, és most a villamosokat megpróbálod én úgy megtanulni, vagy erről így letettél?
2: Hát a villamosokat nincs rendszám sajnos.
1: De hát van nekik is azonosítójuk, ugye ilyen 4-jegyű szám szokott rajtuk lenni.
2: Igen, hát ez nem menne, meg nem is fog menni.
1: Aha.
2: Én annak örülök, hogy hál' Istennek ezek tökéletesen működnek, annak ellenére, hogy nyilván nem fiatal járművekről beszélünk, de hál' Istennek tökéletesen működnek, és hogy van elhúzható ablak, és hallod, megy, mint a szél, tényleg azt mondom neked.
1: Megy, mint a villamos.
2: Mint a villamos, igen. Erre csak mindig az jut eszembe, hogy szegény apósom, Isten nyugosztalja, egyszer vártuk őt egy ballagásra, mentünk volna, egy találkozó volt megbeszélve, és akkor hívtuk őt, hogy na hol van már, tudod? Mindjárt ott vagyok, itt ülök a villamos székben.
1: Az úgy elég morbid.
2: Ott jut az egyes villamosat, tudod.
1: Viszont eszembe jutott egy másik fontos kérdés is. Hannoveri villamos, ugye ott elég szűk a főjárat, meg elég magasra kell föllépni, elég magasak a lépcsők. Ez neked
2: nehéz? Igen, meg mozog a lépcső.
1: Igen, ott ugye ráadásul úgy áll meg, amikor leáll, akkor lehajtódik a lépcső, amikor elindul, akkor fölhajtódik a lépcső. Ez nem probléma neked?
2: Hát figyelj, az az igazság, hogy kapaszkodni kell. Semmi más trükkje nincsenek. Tudom, hogy nagyon sok látássérültnek ez problémát jelent, hogy mozog a lépcső, de nézd, amikor tél van, akkor is előfordulhat, hogy lefagy a lépcső, csúszhat a lépcső. Mindig kapaszkodni kell, tehát leszálláskor is felszálláskor egyaránt. Az a legfontosabb, hogy biztonságosan tegyünk meg minden lépést és minden mozdulatot. Én el vagyok vele. Nekem ez nem okozott problémát. Ott Zuglóban, tudod, a Főkefe környékén, ott a Lakjadov környékén is azért elég sok Hannoveri villamos jár. Igen, furcsa volt eleinte, hogy ráléptem, és Jézusom, ez mozog. De én úgy megbarátkoztam ezzel.
1: Sőt, már hiányzik, hogyha nem mozog. Már a kettes villamoson is, meg a régi gonzokos, az összes csavar kilazított, hogy mozogjon a lépcső, ugye?
2: Megteszek mindent, ezért tudod, hosszú utat teszek meg, unalmamban, miért is ne? De egyébként beszélgetek a villamos vezetőkkel a végállomásnál, most már azért úgy kialakult. Tehát ez a kialakult a szemkontaktus, és megszólítom őket, és akkor úgy ismerkedünk, hogy mennyit várunk még. Sok esetben volt, hogy beszélgettünk, kérdeztem, hogy hány kanyar van, mennyi a menetidő, mondjuk a Jászai Mari tér és Pacsirca telep között. Tehát, hogy ismerkedem, nem mondom, hogy nem fogom kipróbálni a villamos.
1: Na jó van, köszi szépen, Sanyi, gyorsan ennyi volt itt a héten, aztán majd remélem hamarosan most már tényleg találkozunk, és autókat fogunk körbejárogatni ismételten. Vigyázzatok magatokra, mert nagyon meleg van, és mindenki fogyasszon sok folyadékot, és ne alkoholt, hanem vizet.
2: Így van, ez a legfontosabb. Derűs napot mindenkinek, ciao, szia-szia!
1: Ciao, szia-szia!

0: Szegi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
2: Razziát tartottak a Semmelweis Egyetem egyik épületében. Magyar Péter reagálta a legfőbb ügyész állítására. Jóvá hagyta az RRF tervet az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatala razziát tartott a Semmelweis Egyetem egyik épületében egy folyamatban lévő büntetőeljárás kapcsán. Merkeli Béla rektor szerint az egyetemnek nincs félnivalója, a rendőrségi intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggő gyógyszer felhasználás kérdését érintette a belgyógyászati és hematológiai klinikán. Az intézmény közleménye szerint teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, hivatalos információ azonban egyelőre nincs a vagy az eljárás pontos tárgyáról. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön arról számolt be, hogy az aranykonvoj ügyben elrendelt kormányzati vizsgálat előzetes eredményei szerint az érintett állami szervek egymásra próbálják hárítani a felelősséget, a végső döntés azonban szerinte sokkal magasabb szinten születhetett. A legfőbb ügyészség közleményében jelezte, hogy magas beosztású érintettek esetében már felmerült a megalapozott bűncselekmény gyanúja, és gyanúsítotti kihallgatásokat kezdeményeznek. A miniszterelnök felszólította a legfőbb ügyészt, hogy tisztítsa meg szervezetét a kompromittált szereplőktől, vagy távozzon hivatalából. Az ügyészség ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a nyomozás menetét nem írhatják felül politikai szempontok, és a kormány nem adhat utasítást az igazságszolgáltatás független közreműködőjének. A közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be, hogy az RRF tervet jóvá hagyta az Európai Bizottság. Vitézi Dávid kifejtette, az MFB 2 milliárd eurónyi forrás felhasználására kap feladatot az új uniós pénzek keretében. Átfogó törvénycsomagot nyújt be a kormány az MFB átalakítása érdekében, jelentette be a miniszter. Az átalakítás feltétele, hogy a bank pályázati forrásokat bonyolítson le. 1,5 milliárd eurós forrás felhasználását célozza az a program, amely a Magyar Energiahálózat fejlesztését támogatja, ismertette Vitézi Dávid. A megújuló energiák számára is jelentős program indul. Felfüggeszti a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat a Semcorp tevékenységét környezetszennyezés miatt, közölte a hivatal. A közleményük szerint akkreditált mintavételre kötelezték a Semcorpot, amit a vállalat ugyan elvégeztetett, de az eredményeket és a kiértékelést határidőn túl küldte meg a hatóságnak, amiért 1 millió forint bírságot kellett fizetnie. A környezetvédelmi hatóság is hatósági eljárásokat indított, kármentesítést rendelt el, a vállalatot tényfeltárásra kötelezte, és eljárás indult a vállalattal szemben az engedélytől eltérő üzemelés miatt. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80.
5: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja... Reggeli telefonhívás.
6: Igen.
5: Egy fiú eltűnt.
7: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
5: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
8: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
5: De felbukkan egy csábító.
9: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
5: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
8: De voltál már valaha szerelmes?
9: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi és késéssel a szerelmük is elszállt.
5: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
5: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
8: Egy csók.
5: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
12: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
13: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót.
3: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem! Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Szerintem ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Komu reklám?
1: Józsi bácsi, hoppá, Józsi bácsi drága, nem széklettel sormintát ajtóra, nem, székletmintával sor végére ajtóhoz, bizony.
0: Komu reklámot hallottak?

0: Hobbi rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobbi rádió.

0: gonna change. Goodbye.
1: Kamu reklám.
2: És akkor most szégyenszemre, ennyi ezer ember fülehallatára bebizonyítjuk, hogy ön, kedves hallgató, ne sértődjön meg, de ez az igazság. Ön egy bunkó. Ha nem hiszi, csak figyelje meg következő kérdéseinket, válaszoljon saját magában, 2-3 másodperc után legfeljebb, mert akkor mi mondjuk meg a helyes választ?
3: Megmondjuk a helyes választ.
2: Ha a 4 kérdésünkből legalább egyre helyesen válaszol,
3: helyesen.
2: A teszt végén öntől hivatalosan is elnézést kérünk. Első kérdés. Egy versenyen vesz részt ön, lehagyja a második helyezettet. Ön hányadik helyen végez?
3: Hányadikként végez.
2: Ha úgy gondolta, hogy első, elcseszte.
3: Elcseszte.
2: Ha lehagyja a második helyezettet, akkor ön veszi át az ő helyét, vagyis másodikként végez. Második kérdés. Ugyanaz a verseny, más az állás. Ezúttal ön lehagyja az utolsót. Hányadik helyre érkezik?
3: Hányadikként végez.
2: Ha azt válaszolta, hogy utolsó előtti, megint elcseszte.
3: Már megint elcseszte.
2: Gondolkozzon, hogy tudnál már lehagyni az utolsót? Ha mögötte volt, nem lehet az utolsó. Ez egy lehetetlen kérdés volt. Nem megy mostanában a fejtörés, mi?
3: Nem megy a fejtörés.
2: Oké.
3: Oké.
2: Próbáljuk meg. Még egyszer. Most már csak 2 lépés, és öné a bunkó titulus.
3: Bunkó titulus.
2: Harmadik kérdés következik. Egy kis egyszerű matematika. Összeadás. Van 1000. Adjon hozzá 40-et. Adjon hozzá még 1000-et. Plusz 30. Még 1000. Most adjon hozzá 20-at. Adjon hozzá még 1000-et. Végül 10-et. Összesen mennyi jött ki? 5000. Most örülhetsz, ne, de a válasz sajnos helytelen.
3: Helytelen.
2: 4090 plusz 10 az 5000 ön szerint. Ah, jobb, ha nem is hallgatja meg a negyedik kérdésemet. Én már szégyenemben elástam volna magamat. Örvendjen, hogy nem hülyéztem le, mert nem vagyok az a fajta.
3: Nem vagyok az a fajta.
2: Utolsó kérdés jön. Még egy lehetőség, hogy tisztára mossa magát. Figyeljen.
3: Figyeljen.
2: Renáta apjának 5 lánya van. Első kak, második kek, harmadik kik, negyedik kok, és az 5. Ezt önnek kellene tudni. Elmondom még egyszer az első 4-et. Kak, kek, kik és kok. Az 5. lány neve pedig Renáta. Emlékszik, hogy kezdtem?
3: Emlékszik.
2: Renáta apjának 5 lánya van. Hát ezt kérem kritikán aluli. Ön a 7 éves átlagnál is rosszabbul teljesített. Jól megérdemelt bunkóságához egy oklevelet is adhatnánk.
3: Oklevelet.
2: De elégedjen meg ennyivel. Bunkó.
3: Bunkó.
2: Ha teszünk közben véletlenül helyesen válaszolt volna.
3: Véletlenül.
2: Ön az az illető, akitől elnézést kérünk. Elnézést.
3: Elnézést.
2: Ellenben felhívnánk figyelmét, hogy a bunkósági teszten való részvétel bizonyítja, hogy ön kételkedik benne, hogy bunkó-e vagy sem. Így a jól ismert mondás szerint kételkedem, tehát bunkó vagyok.
3: Tehát bunkó vagyok.
2: Önt is bátran lebunkózhatom, és még csak nincs is lelkiismeretfurdalásom.
3: Nincs lelkiismeretfurdalásom.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Aj, akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresését.

0: Volna.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak!

Hát, kedves lányok, fiúk, édesanyák és édesapák, és most már bátran mondhatom, hogy nagymamák és nagypapák. Szívünk tiszta szeretetét nyilván éreztétek ma este. Ezt mi is, viszont örültünk, hogy így együtt lehettünk utoljára.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Öpreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
2: Nutellás muffinokat hívott vissza a Ferrero, többen is megsérültek a sárvári gyógyfürdő csúszdáin. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nutellás muffinokat hívott vissza a Ferrero, mivel fennáll a kockázata annak, hogy egyes termékek fém darabokat tartalmazhatnak. A termék pontos adatai megtalálhatók a ferrero.com oldalon. A visszahívás Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti. Ezeknek az országoknak az élelmiszerbiztonsági hatóságait már értesítették, írja az MTI. Azt kérik, hogy akik megvették a terméket, vigyék vissza azt a vásárlás helyére, vagy forduljanak a Ferrero Magyarország Kft.-hez. Több fürdőző sérült meg a sárvári gyógyfürdő új csúszdáin, amelyek átadása után több esetben is mentőt kellett hívni a balesetet szenvedett vendégekhez. Amint egy 700 millió forintos beruházással épült csúszdákat a történtek után ideiglenesen lezárták. A fürdő vezetése közölte, a létesítmények jelenleg tesztüzemben működnek, így a felelősség a kivitelezőt terheli. A vizsgálatba a török gyártót is bevonták, és biztonsági intézkedésként a korábbi 200 kg-os súlyhatár 150 kg-ra csökkentették. A csúszdákat időközben újra nyitották, az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfő óta nem történt újabb baleset. Az ügy a sárvári képviselőtestület ülésén is napirendre került. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság tiszás elnöke kiemelte, a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítménymérésére. Hangsúlyozta, az intézményvezetőknek a rendszer felfüggesztése idején is van lehetőségük arra, hogy jutalmazzák a legjobban dolgozó pedagógusokat. A bizottság ülésén a képviselők meghallgatták az oktatási jogok éves beszámolóját is. Ári Tamás Lajos közölte, eddig összesen 40 ezer panaszt kezeltek a hivatalában, ezek egyharmada a felsőoktatásból, kétharmada a közoktatási szakképzés területéről érkezett. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. A Nébih közleménye szerint a kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása és akár 15-30 méteres lángmagasságú korona tűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és területi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi északkeleti szél.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 26-án János és Pál nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A János héber görög-latin eredetű név, a Johanna névből ered, olyan személyiség kialakulását segítheti, aki becsüli az élet apró örömeit, a név viselői nyitottak, szeretnek olvasni, tanulni és különféle dolgokról elmélkedni. Becézése: Jánoska, Jani, Janika, Jancsi, Jancsó, Janó, Januka, Janesz és Janek. Jeles viselői a névnek: Apácai Csere János, filozófus, pedagógus, Arany János költő, Bójai János matematikus, Bródi János zenész, szövegíró, Csonka János feltaláló, Egri János műsorvezető, Gávölgyi János színész, humorista, Kós János és Kóbor János énekesek, Kulka János színész, Neumann János matematikus, Sebők János író, valamint showman, és ön, kedves János. Ezen a napon köszöntjük Pál nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név jelentése kicsi, valamint kis termetű, a Paulus névből ered, mely az azonos szóból származik. A Pál név a gyakorlati kérdésekben megmutatkozó alkotóképességet támogatja. Becézése: Pálka, Pali, Palika, Palkó, Palcsi, Palcsika, Palus és Pálocska. Jeles viselői a névnek: II. János Pál pápa, Eszterházy Pál gróf, valamint birodalmi herceg, Feke Pál énekes, Teleki Pál államférfi, miniszterelnök, Vasvári Pál történész, filozófus, forradalmár, Vásárhelyi Pál mérnök, valamint ön, kedves Pál. Ezen a napon ünnepelnek még Adeodát, Adony, Cyril, Dávid, Morgan, Morgana, Örs, Pelágius, Pénelope és Upor nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, június 26-án üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1824-jel kezdünk, június 26-án megszületett Thomas Sir William Lord Kelvin, skót matematikus, fizikus, természettudós, az anyagi minőségtől független hőmérséklet és skála megalkotója. Maradunk továbbra is a 19. században, 1883. június 26-án Cateldonban megszületett Pierre Laval, francia politikus, akit a II. Világháború után a nácikkal folytatott kollaborálás vágyával halálra ítéltek és kivégeztek. 1931-ben és 32-ben Franciaország miniszterelnöke és külügyminisztere volt, 34 és 36 között ismét a külügyminiszteri tisztséget töltötte be. 1940-től a Vichy központtal létrejött, formailag független, lényegében a németektől függő bábállam miniszterelnök helyettese, majd 1942-től a Vichy kormány miniszterelnöke volt. Maradunk továbbra is a 19. század végén, 1892. június 26-án megszületett Pearl S. Buck, amerikai írónő, aki a kínaiak életét bemutató regényeiről ismert. 1838-ban irodalmi Nobel-díjat kapott. A 19. század elejére ugrunk, 1925. június 26-án Pécsett megszületett Németh Marika színésznő, legismertebb filmje a Mágnás Miska. Lépdeljünk a 20. század közepe felé, 1941. június 26-án bombatámadás érte Kassát, Munkácsot és Rahót. Ezután Magyarország belépett a II. Világháborúba a tengelyhatalmak oldalán. És folytassuk 1960-nal, június 26-án Bécsben 79 éves korában meghalt gróf Eszterházy Móricz, aki 1917-ben Magyarország miniszterelnöke volt. 6 évet lépünk előre, 1966. június 26-án a bázeli városi kantonban, Svájcban a nők is választójogot kaptak. 4 évet lépünk előre, 1970. június 26-án született Chris O'Donnell, amerikai színész. Ismertebb filmjei a Jég és Föld között, a Batman és Robin, a Síralomház, a Mindörökké Batman, a Három testőr, az Egy asszony illata, valamint a Sült zöld paradicsom. És végül, de nem utolsó sorban, 1987. június 26-a óta ez a nap a kábítószerellenes világnap. Az ENSZ 1987-ben ezen a napon határozta el a kábítószerellenes világnap létrehozását. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: 15. A Krónikák első könyve 16. fejezetéből.
1: Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengjetek zsoltárt néki, emlegessétek minden csodáját, dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keresétek orcáját szüntelen. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót

0: 2026. június 26-a péntek. Evangélium Szent Máté könyvéből 8. fejezet 1-től 4. vers. Amikor Jézus befejezte a hegyi beszédet és lejött a hegyről, nagy sokaság követte. Ekkor odament hozzá egy leprás, leborult előtte és így kérlelte: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus kinyújtotta kezét, megérintette őt és így szólt: Akarom, tisztulj meg. Erre a leprás azonnal megtisztult. Akkor Jézus így szólt hozzá: Nézd, ne mondd el ezt senkinek se, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánd föl azt az áldozatot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul a gyógyulásról. Elmélkedés. Jézus lejön a hegyről, ahol korábban a 8 boldogságot hirdette és tanította a sokaságot. Most nem beszél, hanem cselekszik, gyógyít. Egy leprás járul hozzá, letérdel előtte, és így könyörög: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Nincs ebben a kérésben semmi követelőzés, csak tiszta hit és alázat. A leprás nem kételkedik Jézus erejében, és Jézus válasza megdöbbentően egyszerű: Akarom, tisztulj meg. A lepra a korabeli világban nem csak testi nyomorúság volt, hanem kirekesztettséggel, a közösségből való teljes kizárással járt. Aki leprás volt, annak az egészségesektől elkülönítve kellett élni, és útközben tisztátalan kiáltással fel kellett hívnia a figyelmet betegségére, nehogy bárki megközelítse. Az érintkezés tiltott volt. Aki hozzáért, maga is tisztátalanná vált a törvény szerint. Jézus nem csak szavával gyógyít, hanem megérinti a leprást. Nem távolról szól hozzá, hanem közel engedi magához. Így módon Jézus gyógyít, ugyanakkor visszaadja a közösséghez való tartozás méltóságát. Megszabadít a betegségtől és a kirekesztettségtől is. Az igazi csoda nem a lepra eltűnése. Az igazi csoda az, hogy Isten nem fél megérinteni a bűnös, szenvedő, sebzett embert. A mi lepránk lehet a közöny, a megkeseredés, a bűn vagy az elutasítottság. De Jézus ma is azt mondja: Akarom, tisztulj meg. Neki nincs túl mély nyomorúság, amit ne vállalna. Nincs seb, amit ne akarna gyógyítani. Az emberi érintés elutasíthat, de az isteni érintés mindig gyógyulást hoz. Uram Jézus Krisztus, leborulok előtted, mint az egykori leprás, és csak ennyit mondok: ha akarod, te meg tudsz tisztítani. Tudom, hogy a kezedben van a gyógyulás, a megújulás, az irgalom. Néha csak a sebeimet látom, a gyengeségemet, és nem merem hinni, hogy te közeledsz hozzám. Köszönöm, hogy nem hátrálsz meg a szegénységemtől, a bűneimtől, hanem megérintesz, hogy meggyógyíts. Add, hogy én is ilyen gyógyító jelenlét legyek mások számára. A remény eszköze, a jóság hírnöke. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy ha egy vödröt megtöltünk földdel, az ötször akkora tömegű, mintha a nap anyagával lenne megtöltve? Mégis a nap és a föld méretének különbsége miatt egy 75 kilós ember a napon 2 tonnát nyomna.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy csirkehúsos rétes fogunk elkészíteni. A magyar ember hozzám a szokva tökös, túrós, megyes réteshez. Most kérem, hallgassák meg ezt a csirkehúsos rétest, ami nagyon finom, és az elkészítés is viszonylag egyszerű. Az elkészítése a következő: tegyük a csirkedarabokat egy nagy lábosba, 25 g vajjal, hagymával, gyömbérrel, sáfránnyal, fahéjjal, szegfűborssal, sóval és borssal együtt. Öntsük fel annyi vízzel, hogy a csirkedarabok feléig érjen a folyadék. Forraljuk fel, aztán kislángon gyöngyöztessük, míg a hús meg nem puhul. Közben, ha szükséges, adagolhatunk hozzá egy kis vizet. A megfőtt csirkéről öntsük le a levet és tegyük félre. Bőrözzük le, csontozzuk ki a csirkét, a húst vágjuk apró csíkokra. A főzésből öntsünk vissza fél liter folyadékot a lábosba, és keverjük össze buzadarával, hogy a folyadék besűrűsödjön. De vigyázzunk, ha túl sok darát adunk hozzá, vaskos krémet kaphatunk. Húzzuk le a tűzről, és szórjuk be a petrezselymet és a koriandert. Kenjünk ki legalább 5 cm mély tepsit olvasztott vajjal, béreljük ki szintén olvasztott vajjal megkent réteslappal, vajazott felével lefelé. Rétegezzünk rá további 6 derékszögben elforgatott, jól megvajazott réteslapot, és minden réteg közé szórjunk egy kevés mandulát. A réteslapok széle lógjon ki a tepsiből, erre figyeljünk oda. Keverjünk egy kanálnyi darás főzőlevet a húsvagdalékhoz, és halmozzuk a tésztára. Ha szükséges, adjunk hozzá még némi levet, ha vagdalék kellemesen szaftos legyen, de ne legyen lucskos. A kilógó tésztát borítsuk a töltelékre, ügyelve arra, hogy egy réteslapról sem maradjon le a vaj. A rétegek közé szórjunk mandulatörmeléket. A maradék 2 réteslappal borítsuk be a tepsit, úgyhogy a széleiket gyűrjük be mindkét oldalát. Tetejüket kenjük meg felvelt tojássárgájával. 45-60 perc a süssük szép aranybarnája, közepesen előmelegített sütőben. Tálaljuk fel forrón, a tetejét hintsük meg bőven fahéjas porcukorral.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Egészségedre!
5: Egészségedre!
2: Egészségedre!
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80!
4: Nekem 80! Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
7: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
7: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék,

0: Rádiók az online sajtó és nyomtatott lapok világában. Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Országos közlekedés szervező társaság létrehozásáról döntött a kormány. Vizet oszt a MÁV a pályaudvarokon, feloldják a kamionstoppot, nagyon erős földrengések rázták meg Venezuelát, sok lehet az áldozat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány döntése alapján két új 100%-os állami tulajdonú társaság jön létre a közösségi közlekedés hatékonyságának javítására és a nagy közlekedési fejlesztések megvalósítására. Az egyik egy országos közlekedés szervező lesz, amely az országos, regionális és elővárosi közlekedés megrendelői feladatait hangolja össze, míg a másik a vasúti járműpark korszerűsítését koordináló gördülőállomány kezelő társaságként működik majd. A kormány határozat szerint a hévvonalak járműpark parkjának teljes, valamint az Intercity flotta részleges megújítása is a célok között szerepel, összhangban a helyreállítási és ellenálló képességi terv vállalásaival. A kabinet emellett 639,6 milliárd forint átcsoportosításáról döntött, amelyből a gördülőállomány kezelő társaság tőkeemelésén keresztül finanszírozzák a vasúti és hévjárművek beszerzését. A legmelegebb órákban ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon és párakapukat is kihelyeznek, közölte a MÁV csoport csütörtökön az MTI-vel. A közlemény kitér arra, hogy az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter kormányfő ma azt mondta, a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el kormányrendeletben. Két tevékenység kiemelten fontos, a kórházi klímaprogram megvalósítása és a havária helyzetek elhárítása. Csak tegnap 12 meghibásodás volt ezen a téren, tette hozzá. Több tömegrendezvény is várható a napokban, nem akar a kormány beavatkozni, de ha van rá mód, akkor a szervezők fontolják meg a gyermekeket érintő rendezvények átszervezését, kérte határozottan Magyar Péter. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstoppot. A tárca szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását. Így hétvégén csak vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben kamionstopp. Erős földrengések rázták meg Venezuelát helyi idő szerint röviddel este 6 óra után. Az első 7,2-es erősségű földmozgás központja, amelyet alig egy perccel később egy 7,5-ös erősségű követett, a fővárostól Caracastól nagyjából 160 kilométerre nyugatra volt. A második erősebb földmozgás mindössze 10 kilométeres mélységben következett be. A földrengés által érintett területeken sok épület összedőlt, soka sérült. A BBC brit hírtelevízió helyszíni beszámolói szerint Caracasban a romok alól segélykiáltások hallatszanak. A mentőegységek házról házra járnak, hogy felkutassák a túlélőket. Az AFP hírügynökség úgy tudja, hogy Caracas egyik módosabb negyedében összeomlott egy 22 emeletes épület, és szintén sokan rekedtek a romok alatt. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.

0: műsorajánló.
1: Egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
1: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Kamu reklám.
2: Ne, gyere ide, kisfiam, gyere ide. Mit szeretnél a névnapodra kapni?
3: Egy Libres betétet.
2: Libres be... Minek szeretnéd azt
3: kapni? Mert azt mondták a tévében, hogy azzal teniszezhetek, lovagolhatok és biciklizhetek is.
1: Kamu reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
4: Fogalkozni, mélyedek ki a busztába!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: jobbi rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottam.
2: Hello, hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!
3: Mária Macaroni, a spaghetti.